That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, és hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Méribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és azt mondtam, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útjaimat, akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére.
4: A 95. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Ma a reményről fogunk beszélni. Az életem utóbbi időszakában elég nagy hangsúly került a hitre, hiszen tulajdonképpen örökkévaló szellemi lények vagyunk, tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ugye a láthatatlanok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ehhez képest viszont a reménység fogalma olyan gyengeségnek tűnt. De aztán az Úr szava egyszer csak megérintett. Megértettem azt, hogy három dolog van, ami igazán örökkévaló az 1 Korintus 13:13 szerint. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát három dolog, a hit, a remény és a szeretet is örökkévalók. Ezek szerint Isten számára nagyon fontosak. A Zsidó 11:1 pedig ezt írja a hitről. A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit tulajdonképpen a reményből születik. Ha nem reménykedem semmiben, nincs egy jó jövőképem, akkor hiába mondogatom, hogy hiszek, hiszek, hiszek, az nem ér semmit. Kell, hogy vágyakozzam valami után, és legyen valami cél, amifelé törekszem. És a mi atyánk is a reménység istene, a Róma 15:13 szerint. A reménységnek istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És a reménységnek megtartó ereje is van. A Róma 8:24-ben így van, mert reménységben tartatunk meg. Tehát nem veszítjük el általa a kitűzött célt. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. A Zsidó 11:23-ban van így. A Zsidó 10:23 szerint van így. Összecsaptak a hullámok fölötted? Az egyik próba jön a másik után? Ne engedd el a reményteljes jövőképét. A Róma 5:3-5 így mondja. Dicsekedünk a háborúságban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem hoz szégyenbe, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Igen, a reménység nem hoz szégyenbe. Imádkozzunk! Mennyi, Atyám! Hálás vagyok neked azért, hogy felnyitottad a szememet, hogy a reménység mennyire fontos, hogy fontos, hogy kell, hogy legyen előttünk egy olyan kép, amit te állítottál elénk, hogy arra felé törekedjünk, hogy egyszerűen reményteljesen láthatjuk a jövőnket, hogy nem kell félnünk a holnaptól, hanem te elültetted a szívünkben a reménységet, és odaszánom magam most arra, hogy meg is tartsam ezt a reménységet.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten fölött. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fennség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét. Hozzatok ajándékot és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben. Rettegjen előtte az egész föld, és mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld. Harsogjon a tenger és minden benne való. Viduljon a mező és minden, ami rajta van. Örvendezik akkor az erdő minden fája is az Úrnak orszája előtt, mert eljön. Mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd ezt a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.
0: A 96. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek. Kerubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép fölött. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet. Szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
0: A 99. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége.
4: A századik Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt!

0: volt a Neked Szól.
1: Ez volt a Neked Szól.
0: Aktuális bibliai tanítások.
2: Aktuális bibliai tanítások.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán. A következő percekben Ellen Vincent a várost meghódító hadseregről szóló tanítás.

0: várost, az összes környező ellenséges várost.
1: Now the prayer tabernacle was the powerhouse, but the troops had to go out there and okay, I want to just I'm not going to read I will not read there all the scriptures.
0: Nem fogom felolvasni az összes igét.
1: But I want to just go to one or two.
0: Viszont szeretnék néhányat megnézni.
1: Come to Joel.
0: Lapozzunk a Joel könyvéhez.
1: And that famous prophecy that Peter quoted on the day of Pentecost.
0: Ahhoz a híres neves proféciához, amelyet Péter pünkös napján idézett.
1: Chapter 1 of Joel talks about the Chaldean army destroying the nation.
0: Joel proféta első könyve arról a káldeus arról a sáska rajról beszél, amely mint hadsereg elpusztítja a termést.
1: And they're described as an army of locusts just coming across the land to devour everything.
0: Káldeusokról van itt szó, akik sáskákhoz vannak hasonlítva, akik eljönnek és egyszerűen felesznek mindent.
1: This was a judgment of God because of constant rebellion and disobedience to him.
0: Isten ítélete volt ez a folyamatos engedetlenség és lázadás miatt.
1: But then God then promises that in spite of that being his judgment, he will send a deliverance.
0: De aztán azt ígéri Isten, hogy ennek az ítéletnek ellenére ő megváltást fog küldeni.
1: He calls them to turn to him with all their heart.
0: És mindez arra idézi, arra fogja őket előmozdítani, hogy hozzáforduljanak szívükből.
1: There has to be certain acts of repentance, then it says the Lord will be zealous for his land.
0: Bizonyos dolgokat meg kell, hogy tegyenek, és az Úr pedig úgy olvassuk, hogy, buzgó az ő földje miatt.
1: And then he promises the latter rain much more heavily than the former rain.
0: Aztán megígéri azt, hogy a késői eső sokkal intenzívebb lesz, mint a korai.
1: And then he begins to promise this restoration.
0: És aztán elkezdi a helyreállást megígérni.
1: Verse 24, he promises a vast harvest.
0: A 24. versben egy nagyszerű aratásról olvasunk.
1: And then in verse 25, he says, I will restore to you the years that the locusts have eaten.
0: Második résznél vagyunk, és a 25. versben, hogy helyre állást hozok azokért az évekért, vagy kárpótlást, amely, ahol a sáskaraj
1: pusztított.
0: Mindent helyreállítok, amelyet a sáska megevett.
1: And then you know that I'm the Lord.
0: És ebből fogod tudni, hogy én vagyok az Úr.
1: Goes straight on, and it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh.
0: Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre.
1: And your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men shall see visions.
0: Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.
1: Now these are the words which Peter picked up on the day of Pentecost.
0: Ez az az ige, amelyet Péter megragadott pünkös napján.
1: And so what we're shown here is that this army of the Spirit is the means of everything being restored.
0: És így mit is láthatunk azt, hogy a szellem által felállított hadsereg az, amelyen keresztül Isten mindent helyreállít.
1: And you can find a lot of scriptures that have this tone to them in the Old Testament.
0: Sok egyéb ige helyet is találhatunk arról, vagy ezzel kapcsolatban, amely ugyanezt az érzést, vagy ezt a
1: in the prophets in particular.
0: Hordozza, főleg a proféták könyveiben.
1: And then we read that in Acts 3 Peter said this is the time when God will restore everything.
0: És aztán azt olvassuk a Cselekedetek 3-ban, hogy Péter azt mondja, hogy

0: Ez az az idő, amikor Isten majd helyreállít mindent.
1: And he quotes what Moses says, that he promises that God will raise up a prophet like Moses, and that's clearly identified as Jesus.
0: És aztán Péter arról beszél, amit Mózes mondott, hogy Isten majd, vagy ami Mózesről hallható, hogy Isten majd egy olyan prófétát támaszt, mint amilyen Mózes volt, és ez egyértelműen Jézus Krisztust jelenti.
1: And we're commanded that we must obey everything that that prophet says.
0: És az a parancsolat számunkra, hogy mi pedig engedelmeskedjünk ennek, annak, amit ez a próféta mond.
1: Now come to Matthew 17.
0: És akkor most így lapozunk a Máté 17-hez.
1: Jesus is coming down from the Mount of Transfiguration.
0: Jézus lefelé jön a megdicsőülés hegyéről.
1: And Moses and Elijah have appeared on the Mount of Transfiguration.
0: Ott fönn a megdicsőülés hegyén pedig Mózes és Illés jelent meg.
1: And the disciples are asking questions.
0: És a tanítványok pedig kérdéseket tesznek fel.
1: Verse 10. Why do the scribes say that Elijah must come first?
0: 10. vers. Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie?
1: And then Jesus says two things which are verse 11 and verse 12.
0: Két dolgot mond itt aztán Jézus, 11-12.
1: Elijah is going to come, future tense.
0: Illés valóban el fog jönni jövő időben.
1: And he will restore all things.
0: És helyre állít majd mindent.
1: And then he says in verse 12, Elijah has already come, and they did to them whatever they wanted, and they knew he was talking about John the Baptist.
0: Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak múlt időben, és tudjuk, hogy Bemerítő Jánosról beszél.
1: So Jesus is saying Elijah has come, but also Elijah is going to come.
0: Tehát azt mondja itt Jézus, hogy Elizeus, hogy Illés már eljött, de Illés el is fog jönni még.
1: He came as John the Baptist, they beheaded him, but most of the prophecy concerning Elijah was not fulfilled through John the Baptist.
0: Eljött Bemerítő János, őt lefejezték, viszont a legtöbb Illésre vonatkozó profécia nem teljesedett be Bemerítő Jánoson keresztül.
1: Through Elisha there's going to be a complete restoration of all things. That's what we're told.
0: De azt olvastuk, hogy Illésen keresztül az minden dolog helyreáll.
1: Now the question is, what does all things mean?
0: Az a kérdés itt, hogy akkor mit jelent ez a minden dolog?
1: Well, I'm not going to take time to answer that because I'm sure that none of us fully know.
0: Nem töltök azzal időt, hogy erre válaszoljak, mert biztos vagyok benne, hogy egyikünk sem tudja ezt teljességében.
1: But what you can go is you can go to those specific prophetic scriptures and see what's spoken about there.
0: De megtehetjük azt, vagy amit meg tudsz tenni, az, hogy az ezekről a prófétai ígékről olvasol és megnézed, hogy mi mit mond.
1: And it's going to be a time of absolutely fantastic restoration of the fortunes and the prosperity and of the reaping of a great harvest.
0: Eljön az ideje a csodálatos helyreállásnak, amikor a nagyszerű gazdagság, a nagyszerű bővölködés és a nagyszerű aratás helyre lesz állítva, betakarítatik.
1: But like everything else, I believe the emphasis is on the spiritual, not on the material.
0: De mint ahogy minden mással is így van, úgy gondolom, hogy a hangsúly a szellemieken van, és nem a fizikai dolgokon.
1: And I want us to look now at this. I've got a few minutes. I can't spend the time I would like on this.
0: Kevés az időnk, ezért nem tölthetünk annyit ezzel, amennyit szeretnék.
1: And it's all based on the fact that the children of Israel, because of their continual sin and disobedience, they went into captivity.
0: Mindez tulajdonképpen abból a tényből fakad, hogy Izrael népe az ő folyamatos engedetlenségük miatt babiloni fogságba vitették.
1: And they became the prisoners of Babylon for a period of 70 years.
0: És 70 éves perióduson keresztül babiloni fogság, Babilonnak voltak a foglyok.
1: They lost everything.
0: Mindent elvesztettek.
1: The cities were destroyed.
0: A városokat lerombolták.
1: Everything was taken from them.
0: Mindenüket elvitték.
1: And God gave the promise that there would be restoration through Jeremiah the prophet.
0: Isten viszont Jeremiás prófétán keresztül azt az ígéretet adja, hogy eljön mindennek a helyreállása.
1: And the time was fixed at 70 years.
0: És meghatározták az időt, hogy 70 év teljen el.
1: Isaiah speaks about this.
0: Ézsaiás is beszél erről.
1: And says the agent by which this restoration will take place.
0: És beszél arról az eszközről, hogy kin keresztül jön majd ez a helyreállás.
1: So obviously to me the major emphasis of restoration is that instead of Babylon ruling over God's people will now rule over Babylon. That's the main thing.
0: Úgy gondolom, hogy a helyreállás tekintetében a fő hangsúly azon van, hogy most már nem Babilon fog Isten népén uralkodni, hanem Isten népe fog Babilonon uralkodni.
1: Babylon is the world system.
0: Babilon pedig ez a világrendszer.
1: That acts and lives in defiance to the rule and government of God.
0: Amely Istennek a rendszerét és Istennek a kormányzása ellen működik és azt akarja lerombolni.
1: The church has been living as prisoners to the world system for quite a long time.
0: Az egyház pedig meglehetősen hosszú időn keresztül volt már a világi rendszer fogja.
1: And what is being prophesied is a turnaround of that thing.
0: És ami az ígéret tartalma az az, hogy ez az egész dolog meg fog fordulni.
1: Instead of the system controlling everything, the kingdom will have influence everywhere.
0: Ahelyett, hogy a rendszer kontrollálna és irányítana mindent, Isten királysága fog hatást gyakorolni mindenütt.
1: And I believe it will affect every area of our lives, including the political.
0: És úgy gondolom, hogy az életünk minden területére ez hatással lesz, beleértve a politikát is.
1: Now again, these things were written for our instruction.
0: Emlékezzünk még egyszer arra, hogy ezek a dolgok a mi intésünkre lettek, figyelmeztetésünkre leírva.
1: More than half the Old Testament is devoted to this period of restoration.
0: Több mint az Ószövetség fele erre a helyreállási időre vagy helyreállási korszakra van számva.
1: It's a period of just 150 years.
0: Csak 150 éves időszakról beszélünk.
1: From the warnings of God that they will go into captivity if they don't repent, to them going into captivity.
0: Attól a periódustól kezdve, ahol Isten elkezdi őket inteni, hogy vigyázzatok, mert ha nem tartotok bűnbánatot, akkor fogságba mentek, addig, ahogy fogságba mentek.
1: And then their recovery from that captivity.
0: Majd a fogságból való visszatérésük.
1: So to me the heart of restoration is who's sitting on who, who's over who.
0: Tehát számomra a helyreállásnak a központi témája az, hogy ki uralkodik kin.
1: It's not so much the detail, but it's the principle that I feel we need to focus on.
0: Úgy gondolom, hogy nem annyira a részletekre kell, hanem inkább az alapelvre kell összpontosítani.
1: And one very very clear constant prophecy is that the cities are going to be restored. They're not going to be the captivity of the devil. They're going to become the glory of the kingdom.
0: És ami úgy gondolom, hogy az egyik nagyon konkrét eleme a proféciának az, hogy a városok fognak helyreállni, nem a sátán uralma alatt maradnak, hanem helyreállnak Isten királysága.
1: I want to spend as quick as I can. I want to set out the principles of this.
0: Na most amilyen gyorsan csak tudunk, szeretném ezt az alapelveket megnevezni.
1: All the prophetic scriptures entirely focus on this period of restoration.
0: Az összes profétai igeszakasz teljes egészében ezen az a helyreállási időszakra összpontosít.
1: But then a number of them then project that restoration that happened to Israel physically to the restoration which will happen to the God's people at the end of the age.
0: De aztán egy néhány profétai igazszakasz ez Izraelnek fizikai helyreállását kivetíti Isten népének az utolsó időkben történő helyreállására.
1: And they're seeing the end of the age and prophesying to the end of the age similar things to what they're seeing at that particular time.
0: És hasonló dolgokat profétálnak az idők végére vonatkoztatva, mint amit akkor ott.
1: And it already begins with the two prophecies that we're going to pick on. One is Jeremiah.
0: Két proféciával kezdődik, az egyiket, mind a kettőt megnézzük, az egyik Jeremiás.
1: That he says it will be 70 years and they'll be restored.
0: Ahol azt olvassuk, hogy 70 év lesz és utána jön a helyreállás.
1: And then Isaiah in verse chapter 44 into the beginning of chapter 45.
0: Aztán Ézsaiás könyvében a 44. résznél a 45. rész elejéig.
1: He describes the person that God's going to use for that restoration.
0: Ő itt leírja, hogy kit fog ebben Isten használni.
1: He names him. His name is Cyrus.
0: Megnevezi ezt a személyt, aki Kyros.
1: He says, "You don't know me, but I know you."
0: Aki azt mondja, hogy te nem ismersz, akiről azt mondja, hogy te nem ismersz engem, de én ismerlek téged.
1: So he's going to be a secular, sympathetic king that God uses to accomplish his purpose.
0: Tehát gyakorlatilag egy szánalmas pogány király lesz az, akit Isten felhasznál.
1: All I want to do is to quickly pull out the principles.
0: És igazából csak az alapelveket szeretném most kiemelni ezekből.
1: They're relevant for today.
0: Mert mára is ezek vonatkoznak.
1: Now we start with an intercessor.
0: Egy közbenjáróval kezdünk.
1: A young man, Daniel, is taken into captivity in the first phase of the captivity.
0: Dániel nevű fiatalember a fogságba vitel első fázisában megy el.
1: We don't know his exact age, but he's a young teenager, somewhere between say 15-17.
0: Nem ismerjük az ő korát, de valahol tínédzser korában 15-17 éves lehetett.
1: They try to brainwash him into the wisdom and the habits of Babylon, but he refuses to be brainwashed.
0: És agymosással megpróbálták átváltoztatni az ő szokásait is és a bölcsességét is a helyi szokásokhoz, de nem ment ebbe bele.
1: They want him to wear their clothes, eat their food, and think their thoughts.
0: Azt akarták, hogy az ő ruháikba járjon, hogy az ő ételüket egye és az ő gondolataikról elmélkedjen.
1: But this amazing young man refuses to be brainwashed and programmed to become a Babylonian.
0: De ez a fantasztikus fiatalember ezt visszautasítja és így elzárkozik azelőtt, hogy babiloni legyen.
1: Now, what we're going to see Babylon is that world system that acts in defiance of God and of His kingdom.
0: Tehát tekintsük ezt szem előtt, vagy tartsuk szem előtt, hogy Babilon az a világrendszer, amely Isten rendszere ellentör.
1: It's the whole financial system.
0: Az egész pénzügyi rendszer.
1: The political system.
0: A teljes politikai rendszer.
1: The media system.
0: Az a média rendszere.
1: The education system.
0: Az oktatási rendszer.
1: That acts in defiance of God and hates God.
0: Az, amely Isten ellentörését utálja.
1: And has certainly no intention of submitting to His kingdom.
0: És abszolút nem akar alárendelődni az ő királyságának.
1: So when our young people go off to university, they're going into the Babylonian system every bit as much as Daniel did.
0: Tehát amikor a fiataljaink a világ, amikor egyetemre mennek, akkor éppen annyira világi rendszer részben vesznek részt, mint amennyire Dánielnek volt ez.
1: But even before they get to university, the public school system is doing its best to make them think Babylonian.
0: De még mielőtt egyetemre kerülnének, a közoktatás is a legjavát próbálja bedobni abba, hogy amennyire lehet babiloni gondolkodásmód legyen az emberekben.
1: The music world and the media world is all putting pressure on them to become Babylonians.
0: Az egész popvilág és az egész média pedig arról szól, hogy megpróbáljon olyan nyomást helyezni rájuk, hogy babiloniakká váljanak.
1: And it's amazing that any young person survives, but surprisingly they do.
0: És nagyon fantasztikus dolog, hihetetlen, hogy vannak olyanok, akik túlélik, és mégis megtörténik, vannak.
1: And my hope for the Western world is I see an army of young Daniels being raised.
0: Reménységem a nyugati világ számára pedig az, hogy látok egy Dánielekből, fiatal Dánielekből álló hadsereget alakulóban.
1: That's the hope for our nation.
0: És ez pedig a mi nemzetünk számára is a reménység.
1: Young teenagers who will not buy into the system and they are after God.
0: Olyan fiatal tizenévesek, akik nem vesznek részt, nem ártják be magukat a rendszerben, hanem Isten szíve szerint való.
1: We have a movement in the United States of America. Its name is The Call, and you get these fanatical young people coming together there.
0: Az amerikai Egyesült Államokban van egy mozgalmunk, a The Call nevet viseli, és nagyon fanatikus fiatal emberek eljárnak oda.
1: In Britain we have the Soul Survivor movement, which is about 60,000 young people now.
0: Aztán Nagy-Britanniában is van egy másik mozgalom, amely most már közel 60,000 fiatalból áll.
1: And they are like young Daniels, they won't buy into the Babylonian system, but they focus themselves in prayer and passion for God to change their world.
0: Olyanok ezek, mint a fiatal Dániel, hogy nem akarnak a világi rendszernek a részei lenni, hanem magukat imádkozásra és Istennel való szenvedélyes kapcsolatra hangolják.
1: Nothing happened quickly, that's the next thing to learn.
0: A következő dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy semmi sem történt gyorsan.
1: It wasn't until BC 59 that the first signs of things happening appear.
0: Nem történt.
1: He started in BC 608. In BC 559, Cyrus becomes king of Persia.
0: Tehát 607-ben kezdődött az egész Krisztus előtt, és 559-ig nem történt semmi jelentős. Akkor lépett Kürosz trónra.
1: We know from the book of Daniel that he was familiar with these prophetic scriptures. We know because Daniel mentioned them.
0: Tudjuk az igéből, hogy Dániel ismerte ezeket a prófétai igéket, ez kiderül.
1: But you see, he was not a prisoner to a wrong concept of God's sovereignty.
0: látjuk azt, hogy Dániel nem volt az Istenről alkotott helytelen képnek a börtön mi ez? Rabja.
1: Certain aspects of Calvinist theology have paralyzed the Western Church into a wrong passivity.
0: Például a kalvinizmusnak bizonyos aspektusai ledermesztették az egyházat helytelen gondolkodásmódba.
1: All we can do is to wait and hope that God will sovereignly move.
0: Valahogyan csak nem tehetünk más, várakozunk, hogy majd Isten valamit fenségesen tesz.
1: But the biblical pattern is to be active workers together with God.
0: De a bibliai minta az, hogy aktívan közreműködöm az Úrral, hogy történjenek a dolgok.
1: We're the means which makes God's word come to pass.
0: Mi vagyunk azok az eszközök, akiken keresztül Isten igéje megvalósul.
1: He needs us to make his word come to birth, like he needed Mary to make Jesus come to birth.
0: Ugyanúgy szüksége van ránk, hogy Isten igéje valóra váljon, mint ahogy szüksége volt Máriára arra, hogy Jézus megszülessen.
1: So Daniel didn't just sit and say, oh well, it's God's sovereign will one day to move, so I'll just sit down and watch football and wait for something to happen.
0: Daniel nem csak ott ül és nyújtózkodott, hogy hát igen, tudom, egyszer majd megteszi, addig én majd focit nézek, és nézem, hogy, és várom, hogy mikor valósul meg az ő proféciája. Fontos, hogy megértsük ezt az
1: alapelvet.
0: Annak ellenére, hogy a proféták, Isten profétái megmondták, és fel volt jegyezve a Szentírásban, még mindig szükség volt egy emberre, aki azt imádkozza, hogy valóságra jöjjön.
1: I'm sure you've all got fantastic prophecies about your nation and about your city and about yourselves.
0: Biztos vagyok abban, hogy minnyájatoknak a saját nemzetetekre, városotokra és önmagatokra nézve is vannak csodálatos proféciák.
1: Having received these prophetic words,
0: ezeket a proféciákat miután megkaptátok,
1: you've got to get to prayer to make it come to pass.
0: Nektek kell magatoknak aktívan közreműködni, hogy mindez megtörténjen.
1: Don't ask me to explain it because I can't.
0: Ne kérd meg, hogy elmagyarázzam, nem tudom.
1: Just get on with it. And make it happen.
0: Egyszerűen csak szállj be, és meg fog történni.
1: When you start to get to grips with that word to make it happen, you'll find that God's sovereignty makes it happen.
0: És meglátod, hogy amikor ezen töltöd a gondolataidat, hogy hogyan fog ez valóra válni, akkor egyszer csak valóra válik.
1: So Daniel prayed.
0: Tehát Dániel imádkozott.
1: 50 years later, Cyrus comes to the throne of Persia.
0: 50 évvel később Kürosz a Perzsia királya lett.
1: Not a particularly powerful kingdom at that time.
0: Akkoriban nem túlságosan erős teljes király volt, királyság.
1: His next responsibility was to prosper God's man in his political career.
0: Tehát az következő felelősség az, hogy vagy a következő dolog az, hogy Isten emberét, Isten eszközét az ő politikai rendszerében sikeressé tegye.
1: And we've got that responsibility.
0: És ez nekünk is a felelősségünk.
1: At the time I was not yet an American citizen. I couldn't vote in the last presidential election.
0: Nem voltam még amerikai állampolgár akkor, amikor legutóbb szavaztunk.
1: But I was in such a burden for the election of George Bush. I was in travail in my room and couldn't come out of my room for several days.
0: De nagyon annyira erőteljesen a George Bushnak a megválasztása mellett voltam, vagy azért égett a lelkem, hogy jó néhány napig ki sem tudtam jönni a szobámból.
1: Because it's God's purpose to fulfill God's will in our nation.
0: Azért, mert Istennek az a célja, hogy az ő akarata teljesüljön a nemzetünkön.
1: And I knew that from God, and I knew there was going to be a battle over this election.
0: És tudtam azt Istentől, és azt is tudtam, hogy harc lesz ebben a ennek a választásnak során.
1: And I wrestled in my study like a woman in travail.
0: És úgy küzdöttem ebben az én szellememben, mint amikor egy nősz gyereket szül.
1: November the 7th, I remember that day very, very well.
0: És nagyon-nagyon jól emlékszem november 7-ére.
1: About 4 o'clock in the afternoon I had a vision.
0: Délután körülbelül 4 óra körül volt egy látomásom.
1: All I saw was a newspaper headline.
0: Csak egy szalagcímet láttam az újságban.
1: But its date was several weeks ahead.
0: De maga a dátum az újságban jó néhány héttel azutáni volt.
1: But this is what the headline on the newspaper said.
0: De ez volt maga a cím.
1: Bush wins by a whisker is what it said.
0: Bush egy hajszányival nyer.
1: I don't know how you translate that, but we know what it means in English.
0: Nem tudom, hogy fordítottad le, de mi tudjuk, hogy mit jelent.
1: Just by a hair's breadth, he was going to win.
0: Tehát éppen csak egy hajszállal nyer.
1: Now I knew that 3.5 weeks before it happened, because God showed it.
0: 3.5 héttel azelőtt tudtam már, mert Isten megmutatta.
1: But I still had to battle to make it happen.
0: De ettől függetlenül még részt kellett vennem a harcban, hogy megtörténjen.
1: And it did happen.
0: És meg is történt.
1: And so I can say that my prayers brought George Bush to the White House.
0: Ezért elmondhatom azt, hogy az imáim is besegítették George Bush-t a Fehér Házba.
1: I was certainly one of the intercessors that God was using.
0: Én voltam az egyike azoknak a közbenjáróknak, akiket Isten felhasznál.
1: So we've got to wake up to this and start getting hold of God for the right politicians to come into power and for the wrong politicians to be kicked out. And we've got the power to do that.
0: Tehát testvéreim, fel kell ébrednünk, hogy végre elkezdjünk közbenjárni azért, hogy a megfelelő politikusok kerüljenek hatalomra, és a nem megfelelő politikusokat pedig rúgják ki.
1: Because I'm going to show you that the political environment has a big effect on what God's able to do concerning the kingdom.
0: Azért, mert meg tudom azt nektek mutatni, hogy a politikai felállásnak, környezetnek nagyon nagy hatása van azon, hogy Isten királysága mit tud elérni.
1: The last elections that we had in America, which was 2 years later, we had 3 days prayer and fasting over the elections.
0: 2 évvel később a legutóbbi választásokon 3 napos ima és böjtöt hirdettünk Amerikában.
1: Didn't involve the president, but it involved the governor of Texas and many other important officials.
0: Nem elnökválasztás volt ez, hanem például a Texas állam kormányzóját, meg egyéb más nagyon fontos pozíciót érintő választást.
1: And we'd heard from God about everyone that he wanted in and everyone he wanted out.
0: És mindenki felől hallottunk Istentől valamit, hogy kiket akar, hogy bent legyenek, és kiket akar, akik már bent vannak, hogy kikerüljenek.
1: So we gave ourselves to 3 days prayer and fasting, about 200 of us, to make this happen.
0: És ezért körülbelül 200-an arra szántuk magunkat, hogy böjtöljünk és imádkozunk, hogy mindez megtörténjen.
1: When the election results came out, we had 100% success in what we prayed for.
0: És amikor megjöttek a választás eredményei, 100%-os csak teljesült az, amit kitűztünk.
1: And some of them were somewhat surprising results, but God gave us what to pray for, and he gave us the power to pray.
0: Voltak köztük nagyon meglepő eredmények is, de Isten megadta előre, hogy kikért imádkozzunk és hogy hogyan imádkozzunk.
1: What would have happened if we hadn't prayed? I don't know. I don't want to go into those silly questions.
0: Mi történt volna, ha nem imádkozunk? Fogalmam sincs, de nem is akarok belemenni ebbe a bolond kérdésbe.
1: It was God's sovereign will, but we made it happen. That's the paradox.
0: Isten fenséges ura, döntése volt ez, mindenek felettül álló döntése volt ez, de mi voltunk azok, akik részt vettünk benne, hogy megtörténjen.
1: So as a preparation for the restoration of all things in your nation, you've got to start getting involved in this way.
0: Tehát ahhoz, hogy a te nemzetedben is lásd helyreállni minden egyes dolgot, ahhoz neked is ebbe bele kell kapcsolódnod.
1: Cyrus became king of Persia Media.
0: Tehát Kürosz, Perzsia és Média királyává vált.
1: He conquered Syria.
0: Leigázta Szíriát.
1: He conquered Assyria.
0: Leigázta Asszíriát.
1: By 539 BC, 20 years later, he was the most powerful political force in the world, except for the king of Babylon.
0: És Krisztus előtt 539-re, tehát 20 évvel későbbre, a világ második legnagyobb hatalma lett Babilon után.
1: And it was Daniel's prayers that made that happen.
0: És Dániel imái voltak azok, amelyek ezt működésbe hozták.
1: Finally, Darius, the uncle of Cyrus, marches on Babylon, takes Babylon captive.
0: Végül pedig Darius, Kürosz nagybátyja elmegy, leigázza Babilóniát.
1: Cyrus has a dream a few months later.
0: Kürosznak ma van, álmot lát néhány hónappal később.
1: Which is all because of Daniel's prayers.
0: Mindez azért történik, mert Dániel imádkozik közben.
1: And he releases the Jews to go back and begin to rebuild their ruined temple and their ruined city.
0: És szabadon engedi a zsidókat arra, hogy hazatérjenek és megépítsék a romokban lévő templomot és várost.
1: The year is 538 BC, exactly 70 years later.
0: És ennek az ideje pedig pontosan 70 évvel a fogságba vitel után, 538-ban.
1: Old man getting on towards 90.
0: Daniel már nagyon idős ember, 90 körül jár.
1: He continues to pray.
0: Továbbra is imádkozik.
1: For 4 years they begin to build the temple.
0: 4 éven keresztül építik a templomot.
1: Then all of a sudden everything stops.
0: És aztán egyszer csak minden leáll.
1: 534 BC everything stops.
0: 534-ben minden megáll.
1: What happens is this?
0: Mi történt?
1: In that year, Daniel dies.
0: Abban az évben meghalt Dániel.
1: God lost his intercessor.
0: Isten elvesztette a közbenjáróját.
1: Immediately the political map changes.
0: Abban a pillanatban megváltozik a politikai felállás.
1: A renegade son of Cyrus rises up against his father and takes over the kingdom. Go on then.
0: És akkor Kürosz fia fellázad az ő apja ellen és átveszi a hatalmat.
1: His name is Cambyses II, or another name is Artaxerxes, one of the Artaxerxes.
0: Artaxerxes az első.
1: And he issues a decree contrary to the law to stop the building of the temple in Jerusalem, which is against the law.
0: És egy törvény erejű határozatot ad ki arra nézve, hogy állítsák le a templom építését, de mindez törvény ellenes, amit ő tesz.
1: He's a crook and everybody else in power is a crook at that time, and so God's word cannot be fulfilled because of the crooked political situation.
0: És ő is, meg az összes többi politikai hatalomban lévő egy nagy pancser, és ezek miatt, a pancserek miatt Isten terve nem tud folytatódni.
1: And because there's no intercessor.
0: És azért, mert nincsen közbenjáró.
1: So they all decide it's God's sovereign will not to build the temple at this time. That's the excuse that people use with God's sovereignty.
0: És akkor mindnyájan úgy döntenek, hogy hát igen, ez Isten mindenható döntése, hogy ne építsük tovább a templomot, és leállnak. Ez így szokott történni.
1: So for 14 years they decide it's not God's time.
0: Tehát 14 évig úgy döntenek, hogy ez nem Isten ideje még
1: időítése. So they build better, more comfortable homes for themselves.
0: Tehát így saját maguk részére komfortosabb légkondicionált otthonokat építenek.
1: God's house is at foundation level and it's not complete.
0: Isten házából még csak az alapok állnak, nincsen befejezve.
1: You can read that spiritually, you can read it naturally.
0: Olvashatod ezt szellemileg is, meg természetes módon is.
1: A lot of Christians don't like warfare and therefore make excuses why they do not need to go to war at this time.
0: Sokan nem szeretik a harcot keresztények közül, és ezért kifogásokat keresnek arra, hogy miért nem harcolnak.
1: It's not God's time.
0: Éppen most.
1: Hát
0: nem Isten ideje még. Nem Isten időzítése.
1: To heal our hurts and help our wounds. So we can bless each other and love each other.
0: Tartsunk konferenciákat, hogy gyógyuljanak be a sebeink, hogy szerethessük utána egymást, és helyreálljanak a kapcsolataink.
1: Thank you.
0: Köszönöm.
1: I feel better already.
0: Sokkal jobban érzem magam.
1: Now that's okay up to a point.
0: Na most rendben van mindez egy bizonyos pontig.
1: But would it not be a crazy army if all the government budget was spent on hospitals and welfare for the troops?
0: De vajon nem lenne egy tökéletlen hadsereg az és egy tökéletlen kormányzat az, amely a teljes költségvetését a kórházakra és a lábadozókra költené?
1: We call the whole army on parade.
0: Az egész Az egész hadsereget levadászottnak tekintjük, vagy.
1: Now, we don't intend to fight any wars.
0: Nem fogunk háborúban küzdeni.
1: But we want to make sure you're the healthiest troops that we've ever there's been.
0: De szeretnénk azt biztosítani, hogyha ti lennétek a legegészségesebb hadsereg az egész földön.
1: So we've got 17 different pills for you all to take every day.
0: Ezért itt van 17 féle tabletta, amit majd minden nap bevesztek.
1: And we're going to give you a medical inspection every week to make sure you're healthy.
0: És minden héten orvosi ellenőrzés alá vonunk, hogy biztos egészségesek legyetek.
1: We've got another 3000 doctors. If you feel any need, just go to one of the doctors and they'll be happy to help you.
0: És itt van még 3000 várakozó doktorunk, hogyha egyszerűen rosszul érzed magad, akkor biztos elmehetsz valamelyikhez.
1: Would that not be a crazy army?
0: Hát vajon ez nem egy bolond hadsereg lenne?
1: But is that not a picture of a lot of the church?
0: De ez igazából egy picit az egyház képe is.
1: It's not time to go to war, not time. So let's just bless each other with ever increasing blessing.
0: Ó, hát még nincs itt az ideje a háborúba menetelnek, csak áldjuk meg egymást folyton növekedő áldással.
1: Let's focus on family life.
0: Ó, hát a családi életre koncentráljunk most.
1: Fathers how to be the best fathers and be wonderful fathers to their kids and wonderful husbands to their wives.
0: Most azt tanítjuk meg az atyáknak, az apáknak, hogy hogyan lehetnek a legjobb apák és a legjobb férjek.
1: We're going to spend all our time doing things together as families.
0: Ó, ezzel fogjuk tölteni az időt, hogy mint család együtt hogyan tehetjük a dolgunkat.
1: Do things together as a Christian family and happy times together.
0: Mert mint keresztény család együtt kell tennünk a dolgokat, és Isten megáldja.
1: Then just for 2 hours we'll go to church, but we're going to be the most wonderful families ever. ever been.
0: Jó, két órát a gyülekezetben leszünk, de egyébként a legcsodálatosabb család leszünk, aki valaha is
1: élt. Great to have a great family.
0: Az csodálatos, hogyha csodálatos családunk van.
1: But finally, that's not what it's all about.
0: De igazából a végső soron nem erről szól az egész.
1: You're getting the picture here.
0: Értjük a képet, kezdjük látni a képet,
1: after
0: ugye?
1: 14 years of this stuff.
0: És 14 évig megy ez a fajta dolog.
1: Two young prophets come.
0: Jön két fiatal proféta.
1: Their names are Haggai and Zechariah.
0: Haggeus és Zakareus.
1: Haggai is prophesying to the immediate situation.
0: Haggeus a közvetlen helyzethez szól.
1: Zechariah is prophesying more about the future.
0: Zakariás pedig inkább a jövőről.
1: Haggai prophesies 5 times in 3.5 months.
0: Haggeus 3.5 hónap alatt 5-ször prófétál.
1: Everybody suddenly transformed into an army willing and ready to do what God's been telling them to do for the last 20 years.
0: Ilyen rövid idő alatt mindenki hirtelen egy hajlandó hadseregé válik, aki hajlandó megtenni azt, amit az elmúlt 20 évben elhanyagolt.
1: There's another prophetic intercessors come.
0: Itt van még egy profétai közbenjáró.
1: Now all that time they've had Zerubbabel, who is like the apostolic leader, but without prophetic input even he lost his way.
0: Végig ott volt Zerubbabel, aki olyan, mint az apostoli vezető, de a profétai meglátások nélkül ő is elvesztette a szerepét.
1: The political the situation hadn't got any better, it got worse.
0: A helyzet nem javult, hanem csak rosszabbá vált.
1: But when Haggai started praying and prophesying,
0: de amikor Haggeus elkezdett imádkozni és profétálni,
1: Cambyses the second suddenly died.
0: Akkor Artaxerxes hirtelen meghalt.
1: He was replaced by another king, Darius the second, who was sympathetic to the people of God.
0: Második Darius került a helyébe, aki viszont szimpatizáns volt Isten népével.
1: He was horrified to find that his the predecessor had banned the building of the temple when it was against the law.
0: És teljesen elszörnyűködött akkor, amikor rájött arra, hogy az elődje leállította a templomépítést, holott az teljesen a törvénybe ütköző volt.
1: He reversed that order and gave government money to help them finish the building. I like that.
0: Ezt a rendeletet visszájára fordította és állami pénzt adott arra, hogy építsék a templomot.
1: Now what I want you to see all the time is the political environment is very important to what can be done regarding establishing the kingdom.
0: Szeretném, hogyha látnátok azt ezzel az egésszel, hogy a politikai környezet nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire megy előre Isten királysága.
1: Through our prayers we have to rule over the political situation.
0: Az imáinkon keresztül uralkodnunk kell a politikai rendszeren.
1: So now we've got the right king, Darius.
0: Tehát most már ott van második Darius, a megfelelő király.
1: All the leaders have now got a new spirit.
0: Az a vezetőknek most már újfajta szellemiségük van.
1: They're now willing to work immediately to do what God's been telling them to do for almost 20 years.
0: Most már azonnal készek arra, hogy azt tegyék, amit Isten közel 20 éve akar velük tudatni.
1: In 4 years they complete what they said could not be done for the last 18 years.
0: 4 év alatt befejezik azt, amit az elmúlt 18 évben úgy mondtak, hogy nem valósítható meg.
1: The temple's finished.
0: És befejezik a templomot.
1: I want you to see something here.
0: Viszont szeretném, hogyha itt észrevennénk valamit.
1: Zerubbabel is a type and picture of the apostolic man that can build the church, the people of God.
0: Zerubbabel annak az apostolnak vagy apostoli funkciónak az előképe, amely vagy aki a gyülekezetet építi.
1: We've now come to 516 BC. 516 BC.
0: Most már 516-nál járunk Krisztus előtt.
1: Now this continued for a long time.
0: És ez így ment tovább hosszú időn keresztül.
1: They had the lovely new temple where they could have some fantastic meetings.
0: Egy aranyos kis új templomuk lett, ahol csodálatos alkalmakat tarthattak.
1: And over the other side of town,
0: és ott a város másik felén,
1: they had these comfortable homes that they'd built.
0: Ott voltak a kényelmes otthonok, amelyeket építettek.
1: Where they did kingdom things together as a family. They loved being at home because it was such a beautiful place.
0: Ahol a királyság dolgait végezték otthon a család körében, és annyira élvezték, mert annyira csodálatos volt otthon lenni.
1: So at home we had a family, a minuscule kingdom.
0: Tehát ott egy kicsi ilyen családi kis királyság alakult ki.
1: Over the other side of town,
0: a város másik felén,
1: We had the temple.
0: Ott volt a templom.
1: Where we could worship and praise God and have fantastic meetings.
0: Ahol imádhattuk az Urat, meg dicsérhettük őt, és csodálatos összejövetelünk lehettek.
1: But in between was a ruined city.
0: De ott a kettő között ott volt a romokban heverő város.
1: They tried to pretend it wasn't there.
0: Úgy próbáltak tenni, mintha ott se lenne.
1: They would go from their comfortable homes.
0: És amikor gyorsan átfutottak a kényelmes otthonukba.
1: Close their eyes.
0: Befogták a szemüket.
1: Hold their nose.
0: Az orrukat.
1: Quickly go through the city and pretend it wasn't there.
0: És gyorsan átvették a városot,
1: that's not my problem, I can't do anything about that.
0: Mert úgy tettek, mintha ott se lenne. És azt mondták, ez nem az én problémám, én nem tudok semmit tenni.
1: Get to the temple with the people of God.
0: És ott menjünk el a város, menjünk el a templomba Isten népéhez.
1: Enjoy these wonderful times together.
0: Ó, nagyon nagy örvendezések közepette.
1: Love you Jesus.
0: Ó, szeretlek Jézus, szeretlek Uram.
1: Thank you.
0: Csodálatos alkalmak.
1: See you next week.
0: Jó, találkozunk jövő héten.
1: Close my eyes, hold my nose.
0: Ó, befogom a szemem.
1: Back to our comfortable homes.
0: Vissza.
1: Now some of them, some had to go to work in that city.
0: Viszont szomorú dolog, hogy voltak, akiknek dolgozniuk kellett ott a városban.
1: They tried not somehow to make contact with the world.
0: Próbáltak nem kapcsolatba kerülni a világgal.
1: Just quickly do their work and then get back home.
0: Gyorsan megtették ott, elvégezték a munkát és gyorsan haza.
1: Or get to the temple.
0: Vagy gyorsan a templomba.
1: But in between the ruined city.
0: De ott a kettő között ott van a romokban hevelő város.
1: Now, it was like that. It remained in that condition.
0: Ilyen volt ez, és így is maradt.
1: For 71 years.
0: 71 éven keresztül.
1: 71 years.
0: 71 éven keresztül.
1: Nobody believed they could do anything about the city.
0: Senki sem hitte azt, vagy senki sem hitte abban, hogy bármit is tehetnének a városért.
1: Isaiah prophesied.
0: Ézsaiás már profétált.
1: He said, I'm going to pour out my spirit.
0: Azt mondta, hogy kiöntöm az én szellememet.
1: God said, I'm going to anoint you.
0: Isten azt mondta, hogy felkenlek téged.
1: One of the things that's going to happen is you're going to repair the ruined city.
0: És az egyik dolog az, hogy kijavítod a romokban lévő város falait.
1: He said in 58, this is the kind of fast that I want.
0: Ez a faj, az 58. részben azt olvasok, hogy ilyen fajta bőjt kedves előttem.
1: It's a fast that brings people to salvation and repairs the ruined city.
0: Olyan bőjt, amely az embereket az üdvösség ismeretére hozza és amely felépíti a romokban heverő város.
1: Comes again and again in scripture.
0: Ismét és ismét előfordul a Szent Írásban.
1: No one was doing anything about it.
0: És senki semmit nem tesz miatta.
1: 71 years.
0: 71 éven keresztül.
1: Now, I want to suggest to you that's where we've been. Most of the last century.
0: Hadd mondjam azt, testvéreim, hogy legtöbb bűnk ilyen helyzetben volt az elmúlt egy évszázadban.
1: Most of us have got a nice Christian home to live in.
0: Mert legtöbbünknek van csodálatos keresztény családja, ahol
1: nice,
0: lakunk.
1: Nice Christian meetings to go to.
0: Csodálatos keresztény összejövetelek, ahová járunk.
1: And in between there's a ruined city that we've done nothing about.
0: És a kettő között ott van a romokban heverő város, amely érdekében semmit nem tettünk.
1: Because we didn't believe it could be changed.
0: Mert nem hittünk abban, hogy változás jöhet.
1: And then God finds another man.
0: És aztán Isten ismét talál valakit.
1: See, it's a different kind of apostolic ministry.
0: Egy másik fajta apostoli szolgálatot.
1: Let's understand there are many kinds of apostles.
0: Kérem, értsük azt meg, hogy sokféle apostol létezik.
1: What we're most familiar with is a church building apostle.
0: Leginkább az gyülekezet építő apostol ismeretes számunkra.
1: And they're useful and thank God for them.
0: Nagyon hasznosak és Istennek hála értük.
1: But what God is raising up now is a different kind of apostolic ministry.
0: De most, akit Isten előhív, az egy másfajta apostoli szolgálat.
1: He doesn't just minister to the church, but he sees the city.
0: Nem csak a gyülekezet számára, a gyülekezet felé szolgál, hanem észreveszi a várost.
1: God's stirring up certain intercessors now who see the city.
0: Isten előhív néhány közbenjárót, akik látják a várost.
1: And the person that God put his hand upon was a young man called Nehemiah.
0: És az a személy, akire Isten rátette a kezét, egy fiatal ember, Nehémiás.
1: He was a young man.
0: Fiatal volt ő.
1: He was in the capital city of the empire, Shushan.
0: Susai várában, vagy
1: Shushan.
0: Shushan vár, Shushan az a.
1: The capital of the Persian Median.
0: Várában, Perzsa-méd birodalom központjában van ő.
1: He was doing okay. He got a fantastic job and was making a lot of money.
0: Elég jól tengődött az élete, fantasztikus állással, magas fizetéssel.
1: Then someone came and told him about the condition of his home city, Jerusalem.
0: És aztán jött valaki, aki beszámolt az ő otthon, az ő szülővárosa, vagy az ő városa, Jeruzsálem állapotáról.
1: And that ruined him.
0: és ez pedig teljesen letaglóztat.
1: Now here's some of the steps.
0: Itt van egy néhány lépés.
1: For a city taking apostle to lead a city taking team.
0: A város bevevő apostol, aki város bevevő apostoli csoportot akar vezetni.
1: You've got to see the city the way that it is.
0: Úgy kell látnod a városodat, ahogyan az igazából van.
1: Some of us maybe need to go to our city and just walk around the city to see what's really going on there.
0: És lehet, hogy néhányunknak ehhez elsőnek azt kell megtenni, hogy egy sétáljunk otthon a városunkban, és nézzük meg, hogy mi folyik.
1: If you just zish about in a car, you don't see what's going on.
0: Hogyha mindig csak átmész egy autóval a városon, és akkor nem fogod látni, hogy mi van a saját helyeden.
1: Go to a city and just walk around.
0: Egyszerűen szállj ki az autóból és kezdj el sétálni a városodban.
1: Walk around at night and see the demons that come out when darkness comes.
0: Sétálj körbe éjszaka és lásd meg azokat a démonokat, akik a sötéttel együtt kijönnek.
1: I tell you, your heart begins to be broken for what you see.
0: Hadd mondjam azt el, hogy meg fog törni a szíved azért, amit látsz.
1: Now, you will never do anything for your city until you come to the place where you weep over it.
0: Semmit sem tehetsz a városodért addig, amíg nem tudsz összetörve sírni érte.
1: My first experience of this was the city of Bombay.
0: Az első ezzel kapcsolatos átélésem Bombay városa volt.
1: When I arrived in Bombay, I was lied to, cheated, spat upon. Garbage was poured on me and all kinds of humiliating things happened.
0: Amikor először oda kerültem, akkor mindenféle megalázó dolgot véget csináltak velem. Leköptek, szemetet rám borították, mindenféle ilyesmi.
1: Within 3 months I'd had enough.
0: 3 hónapon belül elegem lett.
1: The people were horrible, unpleasant, unkind and revolting in every way.
0: Az emberek szörnyűk voltak, nagyon durvák, kegyetlenek és minden féle tekintetben ellenségesek.
1: So I said one day to God, I said, God, these people deserve to go to hell. Let me get out of here.
0: És akkor azt mondtam egy nap az Úrnak, hogy hát Istenem, ezek az emberek megérdemlik, hogy a pokorra jussanak, hadd menjek innen.
1: My love for the city evaporated in the harshness of the treatment.
0: A durva bánásmód miatt egyszerűen elpárolgott a város felé úgymond szeretetem.
1: I knew that was wrong, but I couldn't do anything about it.
0: Tudtam, hogy mindez helytelen, de nem tudtam javítani rajta.
1: I said, Lord, I know I've got to stay here, but I hate everything about this city.
0: És azt mondtam az Úrnak, hát tudom, hogy itt kell maradnom, de mindent utálok ebben a városban.
1: If you want me to stay here, you're going to have to change me.
0: Hogyha azt akarod, hogy itt maradjak, Uram, akkor meg kell változtatnod.
1: I didn't get a sort of boom experience. It wasn't just a moment.
0: És nem kaptam semmilyen ilyen boom kinyilatkoztató dolgot, semmilyet, nem egy pillanat alatt jött.
1: But something happened to me.
0: De valami történt.
1: And I can remember one particular day.
0: És emlékszem, hogy egy nap, egy bizonyos napon.
1: I was standing on a bridge over a very wide street in the city of Bombay.
0: Bombay városának egy nagyon széles utcája felett ívelő hídon álltam éppen.
1: And it's where all the textile mills are.
0: Ott, ahol az összes textilüzem van.
1: And people work in pretty hard conditions, as they did in.
0: És 3-kor váltotta a műszak.
1: Now I was standing on this bridge, just watching this sea of humanity walk out of the factories, and everybody was walking home.
0: És ott álltam fönn a hídon, és néztem, hogy az üzemekből hogyan ömlik és árad az emberek tengere, és mennek haza.
1: And I was looking at these sea of faces.
0: És láttam egy csomó arcot.
1: And there wasn't a flicker of light or joy in any one of them.
0: És az egyik arcon sem volt az örömnek vagy a világosságnak egy szikrája sem.
1: And it seemed to me like it was a river running along and going over a cliff all down into hell. I could see it in vivid reality.
0: És élő valóságban láttam, minthogyha ez az emberek folyama egy sziklán alázúdul és egyenesen lezúdul a pokolba.
1: And I just began to weep. I couldn't control myself.
0: És egyszerűen elkezdtem zokogni, és nem tudtam semmit tenni a zokogásommal.
1: I sobbed and I sobbed and I sobbed for the city of Bombay.
0: Egyszerűen csak zokogtam, sírtam Bombay városáért.
1: Now I love that city. If I start talking about it, I'm usually in tears in no time.
0: Ha nem fejezem be, hogy erről a városról beszéljek, akkor mindjárt sírni fogok, mert szeretem azt a várost.
1: That's what happened to Nehemiah. We read in chapter 1 that when he heard the news, he wept over the city.
0: Ugyanezt történt Nehémiással is, ha olvassuk az Nehémiás egyet. Amikor meghallotta a híreket, elkezdett sírni.
1: And you won't see a city change if you don't love it enough to weep over it.
0: És nem fogod látni te se a városodat megváltozni, hogyha nem szereted eléggé ahhoz, hogy sír fölötte.
1: It's a supernatural gift.
0: Ez egy természet feletti ajándék.
1: The same thing happened to me when I came back to London, England in the end, it was about 1977.
0: És ugyanezt történt velem akkor is, amikor 1977 környékén Londonba tértem vissza.
1: I've not time to tell the story, but as I saw Islam taking over the city of London.
0: Nem, nincs időm arra, hogy az egészet elmondjam, de hogy láttam, hogy az iszlám hogyan ragadja meg az egész London városát.
1: I began to weep.
0: Elkezdtem zokogni.
1: I met two Iranian fundamentalists on the streets of London.
0: Találkoztam két fundamentalista iránival London utcáin.
1: And we had a collision of words.
0: És szó,
1: collision of spirits, perhaps.
0: Szócsatába mondhatnám, szellemeink csatáztak, kerültünk.
1: And this is what they said to me.
0: És a következőt mondták.
1: They said by the year 2000.
0: Azt mondták, hogy 2000. év elteltével.
1: London will become an Islamic city. We're pouring millions and millions into the evangelizing of London.
0: London iszlám város lesz. Milliókat költünk London evangelizálására.
1: By the year 2000, London will be an Islamic city.
0: 2000-ig London Mohamedán város lesz.
1: And from London we're going to take Europe for Allah.
0: És Londonból pedig egész Európát bevesszük Allahnak.
1: And I said, oh no, you're not.
0: És azt mondtam nekik, ó, nem teszitek.
1: That began for me a prayer battle for the city of London.
0: És ez akkor ott imaharcot kezdett el az életemben Londonért.
1: In the city of Bombay.
0: És Bombayért.
1: And in the city of London.
0: És Londonban.
1: I've seen tremendous change.
0: Bombayban és Londonban hatalmas változásoknak szemtanúi lehettem.
1: Because the next thing that happens is when you start crying out for your city.
0: Mert a következő, ami történik, miután elkezdesz az városodért kiáltani.
1: And you go to God about it.
0: És oda mész az Úrhoz ezek miatt.
1: He will give you faith for your city.
0: Akkor hitet fog adni az Úr azért a városért.
1: This is the next place that Nehemiah comes to.
0: Ez a következő lépés, ahová elérkezik Nehémiás.
1: He says to King Ahasuerus, let's just look at that.
0: Nézzük meg.
1: Come to the book of Nehemiah for a
0: minute. Nehémiás, Ószövetség.
1: Come to chapter 2.
0: Második rész.
1: And verse 5, just the end of the verse.
0: Az ötödik rész vers vége.
1: I ask you to send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it. What a statement.
0: Küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. Micsoda állítás, kérés.
1: So the next step is to come to faith.
0: Tehát a következő lépés az, hogy hittünk lesz.
1: I believe God's going to rebuild it.
0: Hiszek abban, hogy Isten újjáépíti.
1: And I believe he can use me to do it.
0: És hiszek abban, hogy Isten engem felhasználhat, hogy ezt megtegye.
1: I'm meeting men all around the world that are saying the Nehemiah say.
0: Az egész világon ilyen emberekkel találkozok, akik ezt mondják, amit Nehémiás is mondott.
1: I mentioned this young man, Guillermo Maldonado, just a little while ago.
0: Említettem ezt a Gildo Maldonaldot. Néhány perccel ezelőtt.
1: God sent him to Miami to take the city of Miami.
0: Isten azért küldte őt Miamiba, hogy elfoglalja azt a várost.
1: He said, Lord, other people have tried and they failed.
0: Azt mondta, hogy Isten, hát mások is próbálták és kudarcot vallottak.
1: God said they didn't do it my way.
0: És Isten azt mondta, hogy mert nem én szerintem való módon tették.
1: If you'll do it my way, you will succeed.
0: Ha szerintem való módon teszed, akkor sikeres leszel.
1: And step number one was the prayer.
0: És az első lépés az ima volt.
1: See, once you get the heart of God, then you get the plan of God.
0: Tudod, abban a pillanatban, ahogy Isten szívét megismered, az ő terveit is meg fogod ismerni.
1: If you go on with Nehemiah, he then surveys the scene and comes up with a plan of God.
0: Aztán itt látjuk Nehémiást is, hogy ő aztán felméri a helyzetet, és Isten tervét megállapítja.
1: He sets a time frame in which it's going to happen.
0: Sőt, megállapítja az időkeretet és korlátokat, hogy mikor fognak ezek beteljesedni.
1: And then he sets to work to make it happen.
0: És aztán pedig lát mindezt működésbe hozza, hogy meg is történjen.
1: We could spend hours looking at all this, but I've soaked and soaked myself in these scriptures because I believe That's what I'm called to produce.
0: Órákat és órákat tölthetnék ezekkel a tanításokkal, mert egyszerűen belementem teljesen ezekbe az igékbe, mert hiszem, hogy Isten engem arra hívott, hogy nehémiások legyenek az eredményem.
1: I'm called to produce Nehemiahs.
0: Arra hívott el az Úr, hogy nehémiásokat teremjek.
1: Who will take their cities and I'm there to help them to do it.
0: Akik a városukat beveszik az Úrért, és én pedig azért vagyok, hogy segítségükre.
1: Years ago in the city of Bombay.
0: Évekkel ezelőtt Bombay városában.
1: We had an amazing successful church.
0: Egy fantasztikusan sikeres gyülekezetünk volt.
1: We could have gone all around the world talking on how to build successful churches.
0: Mehettünk volna szerte a világra, hogy a sikeres gyülekezet építésének titkairól beszéljünk.
1: But God said to me, he said, don't go anywhere.
0: De Isten azt mondta, hogy ne menj sehová.
1: He said, stay in the city of Bombay.
0: Azt mondta, hogy maradj ott Bombay városában.
1: I'm not content with a successful church. I want the city.
0: Mert nem elégszek meg egy sikeres gyülekezettel, én nekem a város kell.
1: And it's a battle and it takes time.
0: És mindez harc, időbe kerül.
1: But it's amazing how God gives you the strategy.
0: Viszont nagyon csodálatos, hogy hogyan adja meg Isten a stratégiát hozzá.
1: And so Nehemiah then is able to coordinate all the leaders of the city.
0: Tehát most már Nehémiás képes arra, hogy megszervezze és koordinálja a város összes vezetőit.
1: The first objective is to build the wall.
0: Az első cél, hogy felépítsék a falakat.
1: There was a tremendous fight over building the temple, but the fight over the wall was much greater.
0: Érdekes, hogy nagyon nagy harcba került a templomot megépíteni, de még nagy jobb harc volt a falak felépítése körül.
1: He has this apostolic ability to call forth leaders from all kinds of areas of life.
0: Megvan az az adottsága Nehémiásnak, hogy az élet minden területéről, apostoli adottsága, az élet minden területéről hívjon össze és gyűjtsön össze vezetőket.
1: And he made them into a team that could work together.
0: És hogy olyan csapattá formálja őket, akik együtt tudnak dolgozni.
1: Now, Nehemiah came to the city of Jerusalem, thank you, in 445 BC.
0: Tehát Nehémiás elérkezik Jeruzsálem városában 445-ben.
1: 71 years after the temple was finished.
0: 71 évvel azután, hogy a templom építését befejezték.
1: And he got these guys working together.
0: És elkezdenek ezek az emberek együtt dolgozni az ő hatására.
1: Each building in front of their own house.
0: Mindenki ott a saját háza előtt építkezik.
1: And there's all kinds of people. If you study them, I find 68 different leaders doing all kinds of different things.
0: 68 különböző vezetőt találtam, tanulmányoz nyugodtan, akik különböző munkálatokat végeztek.
1: Every kind of businessman was in the building team.
0: Mindenféle üzletember ott volt az
1: építőcsapatban.
0: Politikusok ott voltak az
1: építőcsapatban.
0: Vallásos vezetők vagy vallási vezetők ott voltak.
1: It was a whole sea of people, each working in their own area.
0: Tehát a népek egy vagy az emberek nagy-nagy csoportja, de mindenki együtt dolgozik és a saját dolgát végzi.
1: Now we're doing this in the city of San Antonio right now.
0: Jelenleg ugyanezt csináljuk San Antonio városában ott.
1: The first thing we have to do is to build a wall of fire around the city, which is not a physical wall, it's a wall of spiritual protection to the city.
0: Először is egy tűzfalat kell kiépítenünk a város köré, amely nem egy fizikai fal, hanem egy szellemi védelemnek a fala.
1: And you do that by raising up an army of intercessors.
0: És ez pedig a közben járók hadseregének a létrehozása által csinálunk.
1: We've got 900 intercessors now committed to pray for at least 1 hour a week for the city in San Antonio.
0: Most már 900 odaszánt közben járunk van San Antonio városában, akik arra szánták oda az idejüket, hogy hetente legalább egy órát imádkoznak a városért.
1: And we've been able to make the city safe against all kinds of attacks. I could tell you many stories.
0: És nagyon sok történetet mondhatnék ezzel kapcsolatban, de most már a külső támadások ellen biztonságos helyé tettük azt a várost.
1: But now we're getting all the leaders to work together.
0: Most annak a folyamata van, hogy az összes, hogy a vezetők hogyan tudnak együtt dolgozni.
1: We have 7 ladies who are anchor ladies on the main secular TV channels who've been recently converted.
0: 7 olyan hölgy van, akik bemondó nők a helyi TV társaságnál is megtértek.
1: We're invading the media.
0: megtámadtuk a médiát.
1: We're invading secular education.
0: Megtámadtuk a világi közoktatást.
1: At public school level and at university level.
0: Közoktatást is és felsőoktatást is.
1: We're invading the judiciary. We're getting the lawyers and the judges on our side.
0: Aztán a törvényi rendszert is, az ügyvédeket, a bírókat is, bírók felé is ilyen támadást indítottuk, hogy a mi oldalunkra állítsuk.
1: We got apostolic financial men working together. They're all part of the Nehemiah building team.
0: Apostoli pénzügyi építők is része a csoportnak, és ezek mind együtt dolgoznak az apostoli építő csapatban, brigádban.
1: And Nehemiah apostle doesn't just work in the church, he works in the city.
0: A Nehémiás apostol nem csupán a gyülekezetben dolgozik, hanem az egész városban.
1: And he coordinates Christian advance in every facet of the city.
0: És a város minden egyes aspektusában vagy szeletében, irányában a keresztény vezetés felé munkálkodik.
1: Now here's the amazing thing.
0: És a következő a csodálatos dolog.
1: When he got this team together, each building in front of their own house.
0: Amikor ez a csapat összeállt és mindenki a saját háza előtt építkezett.
1: Judges invading the judges world.
0: Amikor a bíró intéz támadást a bírók világára.
1: Businessmen invading the business world.
0: Amikor az üzletember az üzletemberek világába.
1: Musicians in the music world.
0: A zenészek a zenészek világába.
1: Actors in the acting world.
0: A színészek a színészek között.
1: TV people in the TV world.
0: A tévések a tévések között.
1: Educators in the educational world.
0: Tanárok az oktatásban.
1: Pastors and church people in the church world.
0: A pásztorok és a gyülekezeti személyek a gyülekezetekben is.
1: Finances in the financial world.
0: A pénzügyesek a pénzügyi világban.
1: Doctors in the medical world.
0: Az orvosok az egészségügyben.
1: All working out in their own front, outside their own front door, but building a wall that was impregnable.
0: Tehát mindnyájan a saját kapujuk előtt csinálják, végzik az építkezést, de egy olyan falat építenek ezzel, ami átjárhatatlan.
1: Now in the book of Nehemiah, it tells us that once they got that team together under Nehemiah.
0: Nehémiás könyvében pedig azt olvassuk, hogy ahogy ez a csapat összeállt.
1: The wall was built in 52 days.
0: A fal 52 napon belül megépült.
1: 52 days.
0: 52 nap alatt megépült a fal.
1: Because the right apostolic leadership came.
0: Mert a megfelelő apostoli vezetés állt fel.
1: Now, a man called Ezra came to the city of Jerusalem 13 years before Nehemiah came.
0: Volt egy ember, Esdrás, aki 13 évvel Nehémiás jövetele előtt jött a városba.
1: He was a tremendous teacher of the word.
0: Az igének csodálatos tanítója volt.
1: He was a great prayer, had such a heart and burden for the city.
0: Nagyon nagy szíve volt és meg volt terhelve a város érdekében.
1: Now he came to the city 13 years before Nehemiah.
0: 13 évvel mielőtt Nehémiás ott lett volna, megérkezik a városba.
1: His coming had no impact whatsoever on the city.
0: Az ő jövetele nem gyakorolt hatást a városra.
1: Because he wasn't anointed to be that apostolic leader for the city.
0: Azért, mert ő nem hordozta annak a városnak az apostoli vezetésére szóló kenetet.
1: Nehemiah was the guy.
0: Mert Nehémiás volt az, akit kijelölt.
1: When Nehemiah arrived, suddenly everything got into order, things began to happen, because he had the anointing and he had the calling.
0: Amikor Nehémiás megérkezett, elkezdett minden a helyére kerülni és minden működésbe lépni, mert ővé volt, mert őnek adatott a kenet és az elhívás.
1: Ezra did not resent his coming, he welcomed his coming.
0: Ezrás nem szomorkodott azért, mert Nehémiás jött, hanem örült neki.
1: All right, you've had a church in your city for 15 years, and some new guy comes in. If he's a
0: Nehemiah.
1: Now, a man called Ezra came to the city of Jerusalem 13 years before Nehemiah came.
0: Volt egy ember, Esdrás, aki 13 évvel Nehémiás jövetele előtt jött a városba.
1: He was a tremendous teacher of the word.
0: Az igének csodálatos tanítója volt.
1: He was a great prayer, had such a heart and burden for the city.
0: Nagyon nagy szíve volt és meg volt terhelve a város érdekében.
1: Now he came to the city 13 years before Nehemiah.
0: 13 évvel mielőtt Nehémiás ott lett volna, megérkezik a városba.
1: His coming had no impact whatsoever on the city.
0: Az ő jövetele nem gyakorolt hatást a városra.
1: Because he wasn't anointed to be that apostolic leader for the city.
0: Azért, mert ő nem hordozta annak a városnak az apostoli vezetésére szóló kenetet.
1: Nehemiah was the guy.
0: Mert Nehémiás volt az, akit kijelölt.
1: When Nehemiah arrived, suddenly everything got into order, things began to happen, because he had the anointing and he had the calling.
0: Amikor Nehémiás megérkezett, elkezdett minden a helyére kerülni és minden működésbe lépni, mert ővé volt, mert őnek adatott a kenet és az elhívás.
1: Ezra did not resent his coming, he welcomed his coming.
0: Ezrás nem szomorkodott azért, mert Nehémiás jött, hanem örült neki.
1: All right, you've had a church in your city for 15 years and some

0: Ott lett volna, megérkezik a városba.
1: His coming had no impact whatsoever on the city.
0: Az ő jövetele nem gyakorolt hatást a városra.
1: Because he wasn't anointed to be that apostolic leader for the city.
0: Azért, mert ő nem hordozta annak a városnak az apostoli vezetésére szóló kenetet.
1: Nehemiah was the guy.
0: Mert Nehémiás volt az, akit kijelölt.
1: When Nehemiah arrived, suddenly everything got into order, things began to happen, because he had the anointing and he had the calling.
0: Amikor Nehémiás megérkezett, elkezdett minden a helyére kerülni és minden működésbe lépni, mert ővé volt, mert ő neki adatott a kenet és az elhívás.
1: Ezra did not resent his coming, he welcomed his coming.
0: Ezrás nem szomorkodott azért, mert Nehémiás jött, hanem örült neki.
1: All right, you've had a church in your city for 15 years and some new guy comes in. If he's a Nehemiah, please make room for him.
0: Lehet, hogy 15 éve már gyülekezeted ott van a városodban, de hogyha bejön egy új valaki, és hogyha ő egy Nehémiás, akkor kérlek, hogy fogadd őt szeretettel.
1: He's not come to compete with you, he's come to help you.
0: Nem azért jött, hogy versengjen veled, hanem azért, hogy segítsen.
1: Recognize his gift and receive him.
0: Ismerd el az ő ajándékát, és fogadd be őt.
1: And work with him.
0: És dolgozz együtt
1: this
0: vele.
1: This is what happened.
0: Hiszen mi történt?
1: And then they completed the wall.
0: Miután elvégezték, befejezték a falépítést.
1: They hung the gates and all that I could say about the gates we could talk for another 2 hours at that.
0: Helyükre kerültek a kapuk, és beszélhetnék például csak a kapukról is, vagy 2 órát.
1: And the city was secure.
0: A város végre biztonságban
1: now,
0: van.
1: Now here's the interesting thing that I'll close with.
0: És itt van az érdekes dolog, amivel szeretném befejezni.
1: 8 years later.
0: 8 évvel később.
1: Ezra is reading the scriptures publicly.
0: Ezrás nyilvánosan olvassa Isten igéjét.
1: And there's a mighty visitation of God.
0: És Istennek csodálatos meglátogatása érkezik.
1: And revival breaks out in the city.
0: És a városban eljön az ébredés.
1: Full-blown glorious revival sweeps throughout the whole city.
0: Teljes erejű dicsőséges ébredés az egész városon keresztül söpör.
1: The instrument that God used was not Nehemiah, it was Ezra.
0: Viszont nem Nehémiást használta fel eszközül Isten, hanem Ezrást.
1: How interesting. You see, each person has their part.
0: Milyen érdekes, nem? Minden embernek megvan a maga ereje, tekintélye.
1: It took Nehemiah's apostolic gifting to set the city in order, but it took Ezra's revival ministry to bring the church, bring the city to repentance.
0: Nehémiás apostoli kenetére volt ahhoz szükség, hogy minden a helyére kerüljön a városban, és a megfelelő felállás kialakuljon. Ezrás ébredési szolgálatára pedig ahhoz, hogy eljöjjön az ébredés.
1: God didn't use Nehemiah.
0: Nem Nehémiást használta.
1: But he wasn't mad, he was delighted.
0: De Nehémiás nem akadt ki ezen, hanem örvendezett benne.
1: Each has their part to play.
0: Azért, mert mindegyiknek megvan a maga része.
1: And each one functions as God enables them.
0: És mindegyik úgy funkcionál, ahogy Isten képesíti
1: őt. We have the whole team, we've got everything necessary for city transformation.
0: De hogyha az egész csapat összeállt, akkor van meg a teljes csapatunk arra, hogy átváltozzék a város.
1: Now these things are written for our instruction.
0: Ezek mind a mi figyelmeztetésünkre irattak meg.
1: Especially for those on whom the end of the age has come.
0: Különösen azok részére, akik az utolsó időkben élnek.
1: They are written to instruct us as how restoration comes to a city.
0: És azért irattak meg számunkra, hogy ebből tanítást kapjunk, hogy hogyan jön a helyreállás a városban.
1: Although it's a different day, the principles are the same.
0: Az igaz, hogy más a dátum mondjuk ma, de ugyanazok az alapelvek.
1: And God is speaking to us loudly about these things at this time.
0: Isten pedig manapság ezekben az időkben nagyon hangosan és érthetően beszél mindenről.
1: If you are of the you group, Jesus is revealing to you the mysteries of the kingdom.
0: Hogyha te a ti csoportból származol, akkor Isten az ő titkait fogja kinyilatkoztatni, a királyság titkait kinyilatkoztatás által.
1: And he'll show you how these things work for you in your particular situation.
0: És meg fogja neked mutatni azt, hogy a te különleges helyzetedben hogyan működik mindez.
1: And we'll see the transformation.
0: És mi pedig meglátjuk az átváltozást.
1: Reap the harvest.
0: Learatjuk az aratnivalót.
1: The glory of God will come.
0: Isten dicsősége leszáll.
1: And everything we've lost will be restored to us.
0: És minden, amit elvesztettünk, helyreáll és visszaadatik nekünk.
1: And the church will become the kingdom and the glory of the city.
0: A gyülekezet pedig a királyság és a város dicsőségévé válik.
1: And the secular leaders will be coming to us to help them in order that the kingdom may come into their administration.
0: A világi vezetők pedig a mi segítségünket fogják kérni és keresni abban, hogy az ő területükre jöjjön Isten királysága és segítsen.
1: And then everything will be in its proper order.
0: És minden

0: megfelelő rendbe áll össze így.
1: And at some point in the middle of all this,
0: és aztán valamikor ezek közepette,
1: Jesus will come in all his glory to begin the millennium, and we're gonna have a ball.
0: Jézus visszatér az ő teljes dicsőségében, és elkezdi az ő ezer éves országlását.
1: Amen. Well, let's just have this break that
0: Amen.
1: Joseph promised you and promised me.
0: Akkor tartsunk szünetet. 15 percnél többet nem fogunk most ezzel a résszel tölteni tanításban. Úgy gondoltam, hogy ezt így a szünet után adom át.
1: When you move from the Old Testament and what it's allegorically teaching us,
0: amikor az Ószövetségből áttérünk, és abból, amit az allegorikusan tanít nekünk,
1: and you move into the New Testament,
0: és az Új Szövetségbe megyünk át,
1: you always move into something greater.
0: Mindig valami nagyobbra fogsz jutni, mindig nagyobbra lépsz.
1: In the kingdom of Jesus, it's always greater.
0: Mindig Jézus Krisztus királyságában nagyobbak a dolgok.
1: And so extra things are added.
0: Ezért vannak ott olyan dolgok, amelyek nincsenek az Óban.
1: For example, the Elijah ministry, which we've not even dealt with, that gets greater in Jesus than it does before Jesus.
0: Például az Illés szolgálat Jézus Krisztusban sokkal nagyobbá válik és teljessé.
1: And extra things are added.
0: És még jönnek egyéb dolgok, amelyekkel bővül a dolog.
1: We've already mentioned that in the kingdom, women find their place alongside the men.
0: Megemlítettük már azt a tényt, hogy az Isten királyságában a nők megtalálják a helyüket a férfiak mellett.
1: When Jesus went into the temple and temporarily made it to be the tabernacle of David, he added four extra things which were not in David's tabernacle.
0: Amikor Jézus a templomba bement, és egy ideig, vagy egy időre Dávid sátrává tette azt, négy olyan dolgot adott hozzá, ami ott nem volt Dávid sátrában.
1: One of them was the children having a full role alongside the adults. That was not done in David's tabernacle.
0: Az egyik, a gyermekeknek teljes szerepet szánt a felnőttek mellett, ez nem volt ott Dávid sátrában.
1: And one other thing he added was that the lame and the sick came to him and were healed, and that was not done in David's tabernacle.
0: Egy másik dolog, ami nem történt Dávid sátrában, hogy eljött a sánta és a beteg, és meggyógyult.
1: So whatever we learn from the principles of the Old Testament, we must be open for God adding new extra things to make it even bigger and greater than it was before.
0: Tehát bármit is tanulunk meg Isten az Ószövetség tanulmányozásából, várhatjuk, hogy Isten ahhoz újabb dolgokat fog és nagyobbakat hozzátenni az Új Szövetség alatt.
1: It's never inferior, it's always greater.
0: Soha nem kisebb, vagy kisebb rendű, hanem mindig nagyobb.
1: So I just want to touch this, and then we're going to move on into a time of prayer.
0: Tehát szeretnék még erről beszélni, utána pedig imádkozni fogunk.
1: Just come to Luke for a moment.
0: Nézzük meg Lukács evangéliumából.
1: Jesus introduces the kingdom.
0: Amikor Jézus bemutatja a királyságot.
1: In Luke chapter 5, he tells them that the new wine must have a new wineskin.
0: A Lukács 5-ben azt mondja Jézus, hogy az új bornak új tömlő is kell.
1: And then the first thing he does in verse 13 of chapter 6 is to appoint the 12 who are named apostles.
0: És aztán a 6:13-ban azt olvassuk, hogy ezután az első dolog, amit tett, hogy kinevezte a 12 tanítványát.
1: He tells us that he has been sent, now he's saying, I'm going to send you.
0: Elmondja azt, hogy ő mire küldetett, és aztán azt mondja, hogy én is most titeket elküldelek.
1: And the word is apostelia.
0: És itt szintén az apostello szót találjuk.
1: For the rest of chapter 6 he gives them a powerful demonstration of an apostolic kingdom, a kingdom apostle, sorry.
0: És aztán a hatodik rész hátralévő részében, vagy maradék részében pedig az a királyság apostollának egy jó bemutatását adja.
1: With mighty signs and wonders and miracles.
0: És csodálatos jelek és csodák történnek.
1: And yet Jesus is very aware that the full power of the kingdom cannot be released until the victory of Calvary.
0: És mégis Jézus tudatában van annak, hogy a királyság teljes ereje nem szabadulhat addig föl, amíg a kereszt nem
1: él. He sees all this as the days of his constriction. He can't wait to get to the cross and for the cross to break all the power of the devil and for the kingdom to then come in its full glory.
0: Alig várja azt, hogy oda jusson a keresztig, hogy aztán attól kezdve a sátán királysága felett teljesen uralkodhasson, és Isten királysága erősödjön meg.
1: In anticipation of the cross,
0: De aztán így a kereszt várakozásában.
1: In Luke chapter 9,
0: a 9. részben.
1: He sends those 12 out now.
0: Kiküldi a 12-t.
1: And he gives them verse 1.
0: És az első vers.
1: Power and authority over all demons and to cure diseases.
0: Erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására.
1: Now that's the kingdom. Now it's got more powerful than it ever was before.
0: Tehát itt ez a királyság sokkal erőteljesebb, mint azelőtt bármikor.
1: And in their hands, because of the victory of Calvary, it's going to be even more powerful than it was in the days of Jesus.
0: Amen. Sőt, az ők a kezükben még nagyobbá válik ez a kenet Jézus Krisztus keresztje miatt, mint amilyen Jézus szolgálata idején volt.
1: So that's the New Testament apostle.
0: Tehát ez az új szövetségben az új szövetségi apostol.
1: He's given all power and all authority over all demons and to cure diseases.
0: Minden démon felett teljes hatalom adatott neki és a betegségek felett.
1: And he sent he sent them out to preach the gospel, the kingdom of God, and to heal the sick. Verse 2.
0: És ő pedig kiküldte őket, apostellózta őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak.
1: Now come to chapter 10.
0: Lapozunk a 10. részhez.
1: After these things he appointed 70 others also, and he sent them out, he apostled them.
0: Ezek után az Úr szolgálatába állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte, apostellózta őket.
1: He sent them out two by two before his face into every city where he was going to come.
0: Elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, hová menni készült.
1: He tells them there's a great harvest.
0: És így szólt hozzájuk, az aratnivaló sok.
1: And he's sending them out to reap that harvest.
0: És erre küldi ki őket tulajdonképpen, hogy learassák.
1: Come down to verse 9.
0: A 9. vershez.
1: Heal the sick and say to them, the kingdom of God has come near you.
0: Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített az Isten országa.
1: There's not a church in the New Testament that was not established by the power of signs and wonders and miracles.
0: Egyetlen egy gyülekezet sincs az új szövetségben, amely ne az a csodák és a jelek erejében született volna.
1: Come to Hebrews chapter 2.
0: Lapozzunk a Zsidók 2-höz.
1: Just two more verses.
0: Még két ige vers.
1: Hebrews chapter 2.
0: Zsidók 2.
1: And we're warned not to neglect so great a salvation.
0: Arról kapjuk az utasítást, hogy ne vessük meg az ilyen nagy üdvösséget.
1: It was spoken by the Lord.
0: Amelyről az Úr beszélt.
1: And confirmed by those who heard him.
0: És amelyet azok erősítettek meg, akik hallották őt.
1: Verse 4. Chapter 2. God also bearing witness both with signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will.
0: Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott.
1: Come to Romans chapter 15.
0: A Róma 15-höz lapozzunk.
1: Verse 17.
0: 17.
1: For I have reason to glory in Christ Jesus in the things pertaining to God.
0: Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt.
1: I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient.
0: Mert semmi olyanról nem mennék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért szóval és tettel.
1: So it wasn't just word, it was word and deed.
0: Tehát nem csak szó volt, hanem szó és tett.
1: The works as well as the word made them obedient.
0: A szó és a tett, a szavak és a tettek tették őket engedelmessé.
1: Verse 19.
0: 19. vers.
1: In mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and far round about to Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.
0: Jelek és csodák erejével, a lélek ereje által, úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenféle hirdettem a Krisztus evangéliumát.
1: Come to 2 Corinthians.
0: Lapozunk a 2 Korintushoz.
1: Chapter 12.
0: 12.
1: Last reference.
0: Utolsó igehely.
1: 2 Corinthians chapter 12, verse 12.
0: 12:12.
1: truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds.
0: Apostolságom ismertetőjegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg köztetek.
1: In the early church,
0: a korai gyülekezetben
1: an apostle that did not move in mighty signs and wonders was unknown and unbelievable.
0: Az az apostol, amely nem jelek és csodákban működött, az ismeretlen volt és hihetetlen.
1: It wasn't just the apostles, it was also the ones that they sent out.
0: Nem csupán az apostolokról van szó, az első apostolokról, hanem azokról is, akiket ők küldtek ki.
1: The 70 were not apostles, but they were apostolically sent.
0: Nem a 70 vagy a 72 nem apostol volt, de mégis apostolok által vagy apostoli módon küldött
1: volt. Because they were apostolically sent, the apostolic anointing was upon them in what they were called to go and do.
0: És mivel apostoli módon küldték ki őket, ezért az apostoli kenet is rajtuk volt, és vagy működött rajtuk keresztül.
1: So they moved in mighty signs and wonders and miracles.
0: És ezért ők is hatalmas jelekben és csodákban működtek.
1: They came back with great joy, saying, "Lord, even the demons are subject to us through your name."
0: Nagyon nagy örömmel térnek vissza, és azt mondják, Uram, még a démonok is engednek a te nevednek.
1: We read that Jesus rejoiced.
0: És Jézus azt olvas, és azt olvasjuk, hogy Jézus örvendezett.
1: We saw Satan fall like lightning.
0: Ó, mert láttam, hogy hogyan hull alá a sátán, mint villám.
1: He said, but don't rejoice because demons are subject to you. Rejoice because your names are written in heaven.
0: De ne annak örvendjetek, hogy a démonok engednek nektek, hanem hogy a nevetek föl van írva mennyben.
1: Now that word name, it has the idea of having a name in the sense of a reputation.
0: Igazából az a szó, ami a nevet jelenti, az a hírnév tekintetében név.
1: Certain lawyers have a name for always winning their cases.
0: Vannak például olyan ügyvédek, akiknek nevük lett azért, mert mindig megnyerik a tárgyalást.
1: So people hire them because of the name.
0: És ezért azért és így azért bérelik, vagy ezért bízzák meg őket az emberek, hogy mert ilyen a hírnevük.
1: Certain surgeons have a name for being very successful in the operations that they do.
0: Bizonyos sebészeknek azért jó a neve, mert nagyon sikeresek abban a fajta operációban, amit ők végeznek.
1: So they have a name which people respect and go to. Now that's the way this word is used.
0: És így nevük lesz, amelyet az emberek tisztelnek. Ebben az értelemben használja ott az ige a nevet.
1: He's not saying your names are written in the Lamb's Book of Life.
0: Nem arról van szó, hogy a bárány élet könyvébe benne van-e a név.
1: He says your names are written in heaven.
0: Hanem mennyben ott van-e a neved.
1: In that heavenly realm where in spirit we wrestle with demons and principalities and powers. He said, now you guys have got a name there now.
0: Ott a mennyei területeken, ahol küzdünk a fejedelmekkel és hatalmassággal, na, fickó, vajon itt nevet szereztél le?
1: You've got a reputation.
0: Van-e híred?
1: The demons fear you because of what you've just been doing. You've got a reputation.
0: A démonok félnek-e tőled azért, amiket végeztél?
1: Now rejoice because of that reputation.
0: Na most örvendezzél emiatt a hírnév miatt.
1: It's what I have come to call earned authority.
0: Ezt én úgy hívom, hogy a kiérdemelt tekintély.
1: Because of the exploits you've done, you develop an authority which the demonic realm recognizes and respects.
0: Azok miatt, a nagy cselekedetek miatt, erőteljes cselekedetek miatt, amelyeket végeztél, a szellemvilágban egy tekintélyed lesz, amelyet tisztelnek a szellemi erők.
1: No one can give that to you. You've got to go out and earn it by the things which you do.
0: Senki sem adhatja ezt meg neked, hanem neked magad azáltal, amit te teszel, kell kiérdemelned, halihó.
1: And as we close this little conference, I'm going to lay hands on you if you so wish.
0: Amikor most befejezzük ezt a konferenciát, rád fogom tenni a kezeimet, hogyha te ezt úgy akarod.
1: And I have permission from God to give you an anointing which you can take away from here.
0: És engedélyem van Istentől arra, hogy egy olyan kenetet adjak neked, amit te aztán elvihetsz innen.
1: But you've got to go use it. Hello.
0: De neked kell menni, és neked kell használni azt, halihó.
1: I can't give you a name, you've got to go and get your own name.
0: Én nem adhatok neked nevet, neked kell a saját nevedet kiérdemelned.
1: I've got a name, I know that.
0: Nekem van nevem, és én tudok erről. A démonok nem szeretnek engem, én pedig nem szeretem őket, és megijednek tőlem.
1: I've earned that name by the exploits that that God's done through me.
0: Azok által a cselekedetek, nagyszerű cselekedetek, vagy mik ezek, történések által, amelyeket Isten végzett általam, érdemeltem ezt ki.
1: And as you leave this conference, I want your names to be written in heaven.
0: És ahogy elmész erről a konferenciáról, akarom, hogy a te neved is fel legyen írva a mennyben.
1: So we can clear out the many demons that harass the people of Hungary and hinder the church and the advance of the kingdom.
0: Hogy ki tudjuk takarítani Magyarországról azokat a démoni erőket, amelyek megakadályozzák Isten királyságát és a gyülekezet növekedését itt ezen a területen.
1: So what I'm going to do, I'm going to pray for the view now that wish to be prayed for.

Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát. Köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértünk itt az Urat, az ő jelenlétébe, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Következő percekben Ellen Vincent, Dávid Sátorá című tanítássorozatának 7. részét hallhat.
3: Tapozzatok a jegyzetetekben a 36. oldalhoz. Még egy dologgal szeretnék foglalkozni.
4: And that is it halfway down page 36?
3: Ez pedig a 36. oldal közepe táján van.
4: And that's the power of forgiveness.
3: A megbocsátás erejéről szól.
4: Now, in all the passages connected with prayer, you'll find that forgiveness is linked with them.
3: Minden olyan igerészben, ami az imáról szól, azt találjátok, hogy a megbocsátás összekapcsolódik az ima kérdésével.
4: Come first of all to Matthew chapter 6.
3: Először a Máté 6-hoz kell lapozni.
4: And Jesus teaches the basic principles of prayer.
3: Itt Jézus az imának az alapelveit tanítja.
4: And then he teaches what we call the Lord's Prayer as an outline of effective praying.
3: És utána megtanítja a mi atyánkat, ami mondjuk a hatékony imádkozásnak a vázlata.
4: Now there's great material in that, but we won't cover that, and there's no time for it.
3: Nagyszerű anyag van ebben, de most nem fogunk róla beszélni, mert nincs idő rá.
4: But I want you just to notice that in Jesus' order, the kingdom has priority over our personal needs.
3: De szeretném, ha észrevennétek, hogy Jézus szerint az imában az Isten királyságának ügye elsőbséget élvez a személyes szükségeink fölött.
4: Once you glorify God, your next item is, Lord, let your kingdom come.
3: Miután dicsőítettük Istent, az a következő tétel, hogy jöjjön el a te országod.
4: And that's defined as God's will being done on earth the way that it's done in heaven.
3: És a királyságnak az a meghatározása, hogy Isten akarata úgy legyen meg a földön, ahogy a mennyben van.
4: You begin to pray for God to meet your personal needs.
3: És ezután kezdünk azért imádkozni, hogy Isten a személyes szükségeinket töltse be.
4: Amen. Now how many of us need to reverse our prayer priority?
3: Akkor hányunknak kell megfordítani a fontossági sorrendeket az imáiban?
4: At the end of Matthew 6, if you seek first the kingdom of God.
3: A Máté 6 végén azt mondja Jézus, hogy ha először Isten országát keresitek,
4: and also his righteousness,
3: és az ő igazságát,
4: then all these other things will automatically become yours.
3: Akkor az összes többi dolog automatikusan a tiétek lesz.
4: In 1965, God rebuked me for making that my priority.
3: 1965-ben Isten megdorgált engem azért, mert a legfontosabb az imáimban a saját dolgom volt.
4: Visible means of financial support.
3: Én hitáltal élő misszionárius voltam, semmilyen látható pénzügyi hátterünk nem volt, vagy támogatásunk. Tehát komolyan imádkoztam Istenhez, hogy töltse be a szükségeimet.
4: He said, stop praying like that.
3: Azt mondta Isten, hagyd abba ezt a fajta imádkozást.
4: I don't ever want to hear another prayer like that.
3: Soha többet nem akarok ilyen imát hallani.
4: Seek my kingdom and I'll provide. That's what my word says.
3: Azt mondja az én igém, hogy keresd az én királyságomat, és utána ezeket megkapod.
4: 62, I've never had a salary.
3: 1962 óta soha nem volt fizetésem.
4: And I've never lacked anything.
3: És soha nem voltam hiány, nem szenvedtem hiányt. És soha nem írtam kolduló levelet.
4: I've never tried to raise support.
3: És soha nem próbáltam támogatókat gyűjteni.
4: I just sought first of all the kingdom.
3: Csupán először Isten országát kerestem, és Isten betöltötte minden szükségemet.
4: Amen. Then afterwards we come down to verse 14.
3: Utána jutunk el a 14. vershez.
4: And he says, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
3: Azt mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek a ti mennyei atyátok is.
4: If you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
3: Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ez elég egyszerű, nem?
4: Everybody can understand.
3: Mindenki képes megérteni.
4: Now come to Matthew 8.
3: Élő misszionárius voltam, semmilyen látható pénzügyi hátterünk nem volt, vagy támogatásunk. Tehát komolyan imádkoztam Istenhez, hogy töltse be a szükségeimet.
4: He said, stop praying like that.
3: Azt mondta Isten, hagyd abba ezt a fajta imádkozást.
4: I don't ever want to hear another prayer like that.
3: Soha többet nem akarok ilyen imát hallani.
4: Seek my kingdom and I'll provide. That's what my word says.
3: Azt mondja az én igém, hogy keresd az én királyságomat, és utána ezeket megkapod.
4: 62, I've never had a salary.
3: 1962 óta soha nem volt fizetésem.
4: And I've never lacked anything.
3: És soha nem voltam hiány, nem szenvedtem hiányt. És soha nem írtam kolduló levelet.
4: I've never tried to raise support.
3: És soha nem próbáltam támogatókat gyűjteni.
4: I just sought first of all the kingdom.
3: Csupán először Isten országát kerestem, és Isten betöltötte minden szükségemet.
4: Amen. Then afterwards we come down to verse 14.
3: Utána jutunk el a 14. vershez.
4: And he says, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
3: Azt mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek a ti mennyei atyátok is.
4: If you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
3: Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ez elég egyszerű, nem?
4: Everybody can understand.

0: Koldul levelet. És soha nem próbáltam támogatókat gyűjteni. Csupán először Isten országát kerestem, és Isten betöltötte minden szükségemet.
1: Amen. Then afterwards we come down to verse 14.
0: Utána jutunk el a 14. vershez.
1: And he says, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
0: Azt mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek a ti mennyei atyátok is.
1: If you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
0: Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ez elég egyszerű, nem?
1: Everybody can understand.
0: Mindenki képes megérteni.
1: Now come to Matthew 18.
0: Most lapozzunk a Máté 18-hoz.
1: We looked yesterday at the power of the prayer of agreement.
0: Tegnap megnéztük, micsoda erő van az egyetértésben való imádkozásban.
1: It says that when two, verse 20, when two agree concerning anything, it will be done for them.
0: Azt mondja a 20. vers, hogy mert ahol ketten vagy hárman egybegyűltök, és egyet értetek mindenben, amit kértek, azt megkapjátok.
1: From verse 21 to the end of the chapter, there's a powerful teaching on forgiveness.
0: Aztán a 21. verstől a fejezet végéig egy erőteljes tanítást találunk a megbocsátásra.
1: It immediately follows prayer because God wants to link forgiveness with effective praying.
0: Ez közvetlenül követi az imáról való tanítást, mert Isten össze akarja kapcsolni a hatékony imádkozást a megbocsátással.
1: Because they have not obeyed the scripture.
0: Sok embernek azért nem hatékony az ima élete, mert nem engedelmeskednek ennek az igének.
1: If you pray with unforgiveness in your heart, you are wasting your time.
0: Ha úgy imádkoztok, hogy a szívetekben meg nem bocsátás van, akkor csak pazaroljátok az időtöket.
1: But on the other hand,
0: de másrészt,
1: forgiveness has great power to increase the power of your prayer.
0: A megbocsátásban nagyon nagy erő van arra, hogy az imáitok hatékonyságát növelje.
1: Let's look quickly at this passage of scripture.
0: Tehát gyorsan nézzük meg ezt az igerészt.
1: The first thing we notice is that Peter says, Lord, if a brother sins and I, how many times shall I forgive him before I punch him?
0: Az első dolog az, hogy Péter azt kérdezi Jézusról, hogy Uram, hányszor kell megbocsátanom egy atyám fiának, aki ellenem vétkezik, mielőtt orrba verném?
1: And he said, seven times?
0: Azt kérdezi még hétszer is?
1: Pretty magnanimous. Pretty
0: azt gondolhatta, hogy ez már egy egész szép mennyiség.
1: So Jesus says, no, 70 times, seven times.
0: És Jézus azt mondta, nem, 70-szer, 7-szer.
1: In the Luke version, he adds the phrase "in the same day."
0: A Lukács változatában azt is hozzáteszi, hogy ugyanazon a napon.
1: So 70 times 7 in one day is approximately once every 3 minutes.
0: Hogyha egy nap alatt 70-szer 7-szer bocsátunk meg, ez körülbelül minden 3 percre egy. Tehát 3 percenként egy megbocsátás.
1: You proud housewives, you've got a beautiful tiled kitchen and you've just carefully cleaned the floor. It's shining with cleanness.
0: Képzeld el, hogy egy büszke háziasszony vagy, egy gyönyörű konyhád van, és éppen most suvickoltad csillogóra, ragyogóra a padlót, és a férjed a kertben dolgozik, aztán bejön megmosni a kezét.
1: And men are like this, so you have to forgive them.
0: A férfiak már csak ilyenek, hogy meg kell bocsánatotok nekik. Úgy, hogy a férj begyalogol a konyhába a piszkos csizmáival, elfelejti levenni őket. És oda jut a mosogatóhoz, és azt mondja, jaj, te jó ég, hát bocsáss meg nekem. Jaj, de sajnálom. Te azt mondod, ember.
1: But you forgive him.
0: De megbocsátasz neki.
1: Because you love him.
0: Mert szereted. A furcsa viselkedései ellenére.
1: But imagine if he did the same thing every 3 minutes all day.
0: De képzeld el, hogy egész nap ezt 3 percenként megismétli.
1: How long would you keep your fingers off his throat?
0: Mennyi ideig tudod megakadályozni magad abban, hogy a torkát megszorongass?
1: What Jesus is saying.
0: Tehát értitek, mit mond itt Jézus?
1: He's saying there's no limit to our forgiveness.
0: Azt mondja, hogy a megbocsátásunknak nem szabad határa legyen.
1: And then he goes on to tell this story of the nobleman.
0: És utána elmondja a nemes embernek a példázatát.
1: To illustrate what he's just been saying.
0: Hogy ábrázolja azt, amit éppen most tanított.
1: With all the teaching of Jesus, the mathematics is always fascinating.
0: Jézus tanításainál mindig elbűvölő az a matematikai összefüggés, ami benne van.
1: You do the mathematics.
0: Hogyha nem számoljuk ki a dolgokat, akkor az egész igazságot nem tudjuk felfogni belőle.
1: Now I'm assuming you're familiar with the story, so we're not going to read it.
0: Feltételezem, hogy ismeritek a történetet, úgyhogy nem fogjuk felolvasni.
1: It begins with a king who has a servant.
0: A történet egy királlyal kezdődik, akinek van egy szolgája. A szolga nagyon sok pénzzel tartozik neki.
1: The amount is 10,000 talents.

0: desert talentummal.
1: So let's first get this absolutely clear.
0: Tehát először ezt tegyük egészen világossá.
1: A talent was not a coin you put in your pocket.
0: Egy talentum az nem egy pénzérme, amit az ember zsebre vág.
1: A talent was a bar of gold weighing approximately 30 kilograms.
0: Egy talentum ez egy körülbelül 30 kilós aranyrúd volt.
1: For Americans that's 66 pounds.
0: Tehát 33 kiló.
1: Which means that he owed him 10,000 times 66 or 30 kilopounds of gold.
0: Tehát gyakorlatilag 10,000-szer 30 kiló aranyjal tartozott ez az ember.
1: Which means that he owed him approximately 300 metric tons of gold.
0: Ami körülbelül 300 tonna arany, hogyha kiszámoljuk.
1: Now Jesus is using these figures to teach us the size of the forgiveness that we have freely received from God.
0: Jézus azért használja ezeket a példákat, hogy megtanítsa nekünk, hogy milyen nagy méretű az a megbocsátás, amit Istentől kaptunk. Mi mindent bocsátott meg nekünk.
1: Many Christians is they do not really value their own salvation.
0: És sok keresztényel az a baj, hogy nem igazán értékeli az üdvösségét.
1: They do not value as they should what they have been freely forgiven.
0: Nem értékeli úgy, ahogyan kellene azt, amit ő neki ingyen megbocsátott Isten.
1: And the key to unconditional forgiveness is to first appreciate what you yourselves have been forgiven.
0: És a feltétlen megbocsátásnak az a kulcsa, hogy először értékeld azt, hogy te neked mi mindent bocsátott meg Isten.
1: If you have a 100 euro picture of forgiveness, then you are mean to other people.
0: Hogyha a megbocsátásról neked egy ilyen 100 eurós elképzelésed van, akkor az emberekkel nagyon kicsinyes leszel.
1: Well, I wasn't too bad a person. I had a few little faults, but I wasn't like that drug addict over there.
0: Én végül is nem voltam egy túl rossz ember, én egy jó ember voltam, nem olyan, mint az a kábítószeres amott.
1: Now what you've got to get first of all is a revelation of what you've been forgiven.
0: Tehát először arról kell kinyilatkoztatást kaptunk, hogy mire kaptunk bűnbocsánatot.
1: In fact, self-righteousness is the most worst is the worst sin in the sight of God.
0: Tulajdonképpen az önigazság a legrosszabb bűn Isten szemében.
1: I was an atheist for many years and I lived a life better than most Christians.
0: Én nagyon sok évig ateista voltam, de erkölcsösebben éltem, mint sok keresztény.
1: And it was pride. I could do better without God than those people could do with God.
0: És büszke voltam rá, mert azt mondtam, hogy én jobban teljesítek Isten nélkül, mint azok az emberek Istennel.
1: Speed limit before I was converted.
0: Én még már a megtérésem előtt is betartottam a sebességhatárokat.
1: And I paid all my taxes. Honestly, before I was saved.
0: És becsületesen befizettem minden adót, mielőtt megtértem volna.
1: And now that stinking pride was more offensive to God than some honest sin.
0: Ez a bűzös büszkeség sokkal lázítóbb volt Isten számára, sokkal sértőbb, mint egy becsületes bűn.
1: I thought, my God, this foul mountain of pride, I hate and abhor it the way that you do.
0: És aztán, mikor végre megtértem, akkor megláttam ezt a hatalmas, utálatos büszkeség hegyet, ami az életemben volt, és azt mondtam Istennek, hogy ezt most már ugyanúgy utálom, hogy Isten.
1: He who has been forgiven much, they love much.
0: Jézus azt mondta, hogy akinek sok bocsátatott meg, az nagyon szeret.
1: The key to loving God is the understanding of what you've been forgiven.
0: Isten szeretetéhez az a kulcs, hogy megértjük, hogy mi mindent bocsátott
1: and
0: meg nekünk.
1: What you have now become.
0: És megértjük, hogy mivé váltunk az ő kegyelme által. Én most Isten fia vagyok kegyelem által.
1: All the riches conferred upon Jesus are equally mine. Now that's fantastic.
0: Minden gazdagság, ami Jézusé, most már az enyém is, és ez fantasztikus.
1: This proud, arrogant, stinkingly righteous atheist has been turned into this glorious son of God.
0: Isten dicsőséges fiává változott ez a bűzögő, gőgös, pökhendi ateista önigazságával együtt.
1: Sounds nice in German, stinken.
0: Nagyon jól hangzik németül neki a bűzös.
1: Stinken. I like that. Now, when you see that, you begin to be different about other people's offenses.
0: Amikor ezt megértjük, akkor elkezdünk máshogy viszonyulni mások bűneihez.
1: So you've got to see that you've been forgiven 3 metric tons of gold's worth of sin.
0: Tehát meg kell értenünk, hogy 3 tonna arany értékű bűn lett nekünk megbocsátva.
1: Now we have a problem translating into English and German.
0: Ezt elég nehéz lefordítani.
1: In English, that is equivalent to 3.4 billion dollars, or you could say euro, approximately the same amount.
0: Ez 3,4 millió eurónak vagy dollárnak felel meg értékben.
1: Tell them what it is. Has he got it right? Okay, good.
0: Az euróban gondolkodnak az osztrákok is. Tehát ennyi bocsátatott meg nekünk. Soha ne felejtsük el.
1: soak your being, and then you begin to realize, wow.
0: Ez hadd itassa át a lényünket, és hadd kezdjünk rádöbbenni, hogy húha.
1: When you grasp the fullness of that, then you become more willing to forgive others.
0: Amikor megragadjátok ennek a teljességét, akkor hajlandóbbak lesznek megbocsátani másoknak.
1: Now, this servant was just forgiven $3.4 billion of debt and was to go free.
0: Tehát ennek a szolgának most éppen 3,4 milliárd dollár értékű adósságot engedtek el. De ez az ő szívében a megfelelő minőségű hálát nem idézte elő.
1: He found a servant that owed him something.
0: Megtalált egy szolgatársat, aki neki tartozott valamivel.
1: Now, once again, the mathematics are important to understand this story.
0: Itt is nagyon fontos a történet megértéséhez, hogy milyen mennyiségekről van szó.
1: Say, oh, he wouldn't forgive this little thing.
0: Mert hallottam, hogy prédikátorok azt mondták, ó, ez a szolga, nem akarta a másik szolgának ezt az apróságot elengedni. De Jézus üzenetében az a lényeg, hogy ez nem egy apróság volt, amit nem engedett el neki.
1: It was a big amount.
0: Hanem egy nagy mennyiségű pénz.
1: It was 100 denári.
0: 100 denár.
1: A denári was the wages paid to a skilled workman for one day's labor.
0: Egy dénárt kapott egy napi fizetésként egy szakmunkás. Tehát ami ez a tartozás volt, ez körülbelül egy harmad évnyi fizetés volt.
1: €10,000, $15,000. It's a big amount.
0: Körülbelül 10,000 euró vagy 15,000 dollár, tehát sok pénz.
1: Now supposing I come to Austria.
0: Tegyük fel, hogy eljövök Ausztriába. És elfeltek pénzt hozni, de szükségem lenne egy kis pénzre, hogy vegyek néhány dolgot. És azt mondom a tesónak, hogy Gerhard, tudnál nekem kölcsönadni 50 eurót, mert vissza fogom adni neked, megígérem, de most szeretnék venni néhány dolgot, és ő odaadja nekem, de én nem adom vissza neki. Most Gerhard nem fogja magát halálra agódni azért, hogy én nem adtam neki vissza az 50 euróját. Ez helytelen volt részemről, de ekkor ilyen kicsi bűnt meg tud nekem bocsátani.
1: Look, Gerhard, we're just about to complete purchase of a building.
0: De ha azt mondom neki, hogy nézd, Gerhard, éppen most kell befejeznünk az utolsó részletfizetését egy épület árának, szükségem van 2 hónapra 15,000 euróra.
1: Grant that to us for 2 months, and then we'll definitely pay.
0: 2 hónapra tudnál ilyet adni neki, és vissza fogjuk kétségtelenül adni. Erre Gerhard automatikusan azt mondja, hogy nem tudok ennyit kölcsönadni, de hát a tanítás érdekében azt kéne mondani, hogy igen, tud kölcsönadni ennyit.
1: And he says, yeah, okay.
0: Igen, tehát azt mondta, igen, rendben van.
1: He says yes. He willingly says yes.
0: És készségesen mond igent erre.
1: He gives me the 15,000 euro.
0: Tehát odaadja nekem a 15,000 eurót.
1: I promise within 2 months to repay it.
0: És én megígérem, hogy 2 hónapon belül visszaadom.
1: 2 months go by, nothing happens.
0: Eltelik 2 hónap, nem történik semmi.
1: 3 months go by.
0: 3 hónap eltelik. 4 hónap.
1: Now something starts to eat inside him.
0: És akkor elkezd valami ott benne rágni az elkén.
1: But 15,000 euro is a different matter altogether.
0: Hát 50 eurót meg könnyű megbocsátani, elengedni, de 15 ezer az egy egész más kérdés. De Jézus erről beszél. Azt mondta, hogyha egy kis bűnről van szó, azt nem nehéz megbocsátani. A nagy bűnök azok, amik megmérgezik az embereket egy életre. Amikor egy apa molesztálja saját lányát, ez egy borzasztó bűn. A
1: husband walks out on his wife and leaves her for some other young woman. That's a terrible offense. How do you measure that?
0: Amikor egy férj egyszerűen kisétál a felesége életéből egy másik nő miatt. Ez egy nagy bűn. Hogyan értékeljük ezt?
1: We find he's living a double life and he's fooling around behind the scenes with women or with money. The whole church gets offended by that sort of thing.
0: Amikor egy pásztor megcsalja a gyülekezetét olyan módon, hogy kettős életet él is, vagy nőkkel, vagy a pénzzel bűnöket követ el a háttérben, és a gyülekezet ezt nagyon sérti. Hogyan értékeljük ezeket a dolgokat? Ilyen jellegű bűnökről beszél Jézus ebben a példában.
1: It's easy to give the 10 euro, the $50 offenses, but what about the 15, 20, 50,000 euro offenses?
0: Tehát egy 50 eurós bűnt könnyű megbocsátani, de mi a helyzet a 15,000-es bűnökkel?
1: If you don't deal with it, it's going to eat you for the rest of your life and destroy you.
0: Hogy nem bánsz ezzel a problémával, akkor az életed hátra levő részében ez rágni fog rajtad, és el fog pusztítani. És elpusztítja azt az embert is, akinek nem bocsátasz meg téged is.
1: So it does double damage.
0: Tehát kettős kárt okoz a dolog.
1: Now you've got to measure that 15,000 euro against the 3.4 billion euro. You say, well, it's still compared with that, it's still a small amount.
0: De hogyha a 15,000 eurót összehasonlítod a 3,4 milliárd euróval, akkor összevetésben ez még mindig egy kis pénz.
1: By the power of grace, I am determined to forgive them.
0: A kegyelem ereje által eldöntöttem, hogy megbocsátok az embereknek.
1: You will do that.
0: És ha ezt megbeteszitek,
1: every prayer you pray will have to be answered.
0: Akkor minden imátokra választ kell, hogy kapjatok.
1: If you do not do that,
0: ha nem teszitek ezt meg,
1: every prayer you pray will be blocked by the power of unforgiveness.
0: Akkor a meg nem bocsátás ereje akadályozza minden imátoknak a válasz megérkezését.
1: Once again, this begins in the husband-wife relationship.
0: Újra mondom, ez a házasságban kezdődik.
1: Peter says, he says in 1 Peter 3 verse 8 that husbands, you must live with your wives in an understanding way.
0: Azt mondja az 1 Péter 3:8-ban Péter apostol, hogy férjek, a feleségetekkel értelmes módon éljetek együtt. Vagy megértő módon.
1: Do that, your prayers are going to be hindered.
0: És hogyha ezt nem teszitek, akkor akadályoztatva vannak az imáitok.
1: You can pray your heart out as husband and wife, but without forgiveness, those prayers are neutralized.
0: A szívedet kiimádkozhatod a házastársadért, de az imáid semlegesítődnek a meg nem bocsátás ereje miatt. Még egy dolog.
1: When Jesus breathed on his disciples,
0: amikor Jézus a tanítványaira lehelt,
1: John chapter 20 verse 21,
0: a János 20:21-ben,
1: he said,
0: azt mondta,
1: I'm sending you as the Father sent me.
0: Úgy küldelek titeket, ahogy az Atya küldött engem.
1: Listen to those words carefully.
0: Nagyon figyeljétek ezeket a szavakat.
1: I'm sending you as the Father sent me.
0: Úgy küldelek titeket, ahogy az Atya küldött engem.
1: Now when Jesus hung upon the cross and was being crucified by those religious Jesus-hating Jews, what did he say concerning them?
0: Amikor Jézus a kereszten függött, és ott voltak ezek a Jézus gyűlölő vallásos zsidók, akik megfeszítették, mit mondott velük kapcsolatban? Azt mondta, hogy Atyám, fizettesd ezt meg velük.
1: What did he say?
0: Hanem mit mondott?
1: He said, Father, forgive them, they do not know what they are doing.
0: Azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
1: And so his forgiveness released the power of salvation.
0: És a megbocsátásának az ereje felszabadította az üdvösség erejét az emberek életében.
1: Sins you forgive, they are forgiven.
0: Azt mondja Jézus, hogy akinek a bűneit megbocsátjátok, azoknak megbocsátatnak.
1: Whoever sins you retain, they are retained.
0: És akinek a bűneit megtartjátok, azok megtartatnak.
1: I'm sending you the way the Father sent me.
0: Én úgy küldelek titeket, ahogy az Atya küldött engem.
1: And I forgive the sins, however bad they were against me.
0: És én megbocsátottam az ellenem vétkezőknek, bármilyen nagyokat is vétkeztek ellenem.
1: The same thing,
0: hogyha ti nem teszitek ugyanezt,
1: you will be in yourself in a prison of unforgiveness.
0: Akkor önmagatokban a meg nem bocsátás rabjai lesztek.
1: But you will also put the sinner in a prison of unforgiveness.
0: Ugyanakkor viszont a vétkezőt is a meg nem bocsátás börtönébe zárjátok be.
1: You see, if a person sins,
0: tudjátok, ha valaki vétkezik,
1: they sin against God,
0: vétkezik Isten ellen,
1: they sin against you,
0: és vétkezik ellened.
1: God may be willing to forgive,
0: lehet, hogy Isten hajlandó megbocsátani neki,
1: but he cannot action his forgiveness without your agreement with God. Can you hear me?
0: De nem fogalatosíthatja a megbocsátását, hogyha nem értesz egyet Istennel. Értitek ezt?
1: You say, make them pay for this.
0: Hogyha azt mondod Istennek, hogy fizettesd meg ezt velük.
1: Bind the hands of God in his inability through righteousness to minister the salvation he wants to minister.
0: Akkor megkötöd Isten kezét, és ezért, mivel ő igazságos, nem szolgáltathat üdvösséget annak az embernek, akinek szeretne. István
1: was a martyr.
0: Vértanú volt.
1: He was stoned to death.
0: Halálra kövezték.
1: That group of fanatical Jewish Pharisees were stoning him to death. There was a young Pharisee called Saul who was part of the execution squad.
0: És amikor az a fanatikus vallásos farizeus tömeg megkövezte őt, akkor volt ott egy fiatal farizeus, akit Saulnak hívtak, aki őrizte a többiek ruháit.
1: And as demonized about his religion as Osama bin Laden.
0: Olyan bezsongott és démonizált volt a vallásával kapcsolatban, mint Osama bin Laden.
1: He hated Jesus.
0: Gyűlölte Jézust.
1: And he hated everything to do with Christianity.
0: És minden gyűlölt, aminek a kereszténységhez köze van.
1: Were working through him to make wreckage of the church in three whole nations.
0: És erőteljes szellemek működtek rajta keresztül, hogy a gyülek az egyházból a három nemzetben is egy romot döntsenek össze. Rommát tegyék a gyülekezetet. És ahogy ott nagy örömmel éppen halálra kövezték Istvánt. Mit mondott István?
1: Lord, make them pay for this.
0: Uram, hadd fizessenek meg ezért.
1: He'd said that,
0: ha ezt mondta volna,
1: Saul would never have been converted. Listen to me.
0: Saul soha nem térhetett volna meg. Figyeljetek rám.
1: What did Stephen say?
0: Mit mondott István?
1: He said, Lord, don't lay this sin to their charge.
0: Azt, Uram, hogy ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt.
1: Forgive them for what they're doing.
0: Megbocsátom nekik azt, amit éppen
1: and
0: tesznek.
1: That released God.
0: És ez felszabadította Istent.
1: To bring this crazy, mad, demonized Pharisee to powerful conversion.
0: Arra, hogy ezt az őrült, démonizált farizeust megtérésre vezesse.
1: And he became the greatest apostle of the early church.
0: És az ősegyháznak ő lett a legnagyobb apostola.
1: If Stephen had not released him, he couldn't have been converted. Listen to me.
0: Figyeljetek rám, hogyha István nem engedte volna őt el, akkor nem kaphatott volna üdvösséget.
1: The power of forgiveness.
0: Értitek a megbocsátás erejét?
1: To transform your cities, to transform your nation.
0: Abban, hogy átalakítsátok a városaitokat és a nemzeteiteket.
1: And to transform those who presently work against you.
0: És azokat, akik jelenleg ellenetek dolgoznak.
1: Okay, someone rebels in your church and goes and starts another church.
0: Mondjuk valaki fellázad a gyülekezetedben és elmegy és beindít egy másik gyülekezetet.
1: They do it illegally, they do it in enmity towards you.
0: Ezt törvénytelenül teszi és irántad való ellenséges érzülettel.
1: What are you going to say?
0: Mit mondasz erre?
1: God's going to judge them because they went out illegally. Judge them.
0: Isten meg fogja őket ítélni, mert ezt törvénytelenül tették. De volt joguk.
1: The curse of God upon them and upon the whole city.
0: Ennek eredményeként Isten átkát zúdított őrájuk és az egész városra. Ha elengeded őket,
1: then God can bring them to repentance,
0: akkor Isten megtérésre tudja őket vezetni,
1: and to conversion,
0: bűnbánatot tarthatnak,
1: and they can become your greatest ally.
0: És a legnagyobb szövetségeseiddé válhatnak ezek az emberek.
1: Years ago in the city of Bombay,
0: évekkel ezelőtt Bombayban,
1: before we had this powerful visitation of God in the city,
0: mielőtt Isten ilyen erőteljesen meglátogatta a várost,
1: there was a woman in the church in Bombay.
0: Volt Bombayban a gyülekezetben egy nő.
1: And she and her manipulative husband were in the courts to try and get legal possession of the property.
0: Ő és a férje bírósági pert indítottak a gyülekezet ellen, és törvénytelenül meg akarták szerezni a gyülekezet birtokát. Sok pénzük volt, és üzleti célból meg akarták kaparintani a telket. Ez a nő gyűlölt engem, és az az érzés elég kölcsönös volt, mert én is gyűlöltem őt.
1: She was the biggest troublemaker in the church.
0: Ő volt a gyülekezetben a legnagyobb bajkeverő.
1: She would come only on a Sunday morning to maintain her membership.
0: Csak azért jött el vasárnap délután a gyülekezetbe, hogy megtartsa tagságát.
1: I earnestly pray for her to drop dead or leave the city or go somewhere.
0: Őszintén imádkoztam azért, hogy vagy holtan essen össze, vagy hagyja el a várost, vagy valami.
1: After about 6 months of praying like this, God said, we are not on the same page.
0: Miután körülbelül fél évig így imádkoztam, Isten azt mondta nekem egyszer, hogy nem vagyunk egy hullámhosszon.
1: God said, I love her as much as I love you.
0: Isten azt mondta, én őt ugyanúgy szeretem, mint téged.
1: I said, that's totally unreasonable.
0: Azt mondtam, ez teljesen érthetetlen.
1: He said, if you will let me, I will teach you also how to love her.
0: Azt mondta Isten, hogyha hagyom, akkor engem is megtanít arra, hogy hogyan szeressem őt.
1: I said, I don't want to learn how to love her.
0: Én azt mondtam, nem akarom megtanulni, hogyan szeressem ezt a nőt. Azt akarom, hogy elmenjem, meg akarok szabadulni tőle.
1: He said, I will not change your mind, you better learn how to love her.
0: Azt mondta Isten, hogy én nem tudom a gondolkodásodat megváltoztatni, jobban teszed, ha megtanulod őt szeretni.
1: You just speak evil about her.
0: Azt mondta Isten, hogy valahányszor imádkozol ezért a nőért, mindig rosszakat mondasz rá. Azt mondja, mondj róla valami jót. Azt mondtam, hogy nem jut az eszembe semmi jó.
1: And over a period of maybe 3 months, I was changed by God to start to think and pray for her the way God thought about her.
0: Körülbelül 3 hónap alatt Isten olyan módon meg tudott engem változtatni, hogy úgy gondolkodjak róla és úgy imádkozzak érte, ahogyan Isten tenné. Nagyon fájdalmas volt ez, és egyáltalán nem volt hozzá kedvem.
1: Time of prayer, I broke in compassion for that desperate woman and for her desperate situation.
0: De emlékszem, egyszer imádkoztam, és teljesen összetört a szívem ezért a kétségbeesett helyzetbe levő nőért.
1: And I wept over her and cried out with the love of God for her. It was a total supernatural experience.
0: És sírtam érte, és Isten szeretetével kiáltottam érte, ez egy természet fölötti átélés volt nekem.
1: I was praying in the Sunday afternoon for the evening message.
0: Én vasárnap délután volt, és az esti prédikációmért imádkoztam.
1: She never ever came to the evening meeting.
0: Ez a nő soha nem jött el az esti összejövetelre.
1: God gave me this particular message to preach.
0: És Isten adott nekem egy konkrét üzenetet.
1: About the wheat and the tares, you know the story.
0: A búzáról és a konkolyról biztos ismeritek.
1: And her face came before me very strongly, and God said, she's going to be in the meeting tonight, and this message is for her.
0: És nagyon erősen elém jött ennek az asszonynak az arca, és Isten azt mondta, hogy ma este ez a nő ott lesz az összejövetelen, és ez az üzenet neki szól.
1: Sure enough, to my amazement, she was in the meeting.
0: Eléggé megdöbbentem, de tényleg eljött ez a nő. Elmondtam az üzenetet, nagyon meggyőző volt.
1: And as a good Baptist pastor, I stood by the door, shaking everybody's hand as they left the church.
0: És amikor mindenki elhagyta a gyülekezetet, én jó baptista pásztor módjára ott álltam az ajtónál, és mindenkivel kezet ráztam.
1: Hypocritical Christianese to speak to me.
0: És oda jött ez a nő hozzám a szokásos képmutató keresztény arcával.
1: Thank you, pastor.
0: És azt mondta, köszönöm, pásztor. Csodálatos prédikáció volt.
1: Now I used to say, you lying hypocrite. That's what I used to say.
0: Korábban azt mondtam volna neki, hogy te hazug képmutató.
1: I used to think that I should say. I didn't
0: say. Ezt gondoltam magamban, de nem mondtam
1: but
0: neki persze.
1: Said, well, that's interesting, because I said, God told me this message was particularly for you.
0: Ez alkalommal azt mondtam, ez nagyon érdekes, mert Isten azt mondta nekem, hogy ez az üzenet direkt
1: when
0: neked szól.
1: Those words, she collapsed on the ground in a total deep conviction of sin, and she wailed and wailed about the wickedness of her life.
0: És amikor kimondom ezeket a szavakat, akkor ez a nő ott előttem összeesett a padlón, teljesen összetört az ő bűneinek a gonoszsága miatt, és ott zokogott, és nyöszörgött, és erőteljesen megtért, teljesen megváltozott, és a gyülekezetben a legnagyobb pártfogóm lett, vagy a legnagyobb szövetségesem. De ugyanakkor Isten meglátogatta a gyülekezetet, és Isten ereje szétáradt a városban.
1: Within a short time, revival broke out in the community.
0: Rövid idő alatt a környéken kitört az ébredés.
1: And tens of thousands of people were giving their lives to Jesus.
0: És emberek tízezrei adták át az életüket Jézusnak.
1: I learned a lesson.
0: Tehát megtanultam egy leckét.
1: The power of forgiveness.
0: A megbocsátás erejét.
1: Is a mighty weapon in our prayer.
0: Ez egy hatalmas fegyver az imáinkban.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let's just move on.
0: Menjünk tovább.
1: I'd like you to go to page 37.
0: Lapozzatok a 37. oldalra.
1: I'm going to mention this briefly.
0: Röviden említem ezt.
1: The tabernacle, a continuous place of 24-hour prayer.
0: A Dávid sátora a 24 órán keresztül folyó folyamatos imádkozásnak a helye.
1: A number of scriptures teach us to pray to the Lord day and night.
0: Számos ige tanítja, hogy imádkozzunk az Úrhoz éjjel és nappal.
1: We're commanded to give him no rest.
0: Azt a parancsot kapjuk, hogy ne hagyjunk nyugtot az Úrnak.
1: We're commanded to set a watch day and night.
0: És éjjel és nappal legyünk őrállók.
1: And to worship and praise God day and night.
0: És éjjel-nappal dicsérjük és imádjuk az Urat.
1: The activity in both Moses' tabernacle and the temple went on day and night.
0: Mózes sátorában és a templomban is éjjel-nappal folyt a tevékenység.
1: In the natural, to secure a city, you must put a watch on it day and night.
0: Ahhoz, hogy természetes szinten biztonságban tudjunk egy város, ahhoz éjjel-nappal őrködni kell a falain.
1: This is just as necessary in the spirit.
0: Ez szellemben éppen ennyire fontos, szükséges.
1: In David's tabernacle,
0: Dávid sátorában
1: the worship and the prayer continued day and night.
0: A dicsőítés és az imádkozás éjjel-nappal folyt.
1: And there's great power in our doing the same thing.
0: És nagy erő van abban, ha mi ugyanezt tesszük.
1: Now, I used to believe this was unnecessary.
0: Én régebben nem hittem, hogy ez fontos.
1: And just a few years ago I learned the lesson in San Antonio.
0: És néhány évvel ezelőtt megtanultam ezt a leckét San Antonióban.
1: There was a particular demonic stronghold in the city which God was commanding us to take that spiritually.
0: Volt a városban egy konkrét démoni hatalmas fejedelemség vagy erődítmény, amiről az Isten megparancsolta nekünk, hogy rontsuk le. Van ott egy hegy, ahol nagyon sok erőszakos vérontás történt.
1: And the witches and warlocks came from a wide region to do all their witchcraft on that particular hill.
0: És egy egész nagy térségből mindig oda gyülekeztek a boszorkányok és a varázslók, hogy az ő praktikáikat azon a hegyen gyakorolják.
1: They would come back at night and reestablish the witchcraft.
0: Aztán tartottunk összeveteleket azon a hegyen, és megsemmisítettük az ő varázslásaikat, de aztán éjjel visszajöttek, és ők újra helyreállították a szellemi dolgaikat. És aztán megkérdeztem néhány megtért boszorkányt, hogy miért van az, hogy a boszorkányok és a varázslók mindig éjjel működnek.
1: They said because the Christians are all asleep.
0: Azt mondták erre, hogy mert a keresztények mind alszanak ilyenkor.
1: And it's the best atmosphere for us witches to work.
0: És nekünk ez a légkor a legjobb arra, hogy működjünk nekünk boszorkányoknak.
1: The only way to stop this is to pray all night.
0: Azt mondták ezek az emberek, erre az egyetlen megoldás az, ha egész éjjel imádkoztok. A testem azt mondta, te jó ég. Nem igazán szeretném ezt csinálni.
1: But I obeyed the word of the Lord.
0: De engedelmeskedtem az Úr szavának.
1: And so we began to mount a guard day and night.
0: Tehát elkezdtük a hegyet éjjel-nappal imában őrizni.
1: We went to that hill in the night to challenge directly the witches and the wizards.
0: Aztán elmentünk éjjel is oda a hegyre, hogy a boszorkányok és a varázslók tevékenysége felé kihívást intézzük. És Isten mindenféle profétai cselekedeteket parancsolt nekünk, most nincs időm arra, hogy ezt részletezzem.
1: The blood had been shed in these violent battles of the past.
0: Isten megmutatta nekünk azokat a pontokat ezen a hegyen, ahol a vérontások történtek, és hogy milyen helyeken voltak a konkrét gonoszságok. És azt mondja Isten, hogy ez a vér, ez megfertőzte ezt a földet, és bosszúért kiállt a földből ez a vér. Ezt a kiáltást, a völgyből kiáltást úgy lehet semlegesíteni, hogyha Jézus vérét öntjük ki ugyanarra a földterületre. Megkérdeztem az Urat, hogy kell ezt tenni? Azt mondta, hogy vegyél bort, és hogy képviselje ez Jézus vérét egy profétai cselekedetben.
1: So we got together our 60 probably key prayers, and we gathered together on this particular this hill.
0: Tehát összeszedtünk körülbelül 60 ilyen kulcsfontosságú imádkozót, és összegyűltünk azon a hegyen.
1: Specific places where we were to put certain stakes and texts in the ground, but also where to pour the wine.
0: De Isten mutatott nekünk konkrét helyeket ezen a hegyen, ahova bort kellett önteni, vagy botokat kellett leszúrni, vagy bármi. Gondoltam, nem akarok én bort öntögetni a földre, elmegyek a hűtőszekrényhez, a feleségem legrosszabb főzéshez használt borát előveszem, és azt fogom elhasználni. És aztán, amikor elővettem ezt a főzéshez használt bort, megkérdeztem Isten, hogy mit akarsz ezzel? Azt mondtam, hogy hát, amit mondtál, ki akarom önteni a földre, azt mondta Isten. Tedd vissza ezt a hűtőbe, és menj és vedd meg a legjobb bort. Tehát megvettük ezt a bort, ki kellett önteni a földre, nagyon fájdalmas volt a számomra ez, de hát...
1: But I was going to be in obedience.
0: De engedelmes akartam lenni.
1: Amen?
0: Well, így van.
1: Several things began. That area was known for its prostitution, for its abortion clinics, and no church in that region ever was successful. Every church seemed to be cursed from the day it opened.
0: Azon a területen nagyon híres volt a prostitúció, az abortusz klinikák, és bármelyik gyülekezet próbált gyökeret verni azon a helyen, az mindig szétesett, mint a átkozott lett volna az első naptól kezdve. De mi megtettük ezt, megtisztítottuk a földet, ahogy Isten megmutatta, és őriztük a hegyet éjjel-nappal.
1: The witches and warlocks stopped coming to that place because they did not find it any longer conducive for their witchcraft.
0: A varázslók és a boszorkányok leszoktak erről a helyről, mert már nem találták megfelelőnek a varázslásaik szempontjából. És aztán elkezdtek dolgok történni az abortusz klinikákkal.
1: The houses of prostitution began to close.
0: És a vörös lámpás házak is elkezdtek bezárni.
1: And churches began to be successful in that region.
0: És elkezdtek a gyülekezetek sikeresek lenni ezen a térségben, ebben a térségben. De történt még valami, amit egyáltalán nem vártunk.
1: San Antonio, Texas is a military town. It has all, it used to have altogether 7 military bases. I think 2 are now closed.
0: A Texasban, San Antonióban, az egy nagyon katonai város, tehát ha jól emlékszem, akkor 7 katonai bázis volt ott régebben, 2 bezárt azóta.
1: New recruits for the Air Force do their basic training.
0: És San Antonióban van az az alapvető kiképző tábor, ahova minden újonnan besorolt fiatal embert, akit a légierőhöz sorolnak be, elhoznak alapkiképzésre. És oda 6-8 hétre eljönnek ilyen fiatal csoportok, rengetegen, több ezren, és akkor 6-8 hetenként cserélődnek. Isten elkezdett meglátogatni ezt a légitámaszpontot. A bűnről való mély meggyőzés szállt nagyon sok újonnan besorolt fiatalra. És a bázis azt kérte tőlünk, hogy küldünk-e még, tudunk-e küldeni segítséget, mert olyan sok fiatal fordul Krisztushoz, hogy nem tudják őket kezelni, sokkal több munkásra van szükség. Tehát megtanultuk San Antonióban, hogy milyen ereje van ennek 24 órán keresztül való imádkozásra. Kezdtük megtanulni. És hogyha majd egy helyre tudjuk koncentrálni az imáinkat, akkor majd látjuk, hogy óriási dolgok történnek. Így van. Akkor folytatom. Még sokkal többet mondhatnék erről. De meg kell tanulnunk azt tenni, amit Isten mond. Menjünk tovább a 38. oldalra a jegyzetben.
1: Page 38.
0: 38. oldal.
1: Mount Zion is mentioned many times in scripture.
0: Az ige nagyon sokszor említi a Sion hegyét, különösen a profétáknál és a zsoltárokban.
1: Zion became another name for the tabernacle of David.
0: És a Sion az tulajdonképpen Dávid sátorának egy másik neve is lett.
1: Come to Isaiah 16 for a moment.
0: Menjünk az Ézsaiás 16-hoz egy percre.
1: Isaiah chapter 16.
0: Ézsaiás 16.
1: And verse
0: 5. Ötödik vers.
1: Let's read what it says.
0: Ezt mondja ez.
1: In mercy, well, let's just go back to the latter part of verse 4.
0: Tehát már a négyes vers egy részét is olvassuk el a felétől.
1: The extortioner is at an end.
0: Mert vége a nyomorgatónak.
1: Devastation ceases.
0: Megszűnt a pusztítás.
1: The oppressors are consumed out of the land.
0: És elfogytak a földről a tapadók.
1: Do you want that to happen in your cities?
0: Akarjátok, hogy a ti városaitokban ugyanez történjen?
1: In your nation?
0: A nemzeteitekben.
1: This is because of verse 5.
0: Ez az ötödik vers miatt történt így.
1: In mercy, the throne will be established.
0: És Isten kegyelme megerősített egy ülőszéket.
1: And one will sit on it in truth. In the tabernacle of David.
0: És ül azon igazsággal Dávid sátorában.
1: Judging and seeking justice.
0: Egy bíró jogosság keresője.
1: And hastening righteousness.
0: Igazság ismerője.
1: So God says that when this tabernacle of David is full of the praises of God's people.
0: Tehát Isten azt mondja, hogy amikor Dávid sátora tele van Isten népének a dicséreteivel, akkor Isten azt mondja, hogy jövök. Felállítom ott a trónomat.
1: And from my throne I'm going to enforce justice and righteousness throughout the land.
0: És a trónomról foganatosítani fogom az egész országban a jogosságot és az igazságosságot.
1: And everything wicked and unclean is going to disappear.
0: És minden tapadó és kizsákmányoló és tisztátalan elnyomó dolog el fog tűnni. Amikor majd Amerikában lerendesen felépülnek a Dávid sátorai.
1: One of the things we're going to see is drug-free zone.
0: Az egyik dolog, amit látni fogunk, azok a kábítószermentes övezetek lesznek.
1: There won't be a drug addict that can survive in the atmosphere.
0: Abban a légkörben egyetlen kábítószer kereskedő sem élheti túl a dolgokat.
1: We're going to change our society completely.
0: Teljesen meg fogjuk változtatni a társadalmat.
1: That's the power of David's tabernacle.
0: Ez az erő rejlik Dávid sátorában.
1: It's not just a great place of worship and adoration.
0: Nem csak a dicsőítésnek, imádásnak. Csodálatnak a helyszíne. Noha csodálatos lenne már csak ebből a célból is, hogy fölépülnének Dávid sátrai, de Isten sokkal tovább viszi a dolgokat ennél. Ez nem csak az ima helye, ahol különböző dolgokért imádkozunk. Nem csak olyan hely ez, ahol profétikusan szólunk bizonyos helyzetekhez.
1: It becomes a place of rule and government where we exercise the authority of God.
0: Hanem a kormányzás és uralkodás helyszínévé válik, ahonnan Istennek a hatalmát gyakoroljuk.
1: We actually change our city into righteousness.
0: A városainkat az igazságosság helyeivé változtatjuk innen.
1: The wickedness and it no longer rules our city.
0: És mi uralkodunk a gonoszság fölött, és nem fog uralkodni az, ami városaink fölött. Mondhatnék dolgokat, amik történtek a városunkban. Hagy mondjak egy példát.
1: He just recently retired, but until very recently we had a spirit-filled Jesus loving chief of police in San Antonio.
0: Egy szentlélekkel telt Jézus szerető rendőrfőnök volt San Antonióban a közelmúltig, amikor nyugdíjba ment.
1: God touched him powerfully and he was a member of the Eagles Nest Church in which I'm based.
0: Isten erőteljesen megérintette őt, és ő is a Sasfészek gyülekezetnek volt a tagja, ami az én helyem is, otthonom is. Isten csodálatos embere volt, aki nem szégyelte az evangéliumot.
1: He would come to his office an hour early and spend the first hour unashamedly on his knees in his police headquarters reading the Bible and praying to God.
0: Mindig egy órával korábban érkezett a kapitányságra, mint hogy a munkaidej kezdődött, és szégyen nélkül egy órát a térdeink közöltött, imádkozva és Isten igéjét olvasva. Ami éjjel-nappal imádkozó közbenjáróink olyanok lettek, mint egy védő tűzfal a város körül.
1: One of them was praying in the early morning watch and God spoke to them.
0: Volt néhány, aki imádkozott az egyik kora hajnali őrállási időben, és Isten szólt hozzájuk. Emlékeztek Columbine-ra, ahol volt néhány ilyen tini, aki elment egy iskolába és lövöldözni kezdett.
1: Are you familiar with that?
0: Ismeritek ezt a történetet?
1: This intercessor had a warning that two young people were coming to a particular school armed and they were going to do another Columbine.
0: Egyik közbenjárón kapott Istentől egy figyelmeztetést, hogy két fiatalember az egyik iskolánk felé tart, és ott is ilyen lövöldözést akarnak csinálni. És mivel a rendőrfőnök keresztény volt, ezért közvetlenül felhívhatták telefonon, és figyelmeztethették arra, hogy mi fog történni. És mivel ő Isten embere volt, komolyan vette ezt a figyelmeztetést. Oda küldött egy rendőrautót az iskolához, és a tiniket letartották, mielőtt egyetlen lövést megerezhettek volna. Az ABC TV meginterjú volta őket, a hírekben bemutatták a riportot, mert ez nagyon fontos hír volt, és azt mondták, nagyon jó volt a rendőrség munkája. Azt mondta a rendőrfőnök, ez nem a rendőrség jó munkája volt,
1: surrounding this city with their prayer.
0: Hanem mert imádkozók körülveszik a várost az imáikkal, azért volt ez.
1: He said this on ABC News. I've got.
0: És ezt az ABC hírekben mondták el.
1: He said God put His loving arms of protection round our city.
0: Azt mondta rendőrfőnök, Isten az ő szerető védőkarjait a városunk köré helyezte. És Isten tudta, hogy ez meg fog történni. És
1: én
0: csak Isten szavának engedelmeskedtem, és így letartóztattuk őket egyetlen lövés nélkül. Azt mondta a riporter, hogy tudja ezt összeegyeztetni a rendőri munkával? Azt mondta, hogy ettől ezerszer jobb rendőr lettem.
1: So then they came to interview him in his office, and there is his prayer altar with his Bible and how he spends his day.
0: Aztán riportot készítettek vele, lefilmezték az irodáját, ahol ott van a Bibliája, meg az imazsámolja, meg ahol a csendességeit tartja.
1: Role of authority in our city to be taken over by such people.
0: Mi hiszük, hogy Isten meg fogja adni, hogy a városunkban minden vezetőséget betöltő tiszt és viselőt keresztény lesz előbb-utóbb.
1: I don't know how many TV channels we have. There's dozens of them in America.
0: Nem tudom, hogy hány TV csatornánk van Amerikában, több tucat van.
1: But five of those secular anchor ladies have been converted to Jesus Christ.
0: De már öt ilyen hírmondó kommentátor hölgy megtért Jézushoz, akik a tévében a híreket kommentálják.
1: So a Christian influence in all that they say on the TV channel.
0: És így keresztény szempontból közelítenek meg mindent, amit a tévében elmondanak.
1: Some time ago we decreed that Marilyn, you know Marilyn Mansell, you know who he is?
0: Egy idővel ezelőtt
1: Marilyn Mansell will not be permitted to come to the city of San Antonio.
0: Egy idővel ezelőtt kijelentettük szellemben, hogy nem fogjuk megengedni, hogy Marilyn Mansell eljöjjön San Antonióba, nem tudom, tudjátok-e kicsoda. Három napra akart hozzánk jönni, koncertezni. De három héttel a három nap előtt
1: he fell off the stage and was badly injured.
0: Leesett a színpadról, ott, ahol éppen volt, és nagyon súlyosan megsérült.
1: And was unable to conduct 6 weeks of meetings.
0: És ott képtelen volt a hat hetes összejövetel sorozatát megtartani, amit akart.
1: Passed an ordinance forbidding Marilyn Mansell ever to come to the city of San Antonio.
0: És aztán a mi városunknak a vezetősége egy olyan határozatot hozott, hogy nem engedik meg, hogy Marilyn Mansell bármikor a város közelébe jöjjön.
1: To a nearby open auditorium, which was 3 miles outside the city limits.
0: Egy idővel ezelőtt megpróbált jönni egy ilyen szabadtéri stadionba, ami 3 mérföldre volt a város határától.
1: A place called Selma.
0: Selmának hívják ezt a helyet.
1: And then we got this news.
0: És amikor megkaptuk erről a hírt, hogy ez a terv.
1: We appointed intercessors to go to the concert, pay their entrance money and pray in tongues throughout the whole concert.
0: Megbíztunk közbenjárókat, hogy menjenek el a koncertre, kifizettük nekik a belépőjegyet, és hogy nyelveken imádkozzanak az egész koncert alatt.
1: And it had been widely advertised and many, many thousands of young people went to hear this evangelist for Satan.
0: Nagyon széles körben meghirdették ezt a koncertet, és több ezer fiatal elment, hogy meghallgassa Sátánnak ezt az evangelistáját.
1: A thundercloud came and deluged them with heavy rain. All the power went out. It was a total disaster. Hallelujah.
0: És hirtelen egy viharfelhő jött pont a nyitott stadion fölé, és ilyen zápor, zivatar, villámlás, minden volt. Az egész elektromos rendszer kiment, egy teljes katasztrófa volt az egész. Ez a Marilyn Mansell elázott bőrig.
1: Was a financial disaster.
0: Mindenkinek vissza kellett, hogy adják a jegynek az árat, pénzügyi katasztrófa is volt.
1: And he swore and he cursed and said, I'll never come back to this so-and-so city again.
0: És ez az ember ott elkezdett átkozódni, meg szitkozódni, hogy ebben az ilyen és ilyen városban soha többet nem jövök el.
1: These are just the beginnings.
0: De ezek csak a kezdetek.
1: We're just beginning to taste things.
0: Ezek csak az előízei a dolgoknak. Amikor novemberben politikai választás lesz, vagy volt,
1: throne, we ruled over the election results.
0: 3 napig böjtöltünk és imádkoztunk, és a trónunkról uraltuk gyakorlatilag a választás eredményeit.
1: It was affecting our national government.
0: Ez a választás hatott az országos kormányra.
1: The
0: szövetségi kormányra.
1: Was being re-elected.
0: Újra választották Texas kormányzóját.
1: We had a wonderful spirit-filled man on the one side. We had another man that had a lot of money on the other side.
0: És egy csodálatos keresztény szentélekkel telt ember volt az egyik versenyző, a másik meg egy sok pénzű ember volt, aki kormányzó akart lenni.
1: People with influence were going to be elected.
0: És nagyon sok befolyásos embert akkor választottak meg ebben a választási időszakban.
1: We all went to vote.
0: Mindannyian elmentünk szavazni.
1: But more than that, we spent 3 days prayer and fasting to control the result of those elections.
0: De nem csak ennyit tettünk, hanem 3 napig imádkoztunk és böjtöltünk, hogy meghatározzuk a választások eredményét.
1: Everybody we prayed for to be voted in was voted in.
0: Mindenkit beszavaztak, akiért imádkoztunk, hogy beszavazzák.
1: Everybody we prayed for to be voted out was voted out.
0: És mindenkit kiszavaztak, akiért imádkoztunk, hogy kiszavazzák.
1: Now that's the power and rule of David's tabernacle.
0: Ez a Dávid sátrában folyható kormányzásnak az ereje.
1: Properly formed yet, but I'm telling you, these are the first fruits of something much, much more powerful, which is going to hit our city.
0: És még nem ford ki minden, de csak az előíze valami sokkal-sokkal erőteljesebb dolognak, ami a városunkban meg fog nyilvánulni, és ti ugyanezt megtehetitek a városotokban. És az országotokban.
1: You don't need a political majority, you have a majority in the spirit realm.
0: Nem kell, hogy politikailag többségben legyetek, az a lényeg, hogy szellemben többségben legyetek.
1: Amen.
0: Így van.
1: Let's just move on.
0: Menjünk tovább.
1: Luke 24:49.
0: Lukács 24:49.
1: Jesus commanded his disciples.
0: Jézus megparancsolta a tanítványainak.
1: To wait.
0: Hogy várjanak.
1: Until they were clothed upon with power.
0: Amíg fel nem ruháztatnak mennyei erővel.
1: Eminent Greek scholars.
0: Sok kiemelkedő görög tudóssal beszélgettem.
1: Concerning the English translation.
0: Az angol fordítás miatt, ami ebben az igében van. A katidzó szó az, ami görögül van itt. Felvettem ezt kazettára, ezt a tanítást, hogyha még nincs meg nektek, akkor vegyétek meg.
1: It does not mean sort of hang around and wait for something to happen.
0: Ez nem azt jelenti, hogy elidőzni valahol és várni, hogy valami majd történik.
1: When I researched this word through the whole New Testament,
0: amikor az egész Új Szövetségben végigkövettem ezt a szót,
1: and even in the Greek classics,
0: és még a görög klasszikusokban is,
1: had a consistent meaning.
0: Egy következetes jelentése van ennek a szónak.
1: And again it was connected with the word throne.
0: Újra és újra összekapcsolódik ez a trón szóval.
1: Or seat of government, or seat of rule and authority.
0: Vagy a hatalmi székkel, kormányzói székkel.
1: It would take me 1.5 hours to do it properly.
0: Most nem mondom el az egész tanulmányt, mert másfél óráig tartana rendesen. Rajta van az interneten? Tehát az interneten rajta van, el lehet olvasni. Több nyelven rajta van. Fontos, hogy ezt az igazságot megértsétek. Most csak össze akarom foglalni, hogy mit jelent. Ez a szó a következőt jelenti. Az Új Szövetség a következő módon használja. Ezt jelenti. Azt jelenti, hogy leülni kényelmesen.
1: On a throne,
0: egy trónra,
1: as if you feel you belong there.
0: Mintha úgy éreznéd, hogy hozzá tartozik ez a trón.
1: You're not sitting nervously on the edge saying, I shouldn't be here, I shouldn't be here.
0: Nem idegesen ülsz a szélén mondogatva magadnak, hogy nem kéne itt lennem, nem kéne itt lennem, nem ez a te trónod. Ott ülsz Krisztussal együtt.
1: And you sit comfortably on the throne.
0: Tehát kényelmesen ráülsz a trónra.
1: For the purpose of exercising rule, government and authority.
0: Azzal a céllal, hogy kormányoz, uralkodj és hatalmat gyakorolj róla. Jézus azt mondta a tanítványainak,
1: you don't go anywhere till you're comfortable on the throne.
0: Hogy nem menjetek sehova, amíg nem ültök kényelmesen a trónon.
1: It's become the place where you normally live.
0: Mert ez az a hely, ahol általában élni fogtok.
1: And from the throne you speak words of authority.
0: És az a trónról fogtok kimondani hatalmi szókat.
1: When I went through the Gospels,
0: amikor végigolvastam az evangéliumokat,
1: it says this every time Jesus begins to teach.
0: Mindig ezt mondja, amikor Jézus elkezd tanítani.
1: What did he do before he began to teach?
0: Mit tett, mielőtt elkezdett tanítani?
1: He sat down.
0: Leült.
1: And every time it's this word katidzo.
0: És ez mindig ez a katidzo szó.
1: So what Jesus did in spirit.
0: Tehát amit Jézus szellemben tett, az az volt, hogy mielőtt elkezdett beszélni, leült a trónra, és ennek eredményeként, amikor szólt, úgy beszélt, mint akinek hatalma van. És nem úgy, mint az írástudók. Tehát amikor megértettem ezt, elkezdtem ugyanezt csinálni.
1: And if you see that and you start to do the same thing.
0: És hogy te megérted és te is elkezded ugyanezt csinálni. Hogyha megtanultok a trónról szólni.
1: What you say has authority.
0: Akkor amit mondotok, annak hatalma lesz.
1: When I'm confronted with demons.
0: Amikor démonokkal ütközök össze.
1: I don't wrestle with them.
0: Nem birkózok velük.
1: I speak to them from the throne.
0: Hanem a trónról szólok hozzájuk.
1: I learned some of this from Smith Wigglesworth.
0: És ezt Smith Wigglesworth-től tanultam ennek egy részét.
1: He came to some house on his way to a meeting.
0: Egyszer ment egy összevetelre, és betért egy házba.
1: This tormented, demonized person was in the house. Crazy, tormented person.
0: És ott volt egy ember, aki teljesen őrült volt már, és gyötörték a démonok.
1: He said to these demons, "Come out now in Jesus' name."
0: És Wigglesworth azt mondta a démonoknak, most gyertek ki belőle Jézus nevében.
1: We won't come out. We won't come out. You can't cast us. You can't cast us out.
0: Azt mondta, nem megyünk ki, nem megyünk ki, nem üzhetsz ki minket.
1: He said, "Listen, I'm not debating this."
0: Erről ezt mondta, nézzétek, ezt nem vitatkozom ezzel. Jobban teszitek, ha kijöttök.
1: So I'm going to the meeting.
0: Ma most eljövök, elmegyek az összevetelre, aztán visszajövök.
1: And if you're not out when I get back,
0: és amikor visszajövök, még mindig itt vagytok,
1: big trouble for you.
0: Az nagy baj lesz nektek.
1: And he walked out to the house,
0: és kiment a házból,
1: conducted the meeting,
0: levezette az összevetelt,
1: and all the demons screaming came out of the person they
0: were trying to deliver. És minden démon sikítva kijött ebből az emberből, aki teljesen megszabadult. Ez nagyon tetszik nekem.
1: All this struggling with demons.
0: Mindez a küszködés a démonokkal.
1: Amen. You learn to speak from the throne.
0: Meg kell tanulni a trónról szólni.
1: Amen. It's something God will teach us. And the sight of his throne, as we've already seen, is the tabernacle of David.
0: Ez valami, amit Isten meg fog nekünk tanítani, és ahogy már hallottuk, Dávid sátora az ő trónjának a helyszíne. Tehát amikor testületileg összejövünk,
1: and we corporately speak from that throne,
0: és testületileg szólunk a trónról,
1: there's tremendous authority in what we say.
0: Akkor hatalmas tekintélye van annak, amit mondunk.
1: Now, we are here, not just like the Lord Jesus.
0: Mi úgy vagyunk itt, ahogy az Úr Jézus itt van.
1: We are here, just like the Lord Jesus.
0: Úgy vagyunk itt, ahogy az Úr Jézus.
1: Not to speak our own words.
0: Nem azért, hogy a saját szavainkat mondjuk.
1: Or to do our own thing.
0: Vagy a saját terveinket valósítsuk meg, hanem azért vagyunk itt, hogy az ő szavait szóljuk.
1: And to enforce his will.
0: Az ő akaratát valósítsuk meg.
1: If we stay within those parameters of his will.
0: Hogyha az ő akaratának a határai között maradunk.
1: And speak words which are initiated in the spirit of the Father.
0: És olyan szavakat szólunk, amelyek az Atya szellemében kezdődtek el, onnan származnak. Akkor mi lesz az eredménye ezeknek a szavaknak?
1: We don't have to argue. I'm not going to argue with you.
0: Nem kell vitatkozni a démonokkal.
1: Amen.
0: Így van.
1: So we learn this place of rule, and God's going to teach us maybe some of that tonight.
0: Tehát megtanuljuk a kormányzásnak a helyén való tartózkodást. Isten ennek egy részét meg fogja nekünk tanítani ma este.
1: Ephesians 1 tells us of the power and authority and rule of the risen Lord Jesus.
0: Az Efézus 1-ben olvashatunk a feltámadott Úr Jézus kormányzásáról, uralkodásáról, hatalmáról.
1: I'm not going to read it, but you can read it. You must be very familiar with that scripture.
0: Nem fogom most elolvasni, de nagyon jól meg kell ismernetek ezt az ige szakaszt.
1: Ephesians 2:6 declares that we have already been raised up and already are seated together with him.
0: Az Efézus 2:6 azt mondja, hogy mi már feltámadtunk és mi már a mennyben ülünk Jézussal.
1: It's a past perfect tense.
0: Ez egy befejezett múlt idő.
1: It's not going to be, it's already done.
0: Ez nem meg fog történni, ez már megvan.
1: Amen.
0: Így van. Hiszitek?
1: Do you believe that?
0: Hiszitek?
1: It's a done deal. It's finished.
0: Ez egy elvégzett dolog, be van fejezve.
1: A number of scriptures declare that Jesus, as the great Melchizedek, is ruling and reigning from his throne.
0: Számos ige beszél arról, hogy Jézus, mint a nagy Melchizedek uralkodik és kormányoz az ő trónjáról.
1: He's eagerly expecting until all his enemies are made a footstool for his feet.
0: És már alig várja, hogy minden ellensége a lába zsámolyává tétessen.
1: I give you a list of references, I'm not going to read them now.
0: A jegyzetben van egy csomó igehely utalás, most nem mondom el. Tehát ez az elvárása van Jézusnak. Jézusnak megvan ez a nagy elvárása. A következő oldal.
1: Let's read this, let's go to Psalm chapter 2.
0: Olvassuk el, ez a második Zsoltár.
1: Where was Psalm 2 written?
0: Hol íratott a második Zsoltár?
1: In the tabernacle of David.
0: Dávid sátorában.
1: Amen.
0: Amen.
1: Psalm chapter 2.
0: Tehát második Zsoltár.
1: It was quoted in Acts chapter 4:24.
0: Az Apcsel 4:24-es idézi ezt.
1: There's a greater fulfillment coming.
0: De jön ennek még egy nagyszerűbb beteljesedése, egy végső beteljesedése.
1: And glory of that king.
0: Amikor jön a nagy király az ő dicsőségével és erejével.
1: The rulers of the earth say, we don't want to be bound up by these Christian people who are not letting us do all our wicked things.
0: Nem akarjuk, hogy megkötözzenek minket azok az emberek, akik nem akarják, hogy megkötözzük ezeket a gonosz dolgokat. Egyszerűen vessük le magunkról ezeket a valláskozó dolgokat. hogy mi a azt akarjuk tenni, amit akarunk, úgy, ahogy akarjuk. Nem akarunk korlátozásokat, erkölcsöt, és akkor akarunk szexet csinálni, amikor akarunk, és senki sem mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk. Vannak ilyen keresztények is, de ne engedjünk nekik. Romlottak leszünk, és azt tesszük, amit akarunk. Nem akarunk ilyen régi, unalmas, régi módi életmódokat. Vessük el ezeket a szabályokat. Hallgassatjuk el a keresztényeket, mert nem tetszik nekünk, amiket mondanak. Mert kellemetlenül érzem magam, amikor hallgatom őket. De figyeljetek, hogy hangzik ez a mennyből. Aki a mennyben ül, az nevet. És az Úr megveti őket. És szól hozzájuk az ő haragjában. És megrettenti őket gerjedelmében.
1: Yet I have set my king upon his holy hill.
0: Én keltem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen.
1: The Lord has said to me.
0: Azt mondta nekem az Úr. Én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem.
1: Out of Graz for your inheritance.
0: És adok neked 200 embert örökségedül Grazból. Ezt mondja az ige.
1: I'll get 2000 people saved in the whole of Croatia.
0: Egész Horvátországban meg fog térni 2000 ember.
1: Is that what it says?
0: Ezt mondja ez az ige.
1: It's going to be just maybe 1000 Austrians and maybe 2000 Germans.
0: Lesz talán 1000 osztrák és 2000 német.
1: Is that what it says?
0: Ezt mondja ez az igen.
1: Ask of me.
0: Kérd tőlem.
1: And I will give you the nations for your inheritance.
0: És odaadom néked a pogányokat örökségül, a nemzeteket. És birtokodul a föld határait.
1: You shall break them with a rod of iron.
0: Összetöröd őket vasvesszővel.
1: You shall dash them to pieces like a potter's vessel.
0: Széjjel zúzod őket, mint cserépedényt.
1: Now, wise, O kings.
0: Azért királyok, legyetek eszesek.
1: Be instructed, you judges of the earth.
0: És okuljatok földnek bírái.
1: Serve the Lord with fear.
0: Szolgáljátok az Urat félelemmel.
1: Rejoice with trembling.
0: És örüljetek reszketéssel.
1: Kiss the son that he become angry with you.
0: Csokoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék. És el ne vesszetek az úton.
1: When his wrath is kindled but a little.
0: Mert hamar felgeréd az ő haragja.
1: Blessed are those who put their trust in him.
0: Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.
1: God said two important things to me, which I want to just mention to you now.
0: Isten két fontos dolgot mondott nekem, amit csak meg akarok említeni itt.
1: Things to me, which I want to mention to you now. The first one was in the late 80s.
0: Az első az 1980-as évek vége felé volt.
1: And in the 70s and 80s we used to come and visit some of you in what was then communist Europe.
0: Az 70-es, 80-as években többször meglátogattunk titeket az akkor még szocialista Európában.
1: And I can remember those early days where the power of communism seemed to be absolutely supreme.
0: És emlékszem ezekre a korai napokra, amikor még úgy tűnt, hogy a szocializmus ereje egyszerűen megdönthetetlen.
1: You crept into these dark demonic cities to meet a pastor secretly and give him a few Bibles.
0: És az ember ugye bekúszott ezekbe a sötét démoni városokba, hogy megtaláljon egy pásztort, akinek adhat néhány Bibliát.
1: Every new African nation that got independence from its colonies ruler became a communist African nation.
0: Minden új függetlenné vált afrikai ország, ami felszabadult a nyugati tulajdonosai alól, rögtön szocialista ország lett minden gyarmat.
1: And Portuguese colonies, they were becoming communist one after the other.
0: Egész kelet-afrikai, Afrika összes országa, a francia és portugál gyarmatosítás után kommunistává vált, és azt hittük, hogy a szocializmus az egész világot be fogja kebelezni, a Bibliában is benne van, hogy az egész dolog egyre rosszabb lesz, és az ördög az egész világot a birtokába fogja keríteni a szocializmus által. Nem tehetünk semmit ellene. Ezt a hatalmas erőt nem lehet megállítani. Álljunk oda a busz megállóba, ahova jön az elragadtatásra vívő busz. És reméljük, hogy jön ez a busz, és elvisz minket a mennybe, mielőtt túl rossz lesz a helyzet.
1: Rapture bus, take us to heaven.
0: Már alig várom, hogy kimenjek ebből a világból, mert ez átkozott és démonizált elragadtatásbusz. Gyere gyorsan, vigyél el innen.
1: 1987, something happened.
0: Aztán hirtelen 1987-ben történt valami.
1: I sensed it immediately on one visit to Poland in 1987.
0: Azonnal éreztem, amikor Lengyelországba látogattam 1987-ben.
1: And you know, in Numbers 14 it says this.
0: Tudjátok, a 4 Mózes 14 a következőt mondja.
1: Caleb says this.
0: Caleb mondja ezt.
1: When they say, "Oh, the giants are too big, the cities are too fortified, we can't do anything against them."
0: Amikor azt mondják a többi kémek, hogy az óriások túl nagyok, az városok túlzottan meg vannak erősítve, mi semmit nem tehetünk ott. Caleb azt mondja, hogy gyertek már, hát megesszük őket reggelire. Ezeket az óriásokat megesszük reggelire. Azt mondta, én látom szellemben.
1: What I can see is that their power has been taken from them.
0: És azt látom, hogy elvétetett tőlük az erejük.
1: The human agents of that power.
0: Ennek az erőnek az emberi ügynökei.
1: They're still continuing in the old way.
0: Még mindig folytatják tovább a régi módszereik szerint.
1: The power has been taken.
0: De elvétetett tőlük az erő.
1: In 1987, the power was suddenly removed.
0: 1987-ben hirtelen elvétetett az erő a szocializmustól.
1: Amen. Do you remember that?
0: Emlékeztek erre? Ti, akik ott voltatok, emlékeztek erre? Teljesen kristálytisztán láttam. A gépezet még egy darabig működött tovább, de az erő elvétetett tőle. Nem volt már ereje.
1: I remember meeting with a group of people running the biggest drug and alcohol rehabilitation center in Poland at the time.
0: Emlékszem, hogy akkor találkoztam néhány emberrel, aki az akkori Lengyelországbeli legnagyobb kábítószer és rehabilitációs központot vezette. Néhány orvos volt ez, akik akartak velünk találkozni.
1: I was ministering to pastors in Ustron.
0: Ustronban szolgáltam pásztoroknak.
1: I had a New Zealand young man who had been powerfully converted from drug addiction and was now on fire for Jesus.
0: És volt velem egy új-zélandi fiatalember, aki erőteljesen megtért és megszabadult a kábítószertől, és most erőteljes tanúja volt Jézusnak. És ezek az orvosok beszélni akartak velünk arról, hogy hogyan sikerült nekünk ezt a fiatalembert megszabadítani a kábítószertől.
1: Top psychiatrist and the woman was the chairman of the Communist Party for the whole region.
0: És elmentünk beszélgetni ezzel a négy csúcson levő pszichiáterrel, és ezek közül volt egy nő, aki a térségnek a párttitkára volt.
1: And she said to us that they just published a report, a government report of their research around the world into how to deal with drug addiction.
0: És elmondta nekünk, hogy éppen most adtak ki egy kormányzati jelentést arról, ami az egész világon folytatott kutatások tükrében elmondta, hogy a kábítószer problémával hogyan foglalkoznak világszerte.
1: Alcoholism and drug addiction was is a massive problem in Poland.
0: Az alkoholizmus és a kábítószer Lengyelországban már akkor nagy probléma volt, és még ma is az. Azt mondta ez a nő, hogy az egész világon kutattunk, hogy megpróbáljunk választ találni erre a problémára. És a következőre jöttünk rá, mondta ez a nő. Ahogy úgy tudunk találkozni.
1: I was ministering to pastors in Ustron.
0: Ustronban szolgáltam pásztoroknak.
1: I had a New Zealand young man who had been powerfully converted from drug addiction and was now on fire for Jesus.
0: És volt velem egy új-zélandi fiatalember, aki erőteljesen megtért és megszabadult a kábítószertől, és most erőteljes tanúja volt Jézusnak. És ezek az orvosok beszélni akartak velünk arról, hogy hogyan sikerült nekünk ezt a fiatalembert megszabadítani a kábítószertől.
1: Top psychiatrist and the woman was the chairman of the Communist Party for the whole region.
0: És elmentünk beszélgetni ezzel a négy csúcson levő pszichiáterrel, és ezek közül volt egy nő, aki a térségnek a párttitkára volt.
1: And she said to us that they just published a report, a government report of their research around the world into how to deal with drug addiction.
0: És elmondta nekünk, hogy éppen most adtak ki egy kormányzati jelentést arról, ami az egész világon folytatott kutatások tükrében elmondta, hogy a kábítószer problémával hogyan foglalkoznak világszerte.
1: Alcoholism and drug addiction was is a massive problem in Poland.
0: Az alkoholizmus és a kábítószer Lengyelországban már akkor nagy probléma volt, és még ma is az. Azt mondta ez a nő, hogy az egész világon kutattunk, hogy megpróbáljunk választ találni erre a problémára. És a következőre jöttünk rá, mondta ez a nő.

0: És elmentünk beszélgetni ezzel a négy csúcson levő pszichiáterrel, és ezek közül volt egy nő, aki a térségnek a párttitkára volt.
1: And she said to us that they just published a report, a government report of their research around the world into how to deal with drug addiction.
0: És elmondta nekünk, hogy éppen most adta ki egy kormányzati jelentést arról, ami az egész világon folytatott kutatások tükrében elmondta, hogy a kábítószer problémával hogyan foglalkoznak világszerte.
1: Alcoholism and drug addiction was is a massive problem in Poland.
0: Az alkoholizmus és a kábítószer Lengyelországban már akkor nagy probléma volt, és még ma is az. Azt mondta ez a nő, hogy az egész világon kutattunk, hogy megpróbáljunk választ találni erre a problémára. És a következőre jöttünk rá, mondta ez a nő. Ahol gyógyszereket és pszichiátriai módszereket használunk,
1: a világ has seen a 2% permanent success rate.
0: Világ méretekben körülbelül 2% az állandó siker százaléka a szabadulásnak. De aztán találtunk egy új statisztikát, amiről addig soha nem hallottunk.
1: Where Jesus was proclaimed as the answer, there was an 87% permanent success rate.
0: Ahol Jézust hirdették, mint megoldást, ott 87%-os folyamatos tartós siker százaléka volt a kábítószeres szabadulásnak.
1: This is a communist government report stating.
0: És ez egy szocialista kormánynak a jelentése, mondta ki.
1: She then said to me, there's a power in the name of Jesus that I do not understand.
0: Aztán elmondta ez a nő nekem, hogy van Jézus nevében egy olyan erő, amit nem értek.
1: We were talking to her in May.
0: Májusban beszélgettünk.
1: And she said in January.
0: És azt mondta ez a nő januárban.
1: We took all of our patients to this church and asked them to pray for them in the name of Jesus.
0: Négy betegünket elvittük egy gyülekezetbe, és megkértük az ottani vezetőket, hogy imádkozzanak értük Jézus nevében.
1: She said they've been free from drugs ever since.
0: És azt mondta ez a nő, hogy azóta szabadok ezek az emberek a kábítószertől.
1: All my life I've been a habitual chain smoker. I cannot stop smoking cigarettes.
0: És még azt is elmondta, hogy egész életében ilyen folyamatos dohányos volt, egyik cigarettáról a másikra gyújtott.
1: She also to pray for me.
0: És megkérte ezeket az embereket, hogy ő érte is imádkozzanak.
1: And since January I've not touched another cigarette.
0: És azt mondta a nő, hogy január óta nem nyúltam cigarettát. Aztán a következőt mondta még. Azt mondta, van Jézus nevében egy erő, amit én nem értek.
1: Amen.
0: Így van.
1: So I was asked to write an article for Charisma magazine in May of 1989.
0: 1989 májusában megkértek, hogy a Charisma magazinnak írjak egy cikket.
1: They said to me, what do you see happening in Europe in the 90s?
0: Arról kellett írnom, hogy milyen eseményekre számítok Európában a 90-es években. Tehát 1989 májusában írtam. Azt mondtam, meg fog bukni a szocializmus.
1: Germany will be united.
0: Németország újra egyesülni fog.
1: And the new enemies of the 90s will be Islam and secular humanism.
0: És azt mondtam, hogy a 90-es években az új ellenség az iszlám lesz és a világi humanizmus.
1: Before that article was published in January, before that article was published in January 1990, all that had already taken place.
0: Tehát mielőtt ez a cikk megjelent volna 1990 januárjában, mindezek a dolgok már megtörténtek. És imádkoztam Istenhez egy üzenetért. Azt mondtam az Úrnak, adj nekem egy szót, és ezt az igét adta nekem. Isten azt mondta, a 90-es években el fogok kezdeni egy folyamatot, ami az új évezred első éveiben fog gyümölcsöt hozni. Azt mondta Isten, elkezdek egy folyamatot. Amit a 80-as években tettem a szocializmussal, azt fogom tenni az iszlámmal a 90-es években.
1: And these are his words. He said, I will discredit it.
0: Isten azt mondta, hitelvesztetté fogom tenni az iszlámot.
1: I will discredit it.
0: Hitelvesztetté fogom tenni.
1: And I can see that happening.
0: És már látom, hogy ez történik.
1: If you know what's going on inside Iraq and Iran and even Saudi Arabia, you know that Islam is rotten at the core and it's soon going to fall apart in Jesus' name.
0: Hogyha tudjátok, hogy mi folyik mostanában Irakon belül, Iránon belül és Szaúd-Arábián belül is, akkor tudjátok, hogy az iszlám a velejéig rothat és hamarosan szét fog esni.
1: Islam. It's going to take over the whole world.
0: Tudom, hogy most keresztények riadoznak az iszlámtól, hogy ez az egész világot el fogja foglalni. Hol van az elragadtatás busza? Elragadtatás busz, gyere, vigyél el minket innen. De az iszlám az össze fog omlani.
1: And then we'll have a billion people who need a new reason to live, and multitudes are going to turn to Jesus.
0: És aztán lesz 1 milliárd ember, akinek egy új életcélra lesz szüksége, és ennyi ember fog Jézushoz fordulni, mert célra lesz szükségük az életükben, értelemre.

0: of that throne.
1: Ennek a trónnak az ereje.
0: And the laughter of the son on that throne.
1: És ahogy a fiú nevet a trónon.
0: We've got to have that laughter in our own heart.
1: A saját szívünkben kell, hogy ez a nevetés legyen.
0: And then we have the courage to do what God's telling us to do.
1: És akkor bátrak leszünk megtenni azt, amit Isten mond nekünk.
0: Caleb said, "Ha," he said, "we'll eat them for breakfast."
1: Caleb azt mondta, hát megesszük őket reggelire.
0: For I perceive, I can see something in the spirit.
1: Mert felfogom, ezt érzékelem, látok valamit szellemben.
0: Brave talk, he could see prophetically.
1: Ez nem csak bátor szöveg volt, hanem profétikusan látott Caleb.
0: Their power's been taken from them.
1: Elvittetett tőlük az erejük.
0: The second thing God said to me was this.
1: A második dolog, amit Isten mondott
0: said,
1: nekem, az volt.
0: Complete the sentence, and I'm going to be angry in a way you've never seen me angry before.
1: Be fogom fejezni a mondatot, és olyan módon fogtok engem haragudni látni, hogy eddig még soha.
0: I'm not angry with lost sinners.
1: Nem a bűnösökre haragszom.
0: I've come to rescue them.
1: Azért jöttem, hogy megmentsem őket.
0: But I'm angry with the devil and with his wicked works.
1: Hanem haragszom az ördögre és az ő gonosz munkáira.
0: I'm going to come against the devil and his works with a power and an authority and a fury that the church has never seen before.
1: És olyan düvel, haraggal és erővel fogok az ellenség munkái ellen törni, amit az egyház még nem látott.
0: And one of the great purposes of David's throne.
1: És Dávid trónjának ez az egyik célja.
0: The strong sword, the strong scepter will go forth from Zion.
1: Hogy az erős trón, az erős jogar Sionról menjen ki.
0: And it will subdue all his enemies.
1: És minden ellenségét Isten hatalma alá vesse.
0: Like war, don't come to David's tabernacle.
1: Tehát, hogyha nem szeretik a háborút, akkor ne gyertek Dávid sátrába.
0: Amen. It's not a bedroom, it's a war room.
1: Ez nem hálószoba, hanem egy ilyen háborús szoba.
0: Amen. God bless.
2: Elhangzott Ellen Vincent Dávid sátora című tanítássorozatának 7. része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, ami sötétségben járt, lát nagy világosságot. Akik laknak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod ezt a népet, nagy örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével. És vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak, mert terhes igáját és hátovesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Mert a vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának és békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága fölött, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szeretete viszi végbe mindezt. Amen.
4: Okay.
3: Magyar hangja.
4: Amen.
5: Amen.
4: Oh, that's the same. I speak Hungarian. Some people tell me they learn American English by watching American movies.
5: Sokan mondják nekem, hogy úgy tanulják meg.
4: So maybe I can learn Hungarian by singing Hungarian worship songs.
5: Sokan mondják nekem, hogy úgy tanulják meg az amerikai angolt, hogy amerikai filmeket nézek. Tehát talán én is meg tudom tanulni a magyart, ha magyar dicsőítéseket éneklek.
4: Or before Tom graduates, he should be able to sing a song or say something in Hungarian.
5: Vagy mielőtt Tom végezne az iskolában, mondania kéne valamit, vagy tudnia kéne mondani valamit magyarul, vagy elénekelni egy dalt.
4: To Americans, it seems like a very difficult language.
5: Amerikaiak számára ez egy nehéz nyelvnek tűnik.
4: I feel better. For everybody. Even Hungarians. Is that right? Wow. So I can teach for days and days.
5: Én tudok napokig tanítani.
4: But I thought maybe I would just give opportunity if there's a question I could help with, I will try.
5: És szerettem volna lehetőséget adni arra, hogyha van valakinek kérdése, akkor megpróbálnék válaszolni.
4: We can do a whole session for questions or
5: lehet egy egész tanítás rész, egy ilyen egy órás periódus erre.
4: Or I can go back to teaching.
5: Vagy visszamehetünk a tanításra.
4: Anything that I said so far that you want me to clarify or you want to challenge?
5: Van-e valami azokból, amit eddig elmondtam, amiből szeretnél, hogy tisztábban elmondjam, vagy esetleg van ellenvéleményed?
4: Or something about how we do things?
5: Vagy bármi kérdés a mi gyülekezeti szokásainkról?
4: Buddy? That means I should teach, yeah. So it's not the heat or the pasta or right after lunch then. Yeah. So no questions?
5: It's
4: okay if there isn't. Okay. Maybe later. So I want to justify the topic for church growth.
5: Szeretném megindokolni, megalapozni azt a témát, hogy gyülekezet növekedés.
4: Sometimes Christians feel that to talk about growing the church is nothing more than human imperialism.
5: Sokan azt gondolják, keresztények, hogy a gyülekezet növekedésről való beszéd, az csak ilyen emberi imperializmus.
4: And it's prideful for us to want to grow the church.
5: És hogy ez büszkeség a részünkről, hogyha növekedni, növelni akarjuk.

0: Maybe later.
1: Majd akkor később.
0: So, I want to justify the topic for church growth.
1: Szeretném meg indokolni, meg alapozni azt a témát, hogy gyülekezet növekedés.
0: Sometimes Christians feel that to talk about growing the church is nothing more than human imperialism.
1: Sokan azt gondolják, keresztények, hogy a gyülekezet növekedésről való beszéd az csak ilyen emberi imperializmus.
0: And it's prideful for us to want to grow the church.
1: És hogy ez büszkeség a részünkről, hogyha növelni akarjuk a gyülekezetet.
0: Since it's all up to God and nothing to us, we shouldn't bother ourselves with it.
1: És mivel úgyis mindent Isten végez el nekünk, nem is, és nem mi végezzük el, ezért nem is kellene semmit csinálnunk.
0: But what I want to do is make a case, like I've said, that growing the church glorifies God.
1: Emiatt szeretnék amellett érvelni, hogy a gyülekezet növekedés az Istennek dicsőséget hoz.
0: And I love the verse that Paulie picked, that he put on Facebook.
1: Nagyon szeretem azt a verset, amit Pali kiválasztott és kirakott Facebookra.
0: It says, as grace extends to more and more people, it increases thanksgiving and glory to God.
1: Hogy a dicsőség minél többekre elhat, az növekedést okoz a hálában és Isten dicsőségében.
0: So you should pray that a fountain of great grace would erupt.
1: Tehát azért kell imádkoznunk, hogy a kegyelemnek a nagy szökőkútja így kiáradjon.
0: Did I tell you when I was here before? Did I tell you about our pond and the weird things that happened with the water?
1: Amikor legutóbb itt voltam, akkor beszéltem a tóról és a fura dolgokról, amik történtek ebben a tóban.
0: Okay. So I won't give all the details.
1: Jó, akkor nem mondom el minden részletet.
0: But there's a big aquifer under our field, the biggest on the East Coast. Body of underground body of water.
1: Tehát van egy vízforrás ott, ahol mi lakunk, az egyik legnagyobb ilyen vízforrás a környéken.
0: And for some strange reason, this pushed up through our pond. We have a pond that's 10 foot deep.
1: Van egy 3 méter mély tavunk, és ez valahogy így feljött, ez a vízforrás ezen keresztül.
0: And the force of the water pushed it up through the 10 feet of water and about 3 feet on top, just bubbling.
1: És ezzel az történt, hogy így ez a forrás kijött végig ezen a 3 méterre, majd még plusz 1 métert fel.
0: I thought I was in a science fiction movie.
1: Azt gondoltam, hogy ez valami sci-fi filmben vagyok, hogy így kijött a víz.
0: So it became a picture to me of a fountain of great grace.
1: Ez egy képé vált számomra a nagy kegyelemnek a szökőkútjáról.
0: The Bible talks about springs in the desert that just spring up.
1: Beszél a Biblia ilyen forrásokról a pusztában, amik feltörnek.
0: So I would pray that God would cause grace to spring up in our midst.
1: És imádkoztam, hogy Isten cselekedje azt, hogy a kegyelem az így feltörjön közöttünk.
0: So that many people could come and get a drink.
1: Hogy sokan el tudjanak jönni és inni ebből.
0: We went for a walk yesterday, Polly and Cheryl and I.
1: Pallival és Cheryllel együtt sétáltunk tegnap.
0: And you have a spring that comes with mineral water.
1: És van itt egy ásványvízforrás.
0: People were filling their jugs and I got a drink.
1: Ott voltak az emberek, akik feltöltötték az ő kannáikat, és én is ittam belőle.
0: So it can be a picture of what God wants to do, because what he wants to give grace away free.
1: Ez lehet egy képe annak, amit Isten cselekedni akar, mert szeretne kegyelmet adni ingyen.
0: He wants lost people to find his grace.
1: Szeretné, ha az elveszettek megtalálnák az ő kegyelmét.
0: And for some reason he's chosen to invite us to partner with him in that process.
1: És valamilyen okból kifolyólag minket választott ki, hogy együttműködjünk vele ebben a folyamatban.
0: He trusts his message to us.
1: Ő ránk bízta az ő üzenetét.
0: And he partners with us to help find these lost people.
1: És együttműködik velünk abban, hogy megtaláljuk ezeket az elveszett embereket.
0: The mission is God's.
1: A küldetés az Istené.
0: The people are God's.
1: Az emberek is Istenéi.
0: The church is God's.
1: Az egyház, a gyülekezet is Istenéi.
0: But we still get to participate in the whole process.
1: De mégis mi veszünk részt ebben a folyamatban.
0: And we can't assume that now that we're

0: found that is enough.
1: És nem lehet az a feltételezésünk, hogy ha minket már megtaláltak, akkor az elég.
0: So as I said, some people consider it imperialistic to want to grow the church, like we're being we're wanting to build an empire for ourselves.
1: Tehát vannak emberek, akik ezt a gyülekezet növekedést ilyen imperialistának dolognak tartják, tehát hogy a saját birodalmunkat akarjuk építeni ezáltal.
0: I think the devil wants us to feel embarrassed or ashamed to be able to announce good news.
1: És azt szerintem az ördög azt akarja, hogy szégyenkezzünk amiatt, hogy lehetőségünk van hirdetni a jó hírt.
0: So Paul says, I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God.
1: Ezért mondja Pál, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az az Istennek ereje.
0: And we don't need to apologize for wanting to see the church grow.
1: És nem kell bocsánatot kérnünk azért, hogy szeretnénk látni, hogy a gyülekezet növekedik.
0: Sometimes people also say that when a pastor wants to see the church grow, it's because he has a growing big ego.
1: Azt is mondják emberek, hogy ha egy pásztor azt akarja látni, hogy a gyülekezet növekedik, akkor igazából az ő egója növekedik.
0: So Polly wants the church to grow so that he has a bigger church.
1: Szóval Polly azért akarja, hogy ez a gyülekezet növekedjen, hogy nagyobb legyen a gyülekezet.
0: That's not a correct way to look at it.
1: Ez nem egy jó nézőpont erre.
0: It's not about Polly.
1: Nem Pollyról szól.
0: And it's not even about any of us.
1: És nem is akármelyikünkről.
0: The church does not exist for us.
1: A gyülekezet nem értünk létezik.
0: The church exists for God.
1: A gyülekezet Istenért létezik.
0: So the word repent means to change the way you think.
1: A megtérés szó azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a gondolkodást.
0: So we shift the way we think to realize the church exists for God, we exist for God, and for the church to grow glorifies God.
1: Tehát megváltoztatjuk a gondolkodás módunkat, hogy a gyülekezet Istenért létezik, mi és az Istenért létezünk, és a gyülekezet növekedése Istennek hoz dicsőséget.
0: And I would hear this at pastors' meetings sometimes.
1: Néha hallom ezt pásztori találkozókon.
0: They would say, well, numbers really don't matter.
1: Hogy azt mondják, hogy a számok igazából nem is számítanak.
0: But I disagree.
1: De ezzel nem értek egyet.
0: Because every number represents a person that God loves.
1: Mert minden szám egy személyt jelképez, akit Isten szeret.
0: And that's an easy way that we can use to excuse ourselves from valuing what God values.
1: És ez egy egyszerű módja annak, hogy kifogást keressünk, hogy ne értékeljük azt, amiért nem értékeljük azt, amit Isten értékel.
0: In the beginning of our church, we were so spiritual that we would never count.
1: A gyülekezetünk kezdeténél annyira szellemiek voltunk, hogy soha nem számoltuk meg az embereket.
0: One time somebody suggested that we count attendance.
1: Egyszer valaki felvetette azt, hogy számoljunk jelenlét, résztvevőket, hogy hányan voltunk.
0: And someone else reminded that David sinned when he counted the people.
1: És valaki más emlékeztette őt Dávid bűnére, amikor megszámolta.
0: Like one reference in the Bible means that all counting is wrong.
1: Tehát egy utalás a Bibliában azt jelenti, hogy minden hasonló dolog az rossz.
0: I said, do you count your money?
1: És kérdeztem tőle, hogy te megszámolod a pénzed?
0: Well, yes, I do.
1: Igen, megszámolom.
0: Because it's important to you?
1: Mert fontos ez számodra?
0: They said yes.
1: Igen, azért, mert fontos.
0: There's many things that we count and we keep track of because they're important to us.
1: Nagyon sok mindent számolunk és számon tartunk azért, mert fontos dolog számunkra.
0: Then I started looking at the Bible and I realized the Bible's full of numbers.
1: Aztán elkezdtem megnézni a Bibliát, és rájöttem, hogy a Biblia tele van számokkal.
0: There's even a book called the Book of Numbers.
1: A négy Mózes, ugye angolul számok könyvének hívják.
0: And it's your favorite book to read, right?
1: És ez a kedvenc könyvetek, ugye?
0: But God has all kinds of stories that have numbers in, and he even uses numbers for meaning.
1: De Istennek nagyon sok története van, amiben vannak számok, és számokat használ jelentés képpen is.
0: We're comfortable with numbers until they start telling us something we don't like, and then we don't want anything to do with numbers.
1: Mi szeretjük a számokat, és kényelmesen érezzük magunkat körülöttük addig, amíg olyan dolgot nem mondanak, amit nem szeretünk.
0: But the book of Acts records the growth of the church.
1: De az apostolok cselekedetei rögzíti a gyülekezet növekedését.
0: And numbers play an important part.
1: És ebben a számok fontos szerepet játszanak.
0: For some reason God wanted it recorded.
1: Valamiért Isten azt akarta, hogy ez rögzítve legyen.
0: So, we know that there were about 120 believers present at Pentecost.
1: Tudjuk, hogy nagyjából 120 hívő volt jelen pünköstkor.
0: Now there were many more that were involved with Jesus, but only 120 waited until they received the Holy Spirit.
1: Sokkal többen találkoztak és voltak együtt Jézussal, de csak 120-an voltak, akik vártak a Szent Szellemre.
0: But that day there were 3,000 people added to the church by one sermon.
1: De aznap, amikor a Szent Szellem kiáradt, akkor egy prédikáció által 3000 ember lett hozzáadva a gyülekezethez.
0: What would that do to your church?
1: Na, mi történne ezzel a gyülekezettel ilyenkor?
0: You have to make some changes. More chairs.
1: Kell néhány változtatás, például egy picit
0: or
1: több
0: maybe
1: szék.
0: No chairs.
1: vagy nulla szék.
0: But it was explosive growth.
1: De ez robbanásszerű növekedés
0: you
1: volt.
0: Could say, well, that was a special circumstance.
1: Mondhatjuk, hogy ez egy nagyon különleges körülmény volt.
0: But if you follow through the book, the whole book talks about the growth of the church.
1: De hogyha végigkövetjük a könyvet, az egész könyv a gyülekezet növekedéséről beszél.
0: Actually, the 3,000 that were mentioned were probably the heads of families.
1: Igazából a 3,000, akit említettek, valószínűleg családfők voltak.
0: If you look at Acts 2:37, we can see that the apostles generally counted in terms of family units.
1: Hogyha megnézzük az Apcsel 2:37-et, akkor látjuk, hogy az apostolok alapvetően családokban számoltak, mint egységek.
0: So it could have even been more than 3,000.
1: Szóval lehet, hogy több mint 3,000.
0: But the group soon grew to 5,000 men in Acts 4:4.
1: Az Apcsel 4:4-ben viszont 5,000 emberre nőtt a gyülekezet.
0: So maybe that means 15,000 people.
1: Szóval akkor they grew with oh, okay.
0: So 5,000
1: yes,
0: men.
1: I understand. Sorry. Szóval ez 5,000 emberre növekedett, akkor a családba számolva ez nagyjából 15,000 vagy talán több ember.
0: Maybe more because they had bigger families than we had.
1: Lehet, hogy több volt, mert nagyobbak voltak a családok, mint a manapság.
0: Then in chapter 5:14,
1: ekkor aztán az 5:14-ben
0: it says and more than ever believers were added to the Lord, multitudes of men, women and both men and women.
1: Tehát itt meg azt írja, hogy sokkal jobban növekedett a gyülekezet, mint eddig, és férfiak, és asszonyok, sőt pontosan, mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokassága.
0: So, by chapter 5, more than ever, there's many.
1: Tehát az ötödik fejezetre már az van, hogy több, mint valaha.
0: Then in chapter 6:7, it says that multitudes were added.
1: Akkor a 6. fejezet, 7. vers azt mondta, hogy sokasodik nagyon a tanítványok száma
0: Jeruzsálemben. And also a large number of priests.
1: És papok közül is nagyon sokan követték a hitet.
0: So these were religious leaders that were coming to Jesus.
1: Tehát ez olyan vallási vezetők voltak, akik Jézushoz jöttek.
0: Could happen.
1: Ez megtörténhet.
0: I have a prophetic word from the summit that I'm going to help with orthodox men. The prophet saw me with men with long beards with orthodox.
1: Kaptam ilyen profitai üzenetet ezen a HNI summiton, hogy az ortodox emberek felé fogok szolgálni, hogy láttak ilyen nagy szakálú emberek között.
0: I'm not sure how a farm boy ends up sitting in a room with orthodox priests, but it's fine.
1: Nem tudom, hogy egy ilyen farmer fiú, hogy fog egy szobában ülni, egy teremben ülni ezekkel az ortodox emberekkel, de Isten tudja.
0: I'll say this. There are some amazing things happening in the Catholic Church these days.
1: Azt elmondom, hogy nagyszerű dolgok történnek a katolikus egyházban ma.
0: And I know that Protestants don't agree with everything Catholics teach, but maybe we should protest less.
1: És tudom, hogy a protestánsok nem értenek egyet az sok dologgal, amit a katolikusok tanítanak, de lehet, hogy kevesebbet kellene protestálnunk.
0: There were pictures of St. Peter's Basilica with people laying all over the floor that fell over when the Holy Spirit fell.
1: Voltak képek így a Szent Péter bazilikában emberekről, akik a Szent Szellemtől estek össze.
0: And Randy Clark told me that in Poland when he was there, 2/3 of the people that came to the meetings were charismatic Catholics.
1: És
0: sorry, what was the name? Randy Clark is another preacher.
1: Okay. Randy Clark azt mondta nekem, hogy Lengyelországban, akik az emberek kétharmada, akik jöttek a találkozókra, azok karizmatikus katolikusok voltak.
0: Okay, so we're up to chapter 6.
1: Tehát itt tartunk a 6. fejezetben.
0: Then in chapter 8 there's a revival in Samaria.
1: És a 8. fejezetben van egy ébredés Szamáriában.
0: And then in chapter 9 the churches begin to multiply.
1: És ezután a 9. fejezetben a gyülekezetek kezdenek elszaporodni.
0: So we're not talking about people, we're talking about churches.
1: Most már nem emberekről van szó, hanem gyülekezetekről.
0: We're not talking about adding churches, we're talking about multiplying churches.
1: És most már nem hozzáadódnak, összeadódnak a gyülekezetek, hanem most már sokszorozódnak.
0: In Judea, Galilee and Samaria.
1: Júdeában, Galileában és Szamáriában.
0: And then later on in the end of the chapter it says that many in Joppa believed.
1: És aztán a fejezet vége felé azt mondja, hogy sokan Joppéban hittek.
0: Joppa is a port city.
1: Joppé az kikötőváros.
0: And what you see happening then is the gospel starts going on ships and goes to places that boats go to.
1: És itt azt látjuk, hogy az evangélium hajóra száll, és elkezd menni azokra a helyekre, ahova a hajók mennek.
0: Then in Acts 11, there's a record, it records a strong movement that happened in Antioch, where it says great numbers were believing and turning to the Lord.
1: És a 11-es fejezetben pedig egy mozgalomról szól, ami Antiochiából indult, és ezáltal nagy számú ember ment az Úrhoz.
0: And then in Acts 12 it says the word of the Lord continued to grow and be multiplied.
1: Az Apcsák 12-ben pedig azt mondja, hogy az Úrnak szava növekedett és sokszorozódott.
0: In Acts 21, James summarizes the growth of the church as myriads, which means tens of thousands.
1: Az Apcsel 21-ben Jakab úgy összegzi a gyülekezetnek a növekedését, hogy itt milliárdok, tehát több tízezer ember.
0: So, is there a good argument? Is it true that God doesn't care about numbers?
1: Igaz-e az, hogy Isten nem érdeklik a számok?
0: It doesn't look that way to me.
1: Nem így tűnik számomra.
0: It looks to me that God was excited about what was happening.
1: Nekem úgy tűnt, hogy Isten izgatott volt.
0: He wanted the numbers recorded.
1: Amiatt, ami történik, és szerette volna, ha rögzítik a számokat.
0: And again, I was one of those people that thought that small is beautiful.
1: És én is olyan ember voltam, aki azt gondolta, hogy a kicsi az szép.
0: And this sort of stayed with our church for a long time.
1: És ez nagyon sokáig megmaradt a gyülekezetünkkel.
0: We always thought that a bigger church just wasn't going to be as quality as what we were.
1: Mindig azt gondoltuk, hogy egy nagyobb gyülekezet nem lesz olyan minőségi, mint amilyenek mi voltunk.
0: We met in a remodeled barn.
1: Mi ugye egy ilyen felújított csűrben jöttünk össze.
0: And we met there for 30 years.
1: És 30 évig itt találkoztunk,
0: and,
1: itt jöttünk össze.
0: When we build a new building, a lot of the people in the church were afraid that when we got into the new building, the church wouldn't feel the same way.
1: És amikor építettük az új épületet, nagyon sokan voltak, akik úgy gondolták, hogy ha bemegyünk az új épületbe, akkor a gyülekezetnek nem ugyanolyan érzése lesz, valami más lesz.
0: It would be a big building that the building seated about 800 people and we were only 300.
1: Hogy 800 helyes ez az épület, és mi csak 300-an vagyunk.
0: And they said we're gonna feel small, it's gonna feel cold, it's not gonna be the same kind of community.
1: És hogy azt mondják, hogy hát kicsinek fogjuk érezni magunkat, és nem lesz ugyanaz a társaság, ami eddig volt, egy közösségi érzés.
0: After we were there a couple weeks, I never heard another word of that.
1: Miután eltöltöttük ott pár hetet, nem hallottam ezt a szót többet, vagy ezt a beszédet.
0: Now we're building a bigger building right now.
1: Most éppen egy még nagyobb épületet építünk.
0: And I'm hearing the same argument again.
1: És megint ugyanezt az érvelést hallom.
0: And I understand that a larger church is going to feel different than a smaller church.
1: És értem azt, hogy a nagyobb gyülekezetnek az érzése a az máshogy érzik magunkat az emberek egy nagyobb gyülekezetben, mint egy kisebben.
0: But we can't resist growth just because we want things to stay the same for us.
1: De nem állhatunk ellene a növekedésnek csak azért, mert azt akarjuk, hogy minden ugyanolyan legyen, mint eddig volt.
0: I never set out to build a big church.
1: Én soha nem, vagy nem kezdtem úgy azzal az elhatározással, hogy egy nagy gyülekezetet építek.
0: In fact, I never had a clear call to pastor a church.
1: Sőt, nem volt egyértelmű elhívásom soha, hogy pásztoroljak gyülekezetet.
0: So you can stuff that into your theology and do something with that.
1: Szóval ezt így pakoljátok be a teológiátokba, és akkor kezdjetek ezzel valamit.
0: A lot of Christians are waiting for some kind of prophetic, some angel or prophet to come and tell us to do something. And sometimes that happens.
1: Nagyon sokan várják azt, hogy egy angyal vagy egy proféta jöjjön és mondja, hogy valamit csináljunk meg, és ez gyakran meg is történik.
0: But if I waited for a prophecy for everything I did, I wouldn't have gotten a lot done.
1: De hogyha mindenre proféciára vártam volna azzal kapcsolatban, hogy mit csináljak, akkor nagyon kevés dolgot tudtam volna elvégezni.
0: And I believe in the prophetic, I value it.
1: És hiszek a profétaiban, és értékelem.
0: But there's plenty to do that we should just see that needs to get done, and we should give ourselves to do what's obviously needed to get done.
1: De nagyon sok dolog van, amit egyszerűen fel kell állnunk, és meg kell csinálnunk, és oda kell szánnunk magunkat, hogy meglássuk azt, hogy elvégezzük.
0: And we don't need a special call.
1: És nem kell egy különleges elhívás.
0: To feel something special.
1: Nem kell valami különleges dolgot érezni.
0: So the interesting thing about this growth and is that it happened during a time where there was hostility to Christians.
1: Az érdekesség ezzel a növekedéssel kapcsolatban, hogy ez egy olyan időszakban történt, amikor ellenségeskedés volt a keresztények felé.
0: Some people have told me, well, it's impossible to grow a church here because nobody wants Christianity, nobody's interested.
1: Szóval voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát itt lehetetlen a gyülekezet növekedés, mert ide nem akarják a kereszténységet az emberek.
0: But in the time when Christianity exploded, it was actually they were hated by most people.
1: De az az idő, amikor robbanásszerűen nőtt a kereszténység, akkor általában gyűlölték őket az emberek.
0: And if you became a Christian, you would be mocked.
1: Ha keresztényé váltál, akkor csúfoltak.
0: Many of them lost their jobs.
1: Sokan elvesztették a munkahelyüket.
0: And some of them were tortured and killed.
1: És sokakat, néhányokat kínozták és megölték.
0: The Emperor Nero would impale Christians on stakes, put tar on them and light them for garden torches for his party.
1: Nero császár felszúrta az embereket ilyen póznára, rájuk rakott szurkot és meggyújtotta őket, hogy világítsanak este a kertben. Ez szörnyű.
0: But the more pressure that came against the church, the faster it grew.
1: De minél több nyomás jött a gyülekezet az egyház ellen, annál gyorsabban növekedett.
0: I was in Nepal 3 years ago.
1: Voltam Nepálban 3 éve.
0: And we visited one of the first churches in the nation.
1: És meglátogattuk az egyik első gyülekezetet a nemzetben.
0: At one time Nepal was close to the gospel.
1: Volt olyan időszak, amikor Nepál be volt zárva az evangélium előtt.
0: And then it opened up and the church grew.
1: Aztán megnyílt, és egy gyülekezet elkezdett növekedni.
0: This church in Kathmandu had about 20,000 people.
1: Ebben a gyülekezetben Kathmanduban 20,000 ember volt nagyjából.
0: And I was talking to the pastor, he's an old man, about 75 years old.
1: És beszéltem a pásztorral, aki egy idős ember volt, nagyjából 75 éves.
0: And I said, it's amazing what happened in your nation when it opened to the gospel.
1: És mondtam neki, hogy ez nagyszerű, ami történt a ti nemzetetekben, amikor megnyílt az evangéliumra.
0: He said, well, 2 weeks before you came, 4 of our pastors were put in prison for baptizing people.
1: Hát és mondta, hogy hát kicsivel mielőtt jöttél volna, 4 pásztorunkat bebörtönözték azért, mert bemerítettek embereket.
0: And I said, really? I thought things were open.
1: És én mondom, hogy tényleg azt gondoltam, hogy a dolgok megnyíltak, az ország megnyílt.
0: He said, well, a little persecution is probably good for the church.
1: És mondta, hogy hát egy kis üldöztetés azért jó az egyháznak.
0: He said, when we had persecution, the church was more vibrant and on fire than it was when it became fashionable to become a Christian.
1: Azt mondta, hogy amikor üldöztetésben volt részük, akkor a gyülekezetben nagyobb volt a tűz, mint amikor már divatossá vált kereszténynek lenni.
0: And that's what happened with Christianity in the Roman Empire.
1: És ugyanezt történt a Római Birodalomban is a kereszténységgel.
0: But the church grew from its from Pentecost onward, it grew about 40% per decade.
1: És pünköst után évtizedenként 40%-ot növekedett a gyülekezet nagyjából.
0: By the middle of the 4th century, nearly half the population of the Roman Empire had joined this group that had once been a cult.
1: fourth century. Okay. A negyedik századra a római birodalom nagyjából fele csatlakozott ehhez a csoporthoz, ami ugye régen szekta volt.
0: So one man studied some writings to see how you could explain such explosive growth.
1: És volt egy ember, aki azt tanulmányozta, hogy hogy lehet magyarázni az ekkora robbanásszerű növekedést.
0: A lot of it actually had the imprint of the Holy Spirit on it.
1: Nagyon sok a növekedés nagyon nagy részében ott volt a Szent Szellem lenyomata.
0: The first thing was that the people could see that Christians really loved one another.
1: Az egyik dolog az volt, hogy az emberek tényleg látták, hogy a keresztények tényleg szeretik egymást.
0: I remember that Jesus even said this.
1: És emlékszem, hogy Jézus ezt konkrétan mondta is.
0: People will know who I am by your love for each other.
1: Az emberek tudni fogják, hogy én ki vagyok azáltal, hogy ti szeretitek egymást.
0: And you know, if that's true, it's sad that the church spends so much time dealing with hurts and criticism and things that happen from one Christian to the other.
1: Tehát sok olyan jelenség van, amikor a gyülekezet azzal van elfoglalva, hogy a belsőleges sértések és fájdalmakkal foglalkozik, ami egyik keresztényből tőle a másik felé történik.
0: I think the enemy is happy to help us to be our own worst enemy.
1: Szerintem az ellenség nagyon örül annak, amikor rásegíthet minket, hogy egymás legrosszabb ellenségeivé váljunk.
0: The second reason is that the people in the Roman Empire saw that the families of the Christians had peace and harmony and respected each other.
1: A második dolog az, hogy látták a római birodalomban az emberek, hogy a keresztények családjában békesség, harmónia és tisztelet volt egymás felé.
0: They did not treat women as property.
1: Nem tartották tulajdonnak a nőket.
0: And they treated everybody from the babies till the elderly as having value.
1: És mindenkit a csecsemőtől az idősekig értékeltek és értékeltek.
0: Generally they would have considered those valuable that could contribute to society, but among Christians everybody was valuable.
1: És ugye általában azokat tekintették az emberek értékesnek, akik hozzá tudtak járulni a társadalomhoz valamilyen módon, viszont a keresztények között mindenkit értékeltek.
0: If there was a plague in a city, the Christians cared for the victims rather than running and fleeing like everybody else did.
1: Hogyha volt egy járvány egy városban, akkor a keresztények ott maradtak és ellátták a betegeket ahelyett, hogy elfutottak volna mint mások.
0: So they realized that they were living out this message of a man who laid down his life for his friends.
1: Tehát azt vették észre, hogy ezek az emberek megélik azt az üzenetet, ami egy olyan emberről szól, aki leteszi az ő barátaiért az ő életét.
0: Number five was that they preached the gospel boldly and they faced martyrdom joyfully.
1: Az ötödik dolog az, hogy az evangéliumot bátorsággal prédikálták és örömmel vették a mártír halált.
0: One of the strongest arguments for the resurrection of Jesus is that the disciples were willing to die for it.
1: Az egyik legnagyobb érv Krisztus feltámadása mellett, hogy hajlandóak voltak a tanítványok meghalni ezért.
0: Most people are not willing to die for a lie.
1: A legtöbb ember nem hajlandó meghalni egy hazugságért.
0: And if they're threatened with death, all of a sudden they tell the truth.
1: És hogyha halállal fenyegetik őket, akkor hirtelen elkezdik az igazságot mondani.
0: They were so convinced that they saw Jesus resurrected in the body that they were willing to be killed to testify that I saw it and I know it.
1: De annyira biztosak voltak abban, hogy Jézus látták testben feltámadni, hogy hajlandóak voltak meghalni azért, amiért ennek az igazságát vallották.
0: And what religion has people that are happy to die for their religion?
1: És melyik az a vallás, aminek az a követői hajlandóak meghalni ezért a vallásért?
0: Number six is that the God they preached was a God of steadfast love, and he was not cruel.
1: A hatodik az, hogy az Isten, akiről prédikáltak, kitartó, állandó szeretetnek az Istene, és nem gonosz.
0: And he was not unpredictable like other pagan gods.
1: És nem volt megjósolhatatlan az ő viselkedése, mint más pogány isteneké.
0: So it's amusing to me when Christians give the gospel.
1: Szóval nagyon szórakoztat engem az, amikor keresztények elmondják az evangéliumot.
0: And they say God so loved the world that he gave his son.
1: És mondják, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő az egyetlen fiát adta.
0: But then sometimes the message comes out sort of angry and judgmental and they try to scare people into the kingdom.
1: De ez az üzenet néha ilyen haraggal és ítélettel jön ki, és megpróbálják beleijeszteni az embereket a királyságba.
0: I know some pastors that are fearful if we talk too much about the goodness of God.
1: Ismerek pásztorokat, akik megijednek attól, hogyha túl sokat beszélünk Istennek a jóságáról.
0: Because if we tell people that God is good, they'll assume that he'll forgive them and they won't care about their sin.
1: Mert hogyha azt mondjuk az embereknek, hogy Isten jó, akkor alapvetően feltételezik, hogy majd úgyis megbocsát nekik, és ezért nem foglalkoznak a bűnükkel.
0: So we have to tell them that if they don't repent, they're going to go to hell.
1: Szóval azt kell mondanunk nekik, hogy ha nem térnek meg, akkor a pokolra jutnak.
0: That's true.
1: Ez igaz.
0: But the Bible says it's the goodness of God that leads men to repentance.
1: De a Biblia azt is mondja, hogy Istennek a jósága az, ami megtérésre, a kegyelme az, ami megtérésre indítja az embert.
0: So I think our hearts, our faces and our words all need to communicate this God who is always good.
1: Tehát úgy gondolom, hogy az arcunk, a szavunk és a szívünknek mind ezt az Isten kell kommunikálnia, aki jó.
0: Islam has a god of fatalism.
1: Az iszlám isten egy ilyen fatalista isten.
0: And you never know what God will do because it's just every day it's according to the will of Allah.
1: És nem tudják, hogy mit fog Isten cselekedni, mert minden nap Allah akarata szerint van.
0: But we have a God whose behavior and responses are always the same, they're predictable.
1: De a mi Istenünknek a válaszai azok mindig ugyanazok, és ezért kiszámíthatóak.
0: And number seven,
1: a hetedik,
0: is that the Christians backed up their message of the good news with demonstrating the Holy Spirit's power.
1: Hogy a keresztények alátámasztották az ő üzenetüket azzal, hogy megmutatták a Szent Szellem erejét.
0: And they healed the sick and they cast out demons.
1: És meggyógyították a betegeket és kiűzték a démonokat.
0: And what people said was that they could visibly see the kingdom of God breaking into a culture that was dark.
1: És azt látták, tehát látták az emberek, hogy Isten királysága betör egy sötét kultúrába.
0: So their gospel wasn't just about words.
1: Tehát nem csak szavakban állt az ő evangéliumok.
0: In fact, the Bible tells us that the kingdom of God is not in words, but it exists in power.
1: Tehát azt mondja nekünk az írás, hogy nem csak beszédben áll az Istennek királysága, hanem erőnek megmutatásában.
0: Either tonight or tomorrow we'll talk about the nature of the good news.
1: Ma este vagy holnap beszélni fogunk az evangélium természetéről.
0: I don't believe that miracles prove the gospel.
1: Nem gondolom, hogy a csodák bizonyítják az evangéliumot.
0: I believe they are the gospel.
1: Azt gondolom, hogy azok az evangélium.
0: I believe they represent the heart of God and his message to us.
1: Azt hiszem, hogy az Istennek a szívét képviselik és az ő üzenetét felénk.
0: So those are the eight areas that they used to explain why the church grew so fast.
1: Tehát ez volt ez a nyolc dolog, amivel magyarázták azt, hogy miért nőtt ilyen gyorsan az egyház, a gyülekezet.
0: I've lost track of time. When do I finish? 5:00. Perfect. Good. That's just what I needed to know. So let me give you a summary of a few areas where I believe affect church growth.
1: Szóval hagyj adjak egy kis összegzést arról, néhány területről, amelyek befolyásolják a gyülekezet növekedést.
0: One of course is the leadership of the church.
1: Az egyik természetesen a vezetőség a gyülekezetben.
0: It's been said that everything rises or falls on leadership.
1: Tehát mondták már, hogy minden a vezetőségen áll vagy bukik.
0: But the vision, the unity and the skills of the leaders do play a large part.
1: És a vezetőnek a látása, az egysége és a munkája, cselekedetei az egy nagy részt tesznek ki ebből.
0: So that's number one.
1: Szóval ez az első.
0: Number two is the inward function of the church.
1: A második az a belső működése a gyülekezetnek.
0: So the culture of the church,
1: tehát a gyülekezet kultúrája,
0: and how it works inside.
1: És hogy belül hogy működik.
0: If a church is healthy, it will grow like anything that's alive.
1: Hogyha egy gyülekezet az egészséges, akkor növekedni fog ugyanúgy, mint bármi, ami életben van.
0: And I'm convinced now that the culture that a church has is very critical.
1: És most már meggyőződésem az, hogy a gyülekezet kultúrája az egy nagyon sarkalatos pont.
0: So that's one of the reasons we take our students through some teaching on culture.
1: Ezért van az, hogy az iskolánkban a tanulókat végigvisszük a kultúráról való tanításokról.
0: When I interviewed Tom's first year class on what transformed their life the most.
1: Amikor megkérdeztem Tomnak az év folyamát arról, hogy mi volt az a dolog, ami leginkább átváltoztatta az ő életüket.
0: And I did this for my doctorate.
1: És ezt csináltam a doktori munkámban.
0: I thought they would say it was the amazing teaching.
1: Azt gondoltam, hogy az a nagyszerű tanítások lesznek.
0: But what they told me was that it was the culture of the school.
1: De ehelyett azt mondták, hogy az iskolának a kultúrája volt
0: az. It was a culture of honor.
1: Hogy a tiszteletnek a kultúrája.
0: A culture that called the gold out of the students.
1: Egy olyan kultúra, ami kihívta, életre hívta az aranyat, ami benne van a tanulókban.
0: You know, when you're mining for gold, you have to go through a lot of dirt, but you ignore that because what you want to get to is the gold.
1: Tudjuk, hogy amikor aranyat bányászunk, akkor nagyon sok földet, piszkot kell kiásnunk, de azzal nem foglalkozunk, mert az aranyat keressük.
0: They told me that it was the staff's encouragement and calling out the gold that really made the difference in their lives that year.
1: Tehát azt mondták, hogy a vezetőségnek a bátorítása és az a hozzáállás, hogy tényleg kihívja, életre hívja a bennük lévő aranyat.
0: So I have to defend this to a room full of doctors.
1: Tehát ezt meg kellett védenem egy ilyen teremnyi doktor előtt.
0: And I said, I'm sorry to tell you, but it wasn't the content of the teaching, but it was the culture of the school that changed people's lives.
1: De és azt mondom, hogy bocsánat, nem a tanítások változtatták meg az emberek életét, hanem a kultúra, ami az iskolában van.
0: The inward function could include things like worship, children's ministry.
1: Ez a belső működés, ez tartalmazhat ilyen dolgokat, mint a gyerekszolgálat és a dicsőítés.
0: Whether the service is relevant to the culture and attractive to young people.
1: Az, hogy a szolgálat, az Isten tiszteleti maga az releváns a kultúra számára és vonzó-e fiatalok felé.
0: The church atmosphere had to be that of a family.
1: A gyülekezeti atmoszférának, családi atmoszférának kell lennie.
0: Sometimes, let me start over. I was with a Chinese church leader last summer.
1: Múlt nyáron egy kínai gyülekezet vezetővel voltam együtt.
0: This guy is responsible for over a million Christians.
1: Ez az embernek a felelősségi területe az több mint 1 millió keresztény.
0: He told me something that really convicted me.
1: És volt valami, amit mondottam, hogy igazán meggyőzött.
0: He said that often churches end up being like orphanages.
1: Azt mondta, hogy a gyülekezetek gyakran árvaházakká lesznek.
0: We bring all the babies together and we make sure that they have enough to survive.
1: Összehozzuk a sok kisbabát és biztosítjuk azt, hogy elég ételt kapnak, hogy túléljenek.
0: We meet their daily needs.
1: Kielégítjük a napi szükségleteiket.
0: But a church is a family.
1: De egy gyülekezet az egy család.
0: I should know a joke in Hungarian at this point, maybe. If I do, I'm okay. I think I have some. Yeah, right here. Thank you. So a church is not an orphanage.
1: Tehát a gyülekezet az nem árvaház.
0: It's not essentially an army or a conference center.
1: Ez gyakorlatilag nem egy hadsereg, vagy nem egy ilyen konferencia központ.
0: A church is a family.
1: A gyülekezet egy család.
0: We have fathers and mothers.
1: Vannak apák és anyák.
0: Paul told Timothy to treat the younger men like brothers and the younger women like sisters.
1: Azt mondta Pál Timóteusnak, hogy a fiatal férfiakra, mint fiútestvérekre, és a fiatalabb nőkre, mint lánytestvérekre tekintsen.
0: The most prominent picture of all the Bible of God's people is that of family.
1: A leggyakrabban előforduló kép Isten népéről a Bibliában az a család.
0: Another inward function would be something like small groups.
1: A másik belső működés az a kisebb csoportok.
0: So I'm a teacher, as you can probably tell, I like to talk.
1: Én tanár vagyok, valószínűleg ezt észrevettétek, mert szeretek beszélni.
0: When I led a small group, it was a class.
1: Szóval amikor én egy kis csoportot vezettem, akkor ez egy tanóra volt.
0: I soon found out that the best small groups were led by pastoral people.
1: Hamar rájöttem, hogy a legjobb kis csoportok azok pásztori emberek által voltak vezetve.
0: Who loved people.
1: Akik szeretik az embereket,
0: and cared for them,
1: és foglalkoznak vagy törődnek
0: velük, to see them grow.
1: És a növekedésüket akarják látni.
0: So, you know, it's important to create an atmosphere of acceptance and love.
1: Szóval fontos az elfogadás és a szeretet atmoszféráját létrehozni.
0: And I learned early on that for leaders, it's important to be vulnerable.
1: És azt is megtanultam nagyon hamar, hogy fontos a vezetőknek sebezhetőnek lenni.
0: Even if I'm a teacher and I'm going to tell you steps 1 2 3 4 5, I still need to convey to people that I'm vulnerable and open.
1: Akkor is, hogyha én egy tanító vagyok és azt mondom, elmondom nektek az első, második, harmadik, negyedik lépést, azt is át kell adnom az embereknek, hogy hogy sebezhető vagyok és nyitott vagyok.
0: And so in the small group there was an atmosphere where people could be, where they could open up and admit their failures, their mistakes, and other people wouldn't go, but they would actually help them.
1: És ebben a kis csoportban is volt egy atmoszféra, ahol az emberek megnyílhattak és kimondhatták az ő hibáikat, megvallhatták az ő félremenéseiket, és az emberek akkor nem kezelték őket így, hogy hát ez nem szabad, hanem konkrétan segítettek nekik.
0: So that's all about the inward function.
1: Tehát ez a belső működés.
0: But then it's also important that the church has quality outward function.
1: De ugyanígy fontos, hogy minőségi külső működése legyen a gyülekezetnek.
0: This has to do with its outlook, meaning that they are looking outward.
1: Ez a kitekintés jelenti tehát azt, hogy kifelé tekintenek.
0: That they're outreach when they're reaching outward.
1: Tehát azt, hogy kifelé mozdulnak.
0: And that they're willing to send out workers.
1: És hogy hajlandóak munkásokat kiküldeni.
0: That's always a test of a church.
1: Ez mindig megpróbálja a gyülekezetet.
0: Whether we exist for ourselves or for God.
1: Hogy saját magunkért vagy Istenért létezünk.
0: We're willing to release people to send them.
1: Hogy hajlandóak vagyunk-e felszabadítani embereket, hogy kiküldjük őket.
0: I believe that the more we release and send, the more leaders God will send us.
1: És hiszem azt, hogy minél több embert szabadítunk fel, és minél többet küldünk ki, annál több vezetőt hoz Isten a gyülekezetbe.
0: But an outward function would mean that the church is warm and welcoming.
1: A kifelé való működés azt is jelenti, hogy egy ilyen meleg, üdvözlő környezet van a gyülekezetben.
0: When someone was there for the first time, the people in the church actually talked to them.
1: Amikor először ott van valaki a gyülekezetben, akkor konkrétan beszélnek vele a gyülekezeti tagok.
0: The church was intentional and had some strategies to reach the lost.
1: És hogy a gyülekezet az nek a cselekedetei szándékosak legyenek afelé, hogy elérjék az elveszetteket.
0: Another part of outward function is to have a clear track that will help people go from A to Z in their growth, one step at a time.
1: A kifelé való működés egy másik aspektusa az, hogy
0: well, the timing here. Yeah. Getting better at this sort of thing.
1: Az, hogy legyen egy út, egy előre megtervezett út, ami által az emberek végig tudnak menni A-ból Z-be az ő növekedésükben.
0: We used to add one thing after the other, more and more things to what we do.
1: És ezeket folyamatosan növeltük, egyre több dolgot adtunk hozzá azokhoz, amiket teszünk.
0: It's good to have options and variety.
1: És jó, hogyha vannak opciók és változatosság.
0: But sometimes you have to stop adding.
1: De van, amikor abba kell hagyni a folyamatos hozzáadást.
0: In fact, sometimes you actually have to stop some things.
1: És van olyan is, amikor meg kell állítani dolgokat.
0: And so we began to get very focused on becoming simple.
1: Ezért arra kezdtünk el fókuszálni, hogy egyszerűvé váljunk.
0: And making everything clear.
1: És hogy minden tiszta érthető legyen.
0: Because if it's a group, you can develop your own complexity without even knowing it.
1: Mert hogyha egy csoport létezik, az egy saját maga létre tudja hozni a saját komplexitását, anélkül, hogy észrevennénk.
0: Somebody new coming in needs to immediately be able to see what you do for people and what they need to do to get there.
1: Hogyha valaki új ember bejön, akkor rögtön látnia kell, hogy mit tesztek ti az emberekért, és hogy ő hogyan tud ehhez elérni, hogy ezt megtegyétek vele.
0: Then the fourth area, the last one, is just that of practical matters.
1: A negyedik pedig a gyakorlati dolgokról szól.
0: The way we do our meetings, our building, our publications.
1: Tehát az összejövetelek, az épület, a nyomtatott kiadványok.
0: So, outsiders don't know everything about us, right?
1: A kívülállók nem tudnak mindent rólunk.
0: So they're going to judge us by what they see.
1: Tehát az alapján ítélnek meg, amit látnak.
0: Or what they hear.
1: Vagy amit hallanak.
0: And especially what they feel and what they experience.
1: És leginkább azáltal, amit éreznek és tapasztalnak.
0: So you can have the most amazing teachings with perfect doctrine, but if their experience isn't good, they're not going to be interested.
1: Lehet az, hogy a legjobb tanítások vannak tökéletes hitelvekkel, de hogyha az ő tapasztalatuk nem jó ezzel kapcsolatban, akkor nem lesznek eredmények.
0: I would like to think that people came to our church because our doctrinal statement is very correct.
1: Szeretném azt gondolni, hogy azért jönnek az emberek a gyülekezetünkbe, mert tökéletes a hitvallásunk, és nagyon helyes minden benne.
0: I don't know if I know of one person that liked us because of that.
1: Nem tudok egy olyan embert se, aki emiatt jött volna hozzánk.
0: It is important.
1: De ez nagyon fontos.
0: But it's not what they're going to judge the church by.
1: De nem ez alapján fogják megítélni a gyülekezetet.
0: And so we have to become excellent at what we say and how we treat people.
1: Tehát kiválónak kell válnunk abban, hogy mit mondunk és hogy állunk az emberekhez és hogyan foglalkozunk velük.
0: There should be an obvious commitment to excellence.
1: Kell lennie egy egyértelmű odaszánásnak a kiválóságra.
0: In our region, and again, I'm a farmer, I live in a rural area.
1: A mi régiónkban is, ugye, tehát én farmer vagyok, tehát vidéken lakom viszonylag.
0: We would have this saying that we would say something is good enough.
1: És van ez a szokásunk, hogy azt mondjuk valamire, hogy ez elég jó.
0: So I preached a sermon that said good enough is not good enough.
1: Tehát én egyszer mondtam egy ilyen tanítást, hogy az elég jó nem elég jó.
0: For when we're dealing with representing God, we have to be excellent.
1: Mert ha Istent képviseljük, akkor kiválónak kell lennünk.
0: To please me, it wouldn't take much excellence, because I'm already part of the family.
1: Ahhoz, hogy engem lenyűgözzetek, hogy kedvembe járjatok, az nem kell sok mindent tennetek, mert már része vagyok a családnak.
0: But I believe that our best glorifies God.
1: De hiszem azt, hogy a legjobb, amit tenni tudunk, az dicsőséget hoz Istennek.
0: Somehow or other, the idea was that in the world, in business, everything is done with excellence, but then in the church, it's okay to have substandard.
1: Valahogy az van, hogy a világban, az üzletben, a gazdaságban az van, tehát az az alapelv, hogy mindent kiválóan kell csinálni, de a gyülekezetben elmegy az átlagos is.
0: So I just say that to challenge the idea that it's good enough for church.
1: Tehát ezt csak azért mondom, hogy érveljek az ellen, az ötlet ellen, hogy azt mondjuk a dolgokra, hogy ez elég jó a gyülekezetben.
0: So, those are the four things, the four areas that affect church growth.
1: Tehát ez az a négy terület, ami hatással van a gyülekezet növekedésre.
0: One short thought that I'll, and then I'll close.
1: Még egy rövid gondolat, és aztán bezárom.
0: All the evangelism classes that I took trained me to seal the deal with the person by getting them to pray with me.
1: Minden evangelizációról szóló óra, amit vettem, amit ben oktattak engem, azt mondták, hogy pecsételjem le a dolgot az emberrel, akivel megosztam az evangéliumot úgy, hogy imádkozom vele a végén.
0: So if I'm selling encyclopedias, I want them to sign on the line and buy it while I'm at the house.
1: Tehát, hogyha enciklopédiákat adok el, akkor szeretném, hogy amíg ott vagyok a háznál, addig írják alá és vegyék meg, és ne később.
0: So I would feel pressure to give them the whole presentation and then end by saying, what would keep you from becoming a Christian now?
1: Tehát ez volt a nyomás bennem, hogy nagyon gyorsan elmondjam nekik az egész prezentációt, és aztán gyorsan mondjam azt, hogy mi az, ami még visszatart téged attól, hogy keresztényé válj most.
0: So we would want to go for the sale. We'd want to close it right there on the spot.
1: Tehát szeretnénk végigmenni az eladással ezen a...
0: They would even tell us, if you let people go and think about it, they'll forget about it, and you'll never have a chance again.
1: És még azt is mondták, hogy ha hagyod, hogy az emberek gondolkodjanak rajta, akkor el fogják felejteni.
0: So, just get them to pray with you. Get them to say the sinner's prayer.
1: Csak legyen az, hogy elmondják a megtérő bűnbánó imát minél gyorsabban.
0: So, but here's the deal.
1: De ez a helyzet az, hogy...
0: I don't like being treated like that myself.
1: Én sem szeretem, hogyha így foglalkoznak velem.
0: If I'm making the most important decision in my life, I don't want to be told you have to make it right now.
1: Hogyha lehető legnagyobb döntést hozom az életbe, akkor nem szeretném, hogy azt mondanák, hogy most kell meghozni.
0: Do you have telephone sales people in Hungary that offer you an offer, but it's only good now? You can't think about it, you can't talk to your wife, you have to buy it now or never.
1: Vannak ilyen árusok, akik telefonnal hívnak, hogy azt mondják, hogy most kell dönteni erről az ajánlatról, és nem beszélhetsz a feleségeddel, hanem most kell döntened.
0: It's a pushy sales tactic.
1: Ez egy ilyen rámenős marketing taktika.
0: I suppose it works because people feel the pressure.
1: Gondolom működik, mert érzik az emberek a nyomást.
0: But people come to Jesus in steps.
1: De az emberek Jézushoz lépésekben jönnek.
0: And if you push them for an answer, they're probably going to say no just to get you off their back.
1: És hogyha belelököd őket a válaszba, akkor valószínűleg ellöknek, eltávolodnak tőled, csak mert azért, mert érzik ezt a nyomást.
0: So let's say that everybody takes 10 steps before they actually make a decision. They get closer.
1: Tehát tegyük fel, hogy mindenki 10 lépést tesz, amíg el nem jut a döntésig.
0: So I'm satisfied if I can get someone to take one step closer to God.
1: Tehát én megelégszem azzal, ha valaki általam egy lépéssel közelebb kerül Istenhez.
0: If they want to go the whole way to step 10 and say the sinner's prayer, I'm in.
1: Hogyha tényleg mind a 10 lépést meg akarják tenni, és el akarják mondani a megtérő imát, akkor nagyon jó, annak örülök.
0: But I just want to move them a little bit more at a time.
1: De csak szeretném őket egy kicsit közelebb mozgatni.
0: So if all I do is love on them, that's sometimes enough.
1: Tehát ha minden, amit teszek, az az, hogy szeretem őket, ez időnként elég.
0: If all I do is tell them a good story of something good that God did for me, and just leave it at that, sometimes that's enough.
1: Ha csak elmondok valami történetet arról, hogy Isten milyen jó dolgot cselekedett velem, akkor néha ez elég.
0: They start thinking, if God will do that for them, maybe he would do that for me.
1: És azt fogják gondolni, hogy ha Isten ezt megtette érte, akkor értem is meg fogja tenni.
0: Then we're not pushy, but we're actually just sowing seeds.
1: És ekkor nem rámenősek vagyunk, és nem kényszerítjük őket, hanem magokat vetünk el.
0: I was a farmer.
1: Én farmer voltam.
0: And we planted a lot of seeds.
1: És nagyon sok magot ültettünk el.
0: And then we had to wait while they came up.
1: És aztán várnunk kellett, amíg így fel nem jöttek.
0: You have to trust the power of the seed.
1: Bízni kell a magnak az erejében.
0: And believe that it's been sowed.
1: El kell hinned, hogy el lett ültetve.
0: And if you've sowed something from the kingdom, it has power in it.
1: És hogyha a királyságból vetettél valamit, akkor annak van ereje.
0: So I think sometimes we make it harder than we would have to.
1: Tehát úgy gondolom, hogy néha nehezebbé tesszük, mint ahogy kellene.
0: And we can do many little things to bring someone to Christ over a period of time.
1: És nagyon sok kis dolgot tudunk megtenni azért, hogy valakit Krisztushoz hozzunk egy hosszabb idő leforgása alatt.
0: Is it okay if I stop 2 minutes early?
1: Jó, hogyha 2 perccel hamarabb végzek.
0: Good. So I think we'll stop there. It's time for a break. Yeah.
1: Okay, itt megállunk és szünet.
2: Ez volt a Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Virágvasárnap van. Ki tudja, hogy miért virágvasárnapnak nevezik ezt a napot? Ugye emlékeztek nagyon jó, hogy a régebben azért szokás volt, hogy hát tiszteletre méltó személyek útját valamilyen módon befették, akár ruhákkal, akár virágokkal, akár ágokkal. És ha megnézzük, mind a négy evangélium beszél erről, hogy ezt megadták az emberek Jézus Krisztusnak, ezt a tiszteletet. János evangéliuma beszél egyedül arról, hogy pálmaágokat vágtak le, és a pálmaágoknak a zöldjét, eveleit rakták Jézus útjába, ott, ahogy a Szamáron szamaragolt be a városba. Egyébként a pálma a győzelem és a diadalnak a jelképe, és az ünnep több nyelven is, ugye nem virág vasárnap, hanem pálma vasárnap. És hát akár német, akár angol, akár olasz, tehát ezeken a nyelveken. De azért ott van például más európai országok többségében, ahol nincsen pálmafa, legalábbis nem szabadba, hanem csak a melegházakba. Ugye ünnepléskor a pálmaágokat, például tiszafának az ágaival, leveleivel helyettesítették. Például angolul is van egyébként a Palm Sunday-nak is mondják, de a Yew Sunday-nak is, tiszafa vasárnapnak is mondják angolul. Vagy például ágak vasárnapjának, amikor különböző ágakat vágtak le. Virágvasárnap egyébként a magyarokon kívül még a környező országokban, több országban is nevezik ezt a napot. Csehek, szlovákok, szlovénok, horvátok, szerbek, makedónok is virágvasárnapnak nevezik. Magyarországon milyen virágot vettek ilyenkor legtöbbször le, vágtak le, és vittek az emberek? Barkát. A barkát. Mert a barka az virág. És azért van, ilyenkor van a hagyományok szerint, ugye a barka szentelésnek a napja. De ezt csak azért mondom, hogy tudjátok, hogy miért virágvasárnap. Mert amikor bevonult a názereti Jézus, az emberek a királynak szóló és a királynak való tisztelettel illették őt, és pálmaágokat és a saját ruháikat terítették. Hát most képzeld el, hogy a zakódat, a jackidet, meg a többi felső részeket ott lerakták, és azon ment végig a szamár, és hát nem tudta azt, hogy erre nem szabad csinálni, tehát gondolom, hogy azért néha pottyantott is, de ez a tiszteletadásnak a jele volt. Amiről ma szeretnék beszélni, nem véletlenül olvastuk föl a Máté evangélium 21. részéből az első 17 verset az Éva vezetésével. Jézus bevonulása Betániából, Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Mielőtt bevonult Jeruzsálembe, előtte csak felolvasok a János evangélium 12. fejezetéből néhány verset. Jézus 6 nappal a húsvét előtt Betániába ment, ahol a meghalt Lázár volt, akit föltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek neki, és Márta szolgált föl. Lázár is együtt ült ő vele. Mária elővette egy font igazi drága nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábát, és megtörölte annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Persze volt, aki megkérdezte, hogy ez például az Iskariót, Júdás volt, miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták oda a szegényeknek? Jézus erre azt válaszolta, hagyjatok békét neki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt a kenetet. Mert szegények mindenkor lesznek veletek, én pedig nem mindenkor vagyok veletek. Csak ez a rész. Ugye másnap olvassuk a János 12-ben, másnap vonult be Jézus. A királyokat Isten népe között mit csináltak a királyokkal? Mindig fölkenték. Dávid hogy lett király? Már tinédzser korában Sámuel prófétát elküldte Isten az apja házához, és akkor ott voltak a bátyai, Dávid nem volt ott. És csak annyit tudott Sámuel, hogy a gyerekek a fiak közül lesz valamelyik. És akkor jöttek sorba, ez se az, az se az, ama se az, mert Isten szelleme szólt hozzá, hogy nem ez, nem ez, nem ez. Tehát Sámuel már kicsit úgy volt, hogy de hát akkor nem jól hallottam, hogy nem ide kell jönni, de jól hallotta Sámuel, mert van még egy gyerek. De hát hol van? Van még gyerek? Nincsen. Tényleg nincs? Ja, egy van még ott kint a jókat őrzi. No, küldjétek be. És akkor bejött Dávid, és akkor Isten szólt Sámuelhoz, ő az. Fölkente Sámuel Dávidot királyá, de hosszú évek teltek el, mire ő valóban bevonulhatott, mint király. És bevonult, mint király Jeruzsálembe, Dávid városába. Ahhoz jó sok évnek el kellett a királyá fölkenetéstől telnie. Királyá, emlékeztek, názereti Jézus mikor kenetett föl? Azzá, akiként itt szolgált 3,5 éven át. Amikor bemerítő János a Jordánba bemerítette, és kijött a vízből, a Szent Szellem rászállt galamb formájába, és a mennyei atya bizonyságot tett, hangosan kijelentette, hogy ő, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És akkor utána elment Jézus a Szent Szellemtől vezetve a pusztába, és ott a kísértésekbe, ahogy megpróbáltatott, már nem csak a Szent Szellem volt vele, hanem a Szent Szellem ereje és kenete is. Mivel szerette az igazságot, gyűlölte a gonoszságot, ahogy mondja a Zsoltáros, ezért kente föl az Úr az örömolajával a társai fölé. Ezután kezdte el az ő nyilvános szolgálatát, emlékeztek, amikor bement Názáretbe, és odament a zsinagógába, és kezébe vette Izaiás tekercsét, és fölolvasta, hogy az Úrnak szelleme van rajtam, mivel hogy fölkent engem. Elküldött, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, a foglyoknak szabadulást, a vakok szemének megnyilását, a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, és szabadon eresszem, bocsássam azokat, akiket az ördög fogva tartott. És hirdessem Istennek a kegyelmi időszakát. Igen, így kezdte, ez volt a székfoglalója, ha úgy tetszik, a királyi székfoglalója, de mégse mutatkozott úgy, mint király, de a királynak a kenetével, erejével szolgált végig 3,5 évig. Itt a földön. De amikor ott volt Mária, akinek ott volt az alabástrom szelencéje, és benne ez a kenet, ugye másnap vonult be Jézus a városba, föltörte Mária ezt a szelencét. Éveken át, sokan azt mondják, hogy körülbelül 20-25 évet kellett annyi kenet, olyan áru kenetért dolgozni, úgyhogy föltörte, ezért mondták, hogy ez egy pazarlás, mert annak tűnt. De Jézus azt mondta, miután a lábára öntötte, és a hajával megtörölte, most képzeld el, hogyha valaki oda menne hozzád, ahogy hirdeted Istennek a kegyelmét, szeretetét, betegeket gyógyítasz az Úr Jézus nevében, már pedig ez a tanítványoknak a feladata. Tehát oda megy valaki egy Jézus Krisztus tanítványához ma, és akkor egy drága kenetet rátölt a lábára, és utána meg a hajával elkezdi törölgetni. Most mit szólnál hozzá? Most megtörténne mondjuk itt. Akkor nem tudom, hogy most vennétek-e, de akkor, mert csak deréktől fölfelé látszok. Nem tudom, hogy akkor még följebb emelné-e a cameraman, vagy camerawoman a képet, vagy pedig vinné lejjebb is, hogy látszon. De Jézus azt mondta, hogy hagyjatok békén neki, mert ő az én temetésemre nézve kent meg engem. És utána ő fölkenve, mint király vonult be a városba. Fölkenve, mint király, mert figyeld meg, másnap, amikor bevonult, akkor ő úgy vonult be, amin kiakadtak az írástudók és a főpapok is, hogy a gyerekek és a fiatalok, akik talán végig se gondolták ennek az értelmét, kiabálták, hogy Hozsanna Dávid fiának, vagy Izrael királyának. Mert az egy messiás zsoltár, a 118-as zsoltárnak az egyik része, amit kiáltottak, és ez a messiásnak, Izrael királyának járt ki. És ezzel vonult be názereti Jézus, ha úgy tetszik, ez is egy királyi kenet volt. Nem a dicsőségre lett fölkenve, hanem hogy bevonuljon, hogy tudják, hogy ő a messiás, ő a király. És figyeld meg, ahogy bevonult Jeruzsálembe, utána hova ment, hova tartott, mi volt az első útja? A templom. És ott azt mondta, hogy az én házam imádság házának mondják, az én házamat. Úgy hívják, hogy imádság az. Azt mondta, hogy az én házam. Vagyis hazament. Föl lett kenve, és hazament. Hazament Jeruzsálembe, hazament Isten házába, hazament Isten népe közül. Az a kenet, amit Mária az alabástrom szelencével föltörve Jézus lábaira öntött, az a kenet előkészít, hogy a gyerekek és a fiatalok, akik talán végig se gondolták ennek az értelmét, kiabálták, hogy Hozsanna Dávid fiának, vagy Izrael királyának. Mert az egy messiás zsoltár, a 118-as zsoltárnak az egyik része, amit kiáltottak, és ez a messiásnak, Izrael királyának járt ki. És ezzel vonult be názereti Jézus, ha úgy tetszik, ez is egy királyi kenet volt. Nem a dicsőségre lett fölkenve, hanem hogy bevonuljon, hogy tudják, hogy ő a messiás, ő a király. És figyeld meg, ahogy bevonult Jeruzsálembe, utána hova ment, hova tartott, mi volt az első útja? A templom. És ott azt mondta, hogy az én házam imádság házának mondják, az én házamat. Úgy hívják, hogy imádság az. Azt mondta, hogy az én házam. Vagyis hazament. Föl lett kenve, és hazament. Hazament Jeruzsálembe, hazament Isten házába, hazament Isten népe közül. Az a kenet, amit Mária az alabástrom szelencével föltörve Jézus lábaira öntött,

olyan, hogy tudják, hogy ő a Mesiás, ő a király. És figyeld meg, ahogy bevonult Jeruzsálembe, utána hova ment, hova tartott, mi volt az első útja? A templom. És ott azt mondta, hogy az én házam imádság házának mondják, az én házamat. Úgy hívják, hogy imádság az. Azt mondta, hogy az én házam. Vagyis hazament. Föl lett kenve, és hazament. Hazament Jeruzsálembe, hazament Isten házába, hazament Isten népe közül. Az a kenet, amit Mária az alabástrom szelencével föltörve Jézus lábaira öntött, az a kenet előkészítette Jézus Krisztusnak, mint a királynak a bevonulását. Mint királyként vonult ő be. És úgy az van bennem az első dolog, ami a mai nappal, és most nem csak azért, mert virágvasárnap van, és most sokan ezt a Máté 21-et olvassák föl, hanem hiszem, hogy van egy üzenete, hogy tegyük meg mi is, ami rajtunk áll, hogy azt a törékeny alabástrom edényben levő kenetet, amit Isten belénk helyezett, mert törékeny cserép edénybe jött belénk, ami testünkbe költözött be Isten. Azt mondja, hogy a krisztusi élet ki tudjon áradni. Ezek olyan napok, amik sokszor összetörnek. Összetörnek a lelkedbe. Mert van egy ismerősöd, vagy akár több ismerősöd, aki nyomorúságban van, vagy betegségben van, vagy akár meghalt. Sok nyomorúságot élhetünk és láthatunk, tapasztalhatunk most. És azt mondja Isten, hogy ezeket a töréseket azért adja, hogy a Krisztus, aki benned van, az ki tudjon jönni. Hogy egy olyan életnek az illata tudjon kiáradni emberek számára, hogy előkészítse Jézus Krisztus életükbe való bevonulását. Ha még nem jött be, nem vonult be királyként az életedbe Jézus Krisztus, csak mint egy olyan ember, vagy egy olyan tanító, vagy egy olyan Isten, aki szeret mindent keblére ölel. Nagyon jó! De Isten azt akarja, engedd, hogy király legyek. Engedd, hogy uralkodó legyek az életedbe. Engedd, hogy úgy vonuljak be, hogy az életed az imádság háza legyen. Te magad egy imádkozó ház legyél. Jézus Krisztus bejött a szívedbe. Jézus Krisztus bejött az életünkbe. Utána betöltött a Szent Szellemmel. A tested a Szent Szellem temploma, otthona, így van? Jézus Krisztus a szívedben él. Sőt, azt mondja, hogy akiben a fiú, abban benne van az atya. Tehát, ha úgy tetszik, benned van az atya, a fiú és a Szent Szellem. És azt akarja Isten, hogy ez ne csak egy üres szlogen legyen, hanem járjunk úgy. Jézus fölkenetett többször. A Szent Szellem erejével, hatalmával, kenettel, fölkenetett, drága alabástrom szelencében levő nárdusolajjal, mint király vonult be, de alázatosan szamárháton. Ki látott már a diadal év alatt egy szamárháton belovagoló, dicsőséges hadvezért? Általában nem így szoktak bemenni se Rómába, se a párizsi diadalív, se máshol, hanem lovon, dicsőségben, peckesen, kihúzva, büszkén. Jézus nem úgy ment, hanem alázatosan, de mégis királyként. És azt akarja Isten, hogy nyisd meg a szíved, hogy ő királyként be tudjon vonulni, ha hiszel is benne, akkor ne csak a bűnbocsánatba, ne csak az új élet kezdésébe, az Isten irgalmába, kegyelmébe, szeretetébe, jóságába higgy, hanem fogadd el őt, mint királyt, és mikor, mint király belovagol az életedbe, új dolgok kezdenek történni. Jeruzsálem életébe új dolgok sorozata kezdődtek el, amikor ő, mint király belovagolt. Nem erre számított egyik tanítvány se. De mégis az a történetsor megváltoztatta az emberiségnek a történelmét.

0: A mi kincsünk is törékeny cserépedényekbe van. És akik már régebb óta hisztek, vagy hiszünk Jézus Krisztusba, Isten újabb és újabb módon belevisz, belevezet olyan szituációkba, hogy úgy megroppan az emberi erő. És sokszor mi ezt tragédiának éljük át. És ezek nem is örömteli pillanatok. Nehéz pillanatok. De mégis azt mondta, talán Jobbnál van, hogy a szorongattatással, amit imádkoztam, a szorongattatással megnyitja az ő füleiket. A törékeny cserépedény azért csinálta direkt így Isten, hogy amikor érzed, hogy összetörik, úgy megroppan akár a fizikai erőléted, az a magabiztosság úgy elillan, vagy az embernek a pszichéje, akár az érzései, vagy a gondolatai úgy megroppannak, akkor is tudjad, hogy ez önmagában nem tragédia, hanem ezt azért engedi meg Isten, hogy a benned levő Krisztus, a föltámadásnak az ereje ki tudjon áradni az élet, az örök életbe vetett reménységed és hited, tudjon másoknak utat mutatni, élet illatát, üdvösség illatát, Krisztus illatát mutatni, hogy az ő életükbe is be tudjon vonulni Jézus Krisztus királyként. Ez az első dolog. A Máté 21... ugye úgy kezdődött az első vers, mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagébe az olajfák hegyéhez jutottak, elküldött Jézus két tanítványt, és azt mondta nekik, menjetek ebbe a faluba, ami előttetek van. És ott találtak egyből egy megkötözött szamarat, és vele együtt az ő csikóját. A vemhe az a csikója, tehát vemhes a szamár, csikója van. És oldjátok el, és hozzátok ide nekem. És ha valaki valamit szólna nektek, mit csináltok? Mondjátok, az Úrnak van szüksége rájuk, és egyből el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjen a próféta szava, ami így szól. Mondjátok meg Sion lányának, itt jön neked a királyod alázatosan és szamáron ülve, és teherhordó szamár csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik, elhozták a szamarat és annak csikóját, felső ruháikat rájuk terítették, ráült azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit szintén az útra terítette, mások pedig a fákról gajakat vagdoltak és hintettek az útra. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiáltozott, és azt mondta, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úrnak nevében, Hozsanna a magasságban. Azért olvastam ezt föl, mert ez közvetlen, hogy a bevonulás előtt van. Föl lett kenve. A következő az, hogy elküldte a tanítványait, és azt mondta, hogy fogtok találkozni egy szamárral és a csikójával. Hogyjátok el és hozzátok el. Ha valaki megkérdezi, mit csináltok, hát mit csináltok, ez nem a tiétek, akkor mondjátok meg neki, az Úrnak van szüksége rá. És egyből el fogják engedni. Ez számomra azt jelenti, hogy tudd meg, hogy Isten mindent tud rólad. Mindent. Mindent. Mondd ki, mindent. Jézus pontosan tudta, hogy a következő városban ott lesz ez a szamár, meg a csikója is. És nyugodt lehetsz abban, hogy mindent tud az életedről. Ha ő ezt tudta, akkor tudja pontosan azt is, hogy mi van az úton a te számodra elkészítve. Milyen szamár, milyen csikó vár rád, és minek, mikor van az ideje. A tanítványokat elküldte, és azt mondta, hogy amikor találkoztok ezzel a szamárral és a csikójával, oldjátok el, hozzátok. És ha valaki megkérdezi, hogy kié, mit csináltok, akkor mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége, és elengedi. Hát most képzeld el, ha egy évvel korábban mennek a tanítványok, találnak egy szamarat, elkötik, Hát mit csinálnak? Hát az Úrnak van szüksége. Melyik? Na ne viccelj már! Nem vagyok benne biztos, hogy ugyanígy működött volna. Vagy ha csak egy héttel korábban mentek volna, találnak egy szamarat, ott egy csikó is mellette, elkötik. Hát szerintem lopásért meglincselték volna őket. Vagy pedig, hát mindenképpen megbüntették volna őket, mert tudni kell az időzítéseket is. Lehet, hogy nem tudod, hogy hogyan alakul az orvosi vizsgálat, az a teszt, ami megvolt már. Még nincs meg az eredménye. Nincs meg a PCR teszt, nincs meg az MR, nincs meg a CT, nem tudom, hogy mi, nem tudod, hogy mi lesz az eredménye, de Jézus már tudja. És az a helyzet, bármilyen az orvosi diagnózis, ő arra is szerzett már megoldást, és szerzett azt az orvosi diagnózist fölülírni képest változtató erőt, a megváltás ereje, még a rákos beteg diagnózist is, vagy akármilyen más betegség diagnózisát is fölül tudja írni, mert Jézus Krisztus az ő sebeibe fölvette azokat a betegségeket is, hogy gyógyulást szerezzen. A Covidot is. Nem tudod azt, hogy a jövő héten megmarad-e a munkád? Egy hónap múlva lesz-e munkád, lesz-e tisztességes munka lehetőség számodra? Vagy ha végzel az iskolai tanulmányokkal, éppen lehet, hogy tanítónak vagy tanárnak készülsz. Már azóta is agyaltál, hogy miért pont erre a pályára mentem, hogy meg tudok élni, el tudom ebből tartani a családomat? Lehet, hogy ilyen kérdések forognak benned. De szeretném mondani, hogy ha aggódsz is a holnapod miatt, Jézus pontosan tudja a holnapodat. Minden tud. Ha tudta azt a szamarat és a csikóját, tudta a gazdájukat is, hogy ott lesz, tudja, hogy a te utadban, az életutadban mi jön holnap és mi jön egy hét múlva vagy holnap után. És ő gondoskodott rólad, és tervezett már, előre betervezett dolgokat az életedre, hogy átéld az ő gondviselését. Lehet, hogy álmodozol, ábrándozol, majdani házasságodról, segítőtársadról. Vagy lehet, hogy ott a bizonytalanság, vagy ott a kérdés benned, hogy lesz-e párom, lesz-e hozzám illő, kell-e valakinek egyáltalán itt a földön? Lesz olyan, akinek megfelelő hozzáillő társa tudok lenni? Vagy aki nekem? De a mennyi atya, az Úr Jézus Krisztus, Isten fia pontosan tudja, tudja, hogy mi vár rád, mi lesz a holnapodba, és tudja, hogy ő mit készített el a te számodra. Csak ne rohanj előre. Ne akard hamarabb. A tanítványok akkor mentek, amikor Jézus azt mondta, hogy menjetek be, és találtok ott egy csikót, meg az anyját, mármint szamarat. Szamárcsikót, meg a szamár anyját. Persze, ne is maradj le róla, mint az öt szűz. Nem tudom, mennyit késtek az az öt balga szűz, de elmentek ugye olajat vásárolni. Közben bezárták a mennyegzőnek az ajtaját. És amikor megérkeztek a plusz olajokkal, tiszták voltak, szüzek voltak, olajuk is volt, égett a lámpásuk, mégis kimaradtak. Miért? Késtek. Ne késsel. Ne késsel. Ne késsel. A Patópál az nem bibliai példa. Azt tudtad? Legalábbis nem bibliai pozitív példa. Ne késsel Isten munkájáról, ne késsel Isten időzítéséről, ne késsel egy megbeszélt időpontról. Ha 4 órát beszéltél meg, akkor legyél ott legalább 1-5-10 perccel korábban, mint 1-5-10 perccel később. Nem tudom, mennyit késtek a 5 balga szűz, nincs megírva. De oly mindegy, Ha csak fél percet késtek, lekéstek. Teljesen mindegy, hogy mennyit késtél a repülőről. Ha éppen most ment el fél perce, lemaradtál. Ha fél napja már elment, ha egy hete elment, akkor is lemaradtál. Ne maradj le Isten időzítéséről. Ne maradj le arról, amit Isten neked készített el. Ha ott van az a szamár, ott van az a csikó, akkor most menj, amikor mondja Isten. Isten időzítéseit, a kairos idejeit ragadjuk meg. Ha máskor csináljuk, az nem ugyanúgy sül el. Ha egy évvel korábban kötik el azt a szamarat a csikójával, ahogy mondtam, lehet, hogy letartóztatják őket. A mennyei atya mindent tud rólunk, a 139-es Zsoltár 3-os 4-es vers, ismeritek azt a Zsoltárt. Azt mondja, hogy járásomra, kelésemre, fekvésemre, mindenre ügyelsz, már előre jól ismered minden utamat. Azt mondja, mikor még a nyelveben sincs a szó, te már akkor érted. Nem csak, hogy tudja, hogy mit mondunk ki, mert néha úgy van, hogy kimondjuk a szavakat, és még aki ott van melletted, lehet, hogy az se biztos, hogy azt érti alatta, amit akartál mondani, nem? Még házaspárokkal is előfordul, hogy mondunk, és nem ugyanazt értjük. Pedig hallja a szavakat, ugyanazt a szót hallja, de Isten nem csak a szavakat hallja, nem csak a hangot hallja, hanem ismeri a szíved, a gondolataidat, és tudja pontosan, hogy mit akartál mondani. Úgyhogy ennek a tudata az azt is jelenti, és arra bátorít, hogy egyszerűen minden tud rólad, bízz rá teljesen magadat. Mert ő gondot visel, és elkötelezte magát arra, hogy oltalmaz, védelmez, és a holnapod is a kezében van, kezében tartja. János apostol első levelében a 3. fejezet 20-as, 21-es versek azt mondja, hogy akkor is, ha vádol a szív, mivel nagyobb az Isten, ami szívünknél, és ő mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizalmunk van Istenhez. Ez mit jelent? Ha bűntudatod van, az mitől lehet? Lehet attól, hogy bűnt követtél el, és bűntudat van, lelkiismeret fordulás. Lehet úgy, hogy bűntudatom van, bűnt követtem el, de megbántam már, megvallottam, és mégis bűntudatom van. Lehetséges. Lehetséges. Lehetséges olyan is, hogy nem követtél el most bűnt, és mégis bűntudatot érzel. Lehetséges ilyen? Igen. Igen. Az első a bűnnek a jogos következménye. A második a bűn olyan következménye, hogy bár megvallottad és megtetted a bűnbocsánat felé vezető úton a léféseket, de mégis vagy a hitedet támadja az ördög kételkedéssel, és nem tudom elvenni esetleg a bűnbocsánat felől való bizonyosságot, és a bűnbocsánatból fakadó megigazoltság békességét, vagy pedig, ha el is vettem, de a vádoló, a károsztató, gonosz szellemekkel, vádlással, kárhoztatással, bűntudattal, hamis lelkiismeret furdalással, gyötör gonosz szellemekkel. Ez lehet a második és a harmadik esetben is. Amikor nem követett el az ember bűnt, akkor is képes az ördög vádló, károsztató, bűntudatot okozó érzéseket és gondolatokat generálni gonosz szellemek, démonok útján. Ha így vagy, akkor is tudd meg, hogyha vádol is a szív, Isten még a szívednél is nagyobb. Ezt mondja itt János. Azt mondja, hogy akár bűnt követtél el, akár gonosz szellemek gyötörnek, vádlás, károsztatás, és bűntudat, lelkiismeret fordulás, vagy hamis lelkiismeret fordulás akar leteperni téged, tudd meg, hogy ennél is nagyobb Isten. És ő mindent tud. És ezért bízál benne. Bízd rá magad, és igazából a benne való bízás tud felszabadítani bűntudat, bűnérzés és hamis lelkiismeret fordulás alól. Ez nem azt jelenti, hogy ma szabadon vétkezek, mert Isten megbocsátsa, ez nem ezt jelenti, hanem azt, hogy a vádolónak, a károsztatónak ne dobd be egy pillanatra se a törölköződet. Mert Isten nem vádol. Ha van bűntudat, ha van belső vádlás, lelkiismeret fordulás, akkor meg kell nézni, hogy vétkeztem-e. Ha igen, rendezem. Megalázkodok, megbánom, ha kell, megvallom. Istennek, akár ember előtt is. És utána hittel megragadom a bűnbocsánatot, és hittel megragadom a megigazulást. És utána nem engedek egy fikarcnyit se az ördögnek, a vádolónak. Ne adj helyet. Ez a második. Az időzítés. A harmadik dolog, tehát eljött az idő, amikor Isten akarja, hogy te is tudd, hogy kicsoda Jézus. Hát figyeld meg, Jézus a szolgálata nagy részében, hát egészen végig, amíg 3-3,5 évig ott szolgált, meggyógyított valakit, akkor megparancsolta, hogy de ne mondd el senkinek, hogy ki gyógyított meg. Kiűzött gonosz szellemeket, vagy pedig ki akarta üzni, akkor démonokért mondták, hogy te vagy a, ismerünk, te vagy a Krisztus, az Isten fia, és akkor elnémította őket, megdorgálta. Vagy hogyha egy leprás gyógyított meg, akkor ne mondjátok el, hogy ki volt, stb. Hát nem akarta, hogy idő előtt ezt hirdessék, hogy ő az Isten fia. Nem akarta, hogy idő előtt azt hirdessék, hogy ő a Krisztus, ő a Mesiás, ő az Izrael királya. De az a helyzet, hogy amikor eljött virágvasárnap, annak az ideje jött el, hogy kijelentse, és kijelentessék emberek számára, és gyerekeket is használt ehhez, hogy megtudják az emberek, hogy felfedje magát, názereti Jézus, hogy ő a Krisztus, ő az Istennek a fia, ő a Mesiás, ő a király. Előtte azért volt az, hogy titkolta, megkérte, vagy parancsolta, többször is olvassuk ezt a kifejezést, hogy megparancsolta nekik, hogy senkinek el ne mondják, hogy ki gyógyította meg, hogy kicsoda ő, mert ő a Krisztus. Hanem azért volt ez, mert nem volt még itt az ideje, de virágvasárnap, a fölkenése után, ahogy Szamárháton beszamaragolt Jeruzsálembe, eljött az idő arra, hogy fölfedje, hogy ő a király. Ő a király. És úgy hiszem, hogy ez egy másik üzenet, ez a harmadik pont, hogy eljött az idő, hogy te is megtudd, hogy kicsoda számodra a názereti Jézus Krisztus. Akkor is, ha hiszel benne, és akkor is, hogyha eddig még nem hittél személyes megváltótként benne. Ha hiszel benne, akkor is Istennek az az akarata, hogy legyen a mai nap egy olyan kijelentés a te számodra, hogy eljöjjön az az idő, hogy kicsoda Jézus Krisztus erre, legyen benned egy olyan bizonyosság, megvilágosodás, kijelentésből fakadó válasz, hogy Uram, te vagy az élő Isten fia. Te Isten vagy, Úr vagy, Király vagy. És azt akarom, hogy Isten, Úr és Király légy az életembe. A kereszténység nem csak azt jelenti, hogy hordom a keresztet, vagy keresztet vetek. A kereszténység nem csak azt jelenti, hogy ilyenkor virágvasárnap viszem a barkát, megszenteljük, stb. Stb. A kereszténység nem pusztán azt jelenti, hogy elmegyek hetente egyszer mondjuk templomba, istentiszteletre. A kereszténység nem pusztán azt jelenti, hogy elmondom a mi atyánkot, vagy a hiszek egyet, hanem azt is jelenti, hogy az életedbe Jézus Krisztus nem csak bűnbocsátóként, nem csak Isten szeretetét életedbe behúzó személyként, hanem királyként és úrként belépett. Ez azt jelenti, hogy a király mondja meg, hogy mi legyen. A király mondja meg, hogy mit csinálj. A király mondja meg, hogy mit ne csinálj. A király mondja meg, hogy most. A király mondja meg, hogy most nem. Ezt jelenti. Vagyis mit jelent, hogyha Jézus Krisztus Úr az életünkbe? Engedelmességet neki. Hittel, ráhagyatkozással, benne bízással. Amikor ez megtörténik, ugye Jézus bement Jeruzsálembe. Eljött az idő, hogy Isten akarta, hogy az emberek megtudják, hogy ő a király. És mint király, amit mondtam, ő hazaérkezett. Jeruzsálembe bement a templomba, és azt mondta, ez az én házam. Nyilván előtte ott fölborogat a csencselőknek, meg a bizniszelőknek az asztalait, meg ezeket a dolgokat, de az ebből az üzenet, hogy vállald föl, aki vagy. Vállald föl, aki vagy, és gyere haza. Jézus Krisztus fölvállalta, onnantól kijelentetett, hogy ő a király, ő a messiás. És ez neked is egy üzenet, hogy vállald föl, hogy ki vagy. Vállald föl, ha hibáztál. Vállald föl azt, hogyha Isten gyermeke vagy. Vállald föl azt, hogy hiszel Jézus Krisztusba, de ha hiszel, akkor az az üzenet, hogy gyere haza. Jézus bevonult Jeruzsálembe, fölvállalva és kihirdetve, kijelentve az emberek számára, hogy én vagyok a Messiás, én vagyok az élő Isten fia, én vagyok Izrael királya. És utána bement a templomba, és azt mondta, ez az én házam. És nekünk pedig üzenet, hogy van otthonod. Vállald föl, hogy ki vagy Jézus Krisztusban, vállald föl, hogy Isten gyermeke vagy, de ez nem azt jelenti, hogy kódorgok, meg bóklászok, erre, arra, amarra gyökértelenül, hanem vállald és menj haza, gyere haza Isten házába, Isten népe között van a te otthonod, épülj be, építs ki a gyökereidet, mélyre, amit elmondott a Bogi, és csináld meg azt a négy dolgot. Kezdj el Bibliát olvasni, kezdj el imádkozni, kezdj el bizonyságot tenni, de gyökerezd meg a hívőkkel, testvérekkel, szentekkel való kapcsolatba. Mondod, de hát nem lehet összejönni fizikailag, akkor építs ki online közösségben kapcsolatot. Nagyon sok olyan közösség van most Magyarországon, ahol nem csak nagy plenáris előadások vannak YouTube-on, vagy Facebookon, vagy Zoom-on, hanem kisebb közösségek személyesen is tudtok találkozni. Akkor kapcsolódj be, nálunk is nem csak ezek az istentiszteletek vannak, hanem van lehetőség hétköznaponként, akár ima összejövetelekre, akár házi csoportokba online bekapcsolódni. Tedd meg! És ott ismerjük egymást, tudunk egymás dolgairól, tudunk egymás örömeiről, és egymás szükségeiről, bánatáról, és imádkozunk egymásért. Bátorítjuk egymást, segítjük egymást, fölkaroljuk egymást. Szükséged van rá. Virágvasárnap arról szól, nem csak názereti Jézus Krisztus vállalta föl, hogy mától kezdve most már tudják az emberek, hogy én vagyok az Úr, én vagyok a király, én vagyok a Messiás. A virágvasárnap arról is szól, vállald föl, ha Isten gyermeke vagy, akkor menj az ő házába, ahogy Jézus ment az ő házába. Te is vállald föl, és gyere az ő házába, gyere haza. A negyedik dolog, amit ezzel kapcsolatban, virágvasárnappal kapcsolatban még volt bennem, elmondok. Ott volt a tömeg, ismerős, nagyon jól. A tömeg kiabálta, ugye a gyerekek kezdték el, de utána egyre többen, és mindenki már kiabálta, hogy Hozsána Dávid fiána, Hozsána Izrael királyána. A kérdés az, hogy te a tömeggel sodródsz-e? A többséggel sodródsz, vagy pedig tudod, hogy ki vagy, és akkor is, hogyha az árral vinne, a többséggel vinne a gondolatok, az érzések, a körülmények, meg tudsz állni, és egy krisztusi identitással, akár az árral szembe is, nemet tudsz mondani, mert tudod, hogy kibe hiszel, és tudod, hogy ki vagy. Ne sodródj a tömeggel, csak azért, mert többen vannak, csak azért, mert erősebb a hangjuk. Jézus bevonult a városba, Jeruzsálembe, ugye a tömeg éljen ezt, aztán néhány nappal később, hogyha megnézzük, 4-5 nappal később pedig majdnem ugyanaz a tömeg, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ugyanazok az emberek lehettek, tehát nem teljesen másik voltam, sokan ugyanott, ugyanazt kiabálták néhány nap múlva, hogy feszítsd meg, nem méltó, hogy éljen, haljon meg, halál rá. Voltál-e már olyan tömegrendezvényen, hogy egyszerűen a sokasságnak a moraja, a sokasságnak a szellemben vagy pszichében való mozdulása magával ragadott? Hát gondolj csak bele egy jó kis futballmeccset. Ha voltál már, akkor tudod, hogy micsoda élmény az, és hogyan meg tudja ragadni az ember pszichéjét. Vagy hogyha voltál már olyan koncerten, ahol ott van több ezer ember, és ahogy meg tud ragadni az a légkör, az az atmoszféra, így érzelmileg úgy magával tud sodorni. Vagy ha voltál már utcai tüntetésbe, belekeveredtél bárhogy, bármikor, vagy hogyha gondolj csak bele, voltál már nagyszobású keresztény összejövetelen, ahol mondjuk 10 000 ember zúgta és dicsérte Istent. A pszichédnek milyen érzés? Gondolj csak bele, ugyanazt a dalt elénekled 3-an. Meg ugyanazt a dalt elénekled 13 000-en. Jelente a lelkednek, a pszichédnek különbséget? Igen. Egy olyan élményt tud adni, magával tud sodorni, magával tud ragadni a tömegnek a sodrása és a tömegnek az ereje. Meg tud ragadni. És mi a te reakciód, amikor lehet, hogy csak a munkahelyeden vagy, kisebbségbe, vagy lehet, hogy a rokonságban, lehet, hogy bárhol, és tudod, hogy az igazság benned van. Az igazság benned él. És az ellen való dolgokat ratifikálnak szerte, keleten, nyugaton, fogadnak el és tesznek kötelezővé, ami Isten beszédével hót ellentétes. Amikor a fehérre azt mondják, hogy fekete, amikor a feketére azt mondják, hogy edd meg, mert ez fehér. Akkor mersz-e megállni, és azt mondani, hogy nem. Én tudom, kiben hiszek. Tudom, hogy a názareti Jézus Krisztus meghalt értem. Tudom, hogy minek születtem. Azért születtem annak, aki vagyok, mert Isten ennek tervezett. Nem írom fölül az Isten velem kapcsolatos tervét. Tudod, miért kérdés ez? Mert eljön egy nap, amikor nem tömegbe fogunk számot adni, hanem egyedül fogunk megállni. Voltál-e már úgy, hogy elmentél a főnöködhöz, mert hivattak a munkatársaddal, egészen más volt úgy megállni a főnök előtt, hogy voltatok ott 2-3-an. Meg egészen más, amikor tudtad, hogy egyedül kell ott számot adnod. Vagy egészen más volt az, amikor egy munkacsoport együtt tudtatok egy vizsgára mondjuk fölkészülni, Vagy tudtad, hogy teljesen egyedül kell ott megállnod, segédeszköz nélkül. És számot adnod. És amikor megállunk a király előtt, megállunk a mindenható Isten előtt, akkor nem a tömeg, sem az éjjelző, sem a feszíts meg, ezeket kiabáló tömeg nem lesz mellettünk vagy a hátunk mögött. Egyedül leszünk ott. Úgy adunk majd számot neki, mint akik vagyunk. Nem tudsz se a férjedre, se a feleségedre újjal mutogatni, hogy de azért, mert fölhúzott, azért, mert fölidegesített, azért vagyok így, stb. Stb. Nem hivatkozhatok a gyerekeimre, az apámra, az anyámra, nem hivatkozhatok a politikai pártokra, a kormányra, nem hivatkozhatok semmire. Mert egyedül ott fogunk a szívünkben úgy lemeztelenítve megállni a mindenható Isten előtt. És azt meggyőződésem, hogy egy üzenete van Istennek, hogy ha sodort is eddig a tömeg, ha sodort eddig is mondjuk a többség, a véleménye meghatározta, elferdítette, módosította a szívedben levő kijelentett hitigazságot, akkor mondd azt, Uram, én azt kérem, hogy a benned levő identitásomba, az Isten fiúságomba erősíts meg most. És eltökélem, Atyám. Mostantól megállok. Megállok azzal az igazsággal, hogy Te vagy Jézus Krisztus a szívemben. És ami feketének mondasz, én is annak mondom. Amit Te bűnnek mondasz, én is bűnnek mondom. Teljesen mindegy, hogy mit mond a kultúra, mit mond a emberi rendelkezések, a divat mik diktál. Amit Te bűnnek mondasz, én is bűnnek tartom. Amit Te jónak tartasz, én is jónak tartom. Amikor Jézus bevonult Szamárháton, alázatosan, királyként Jeruzsálembe, vajon hányan kaptak kijelentést szerintetek arról, hogy ő az a Mesiás, akinek meg kell halnia, és harmadnap föl fog támadni? Én úgy gondolom, hogy nagyon kevesen. De Mária előző nap erről kijelentést kapott. Mert Jézus mondta, hogy az ő temetésemre nézve kent meg. Ezt nem Jézus találta ki, hanem ez egy ismeret beszéde volt, és tudta, hogy Mária miért kente meg őt. Az nem egy emberi szimpátia volt, hanem egy hitbeli cselekedet. Ő elhitte, amit Jézus mondott, hogy elfogják, megkínozzák, megölik, és harmadnap föltámad, mert ő a Messiás. Ő az Isten fia. Ő elhitte. De vajon az a tömeg, az a sokaság, aki kiáltozta Jézus Szamárháton való beszamaragolásakor, hogy hozsanna Dávid fiának, hozsanna Izrael királyának, vajon azok közül hányan kaptak arról kijelentést, hogy ő nem azért jött, hogy katonailag, politikailag most a leuraló és a hódító rómaiakat kiverje a zelótákkal, hanem azért, hogy meghalljon. Azért, hogy harmadnap föltámadjon. Én úgy gondolom, hogy kevesen lehettek. És ez a kérdés, hogy fölismerem-e Jézus Krisztus meglátogatását és meglátogatásának az idejét? Ismert föl. És akkor ne úgy reagáljunk, ahogy a tömeg, a sokasság, a többség reagál, hanem reagáljunk úgy, ahogy Isten önmagát kijelentette. Imádkozzunk, kérlek, mondd el utánam, mennyei atyám. Hálát adok neked azért, hogy ezeket most hallhatom. És van arra lehetőségem és szabadságom, hogy kimondjam hitből, bocsáss meg nekem. Olyan sokszor, bár hittem benned, de sokszor ez a hit vagy kulturális, vagy szokás volt, vagy elmebeli volt. Én arra kérlek, édesatyám, adj nekem most kegyelmet, kijelentést, és Jézus Krisztus, töröld el a te véred által az én bűneimet, és te legyél az életemben az első, az Úr, az Isten, a Király. Neked akarok engedelmeskedni. Segíts meg, Uram, fölismerjem a meglátogatásodnak az idejét. Ez most van. Érints meg. És most döntöttem, elhatároztam. Nem a tömeggel akarok sodródni, hanem kimondom az én hitemet. Hiszek benned, názereti Jézus Krisztus. Hiszem, hogy te vagy az élő Isten egyszülött fia. Hiszem, Jézus Krisztus, te vagy az én személyes megváltóm, akiben megvan az én bűnbocsánatom, az üdvösségem, a gyógyulásom. Hiszem, Jézus Krisztus, Úr, Király és Isten vagy az életembe. Amen. És amikor Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, bement a templomba. Ahogy bement a templomba, megtisztította. És amikor te befogadod Jézus Krisztust az életedbe, és engeded, hogy bevonuljon királyként, akkor én arra kérlek, hagyd, hogy megtisztítson. Néha fölforgat dolgokat, fölborogat dolgokat, kidobál dolgokat, hagyd. Néha a fontossági sorrendet is átrakja, átszervezi, átírja. Máté 21.12-től olvasom. Bement Jézus Isten templomába, kihűzte mindazokat, akik árusítottak, vásároztak a templomba. A pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit fölforgatta, és azt mondta, megvan írva az én házam az imádság háza. Ti pedig azt bizniszelők barlangjává tetteitek, és mentek hozzá vakok, sánták a templomban, és meggyógyította őket. A főpapok és az írástudók pedig, látva a csodákat, amelyeket cselekedett, a gyerekeket, akik kiáltoztak a templomban, azt mondták, Hozsanna Dávid fiának, haragra gerjedtek, és azt mondták Jézusnak, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondta nekik, hallom, sose olvastátok, hogy gyerekek és csecsemők szája által dicsőséget szereztél? Hagyd, hogy Jézus bevonuljon a te életedbe is, királyként, úrként, kijelentse magát, és utána hazamenjen, hazataláljon az ő házába. Hagyd, hogy királyként bevonuljon az életedbe, és te is hazatalálj. Kitisztítja a házadat, és azt mondja az életedről, ez az én otthonom. Megjöttem. Gyere haza. Gyere Isten népe közé. Ne kódorogj. Ne legyél független. Ide-oda csapódó. Kötelezd el magadat. Isten háza a te otthonod. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.